ebből az állapotból ki kellene mozdulni. Valahogy tovább kellene lépni. És mégsem tesznek egyetlen lépés sem tovább. Egyedül Pál apostol használja az egész Szentírásban ezt a szót, hogy álom. Amikor Isten népének az ébrezgetésével kapcsolatos üzenet hangzik el. Pál szerint ugyanis az emberek nem csak elalszanak lelkileg és az Istennel való kapcsolat vonatkozásában, hanem még úgy sokszor álmodunk is. Annyira átadjuk magunkat annak az állapotnak, amiben vagyunk, hogy egy bizonyos idő után már addig ismételgetjük magunknak, hogy tulajdonképpen jó állapotban vagyunk, semmit nem kell változtatni, hogy kialakul bennünk az, amit a Jelenések könyvében így fogalmaz meg Jézus, azt gondolod magadról, hogy te gazdag vagy, meggazdagodtál, neked semmire nincs szükséged. A valóságban pedig, úgy mondja Jézus, az ő szavát idézem, nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagy. Természetesen lelki értelemben. És hogy mitől van ez a kétféle szemlélet, hogy az ember saját magáról azt gondolja, hogy minden nagyon jó körülötte, Jézus meg egészen mást mond, ez abból következik, hogy mindaz, amit én gondolok, az álomképen. Ezt álmodom magamról. És Jézus szeretne felébreszteni, rádöbbenteni a valóságra, hogy nekem igenis szükséges tovább lépnem. Pál nem arról beszél, hogy mi mélyen alszunk, hanem egy ilyen szót használ, hogy ideje az álomból felserkenni. És ezzel azt mondja ki az apostol, hogy mi úgy félig alszunk, félig ébren vagyunk. De mégis ebbe az állapotba is tudunk álmodni. Úgy tudunk álmodni, mintha az valóság lenne, ami végigvonul bennünk magunkról. Amit Pál használ, hogy felserkenni, no, ezt a kifejezést, ezt a szót, ezt az állapotot maga Jézus is használja, csak egy más összefüggésben. Jézus egy példázatot mond el az ő gyermekeiről, az ő népéről, 10 szűzhöz hasonlítja őket, és azt mondja róluk, hogy mindannyian elaludtak és elszunnyadtak. Vagyis ki mélyen alszik, ki pedig csak szunnyad. Minden pici zajra a szunnyadó ember felkapja a fejét, odafigyel, de hogyha nem tudja megragadni a figyelmét az, amit észrevett, akkor úgy visszaalszik, és megy tovább minden. És valahogy így vagyunk mi a lelkélet területén. Az Istentől jövő üzenetek úgy néha-néha úgy megrázzák a lelkünket, egy picit úgy fölkapjuk a fejünket, odafigyelünk, hogy mit is akar mondani nekünk az Isten. De ha nem talál el a szívünkig az, amit az Isten mond, akkor visszaalszunk, és éljük tovább az életünket úgy, ahogy eddig. Már Ézsaiás próféta üzenetén is keresztül küldött Isten olyan megszólító üzenetet, amelyben arra szólít, hogy ébredjünk fel és keljünk fel. Ézsaiás könyvének az 52. fejezetében, az első és a második versben azt mondja a próféta, rajta keresztül az Isten nékünk, serkenj fel, öltözd fel erősségedet Sion, öltözzél fel ékeséged ruháiba Jeruzsálem, te szentváros, mert nem lépte beléd többé körülmetéletlen tisztátalan, rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel Jeruzsálem, old ki magadat nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya. Isten ébresztő üzenetében itt is cselekvő tevékenységre szólít az Isten, ugyanúgy, ahogy Pál apostol üzenetében. Itt azonban már határozott parancsokat találunk megfogalmazva. Serkenj fel, ülj fel, kelj fel, öltözd fel erősségedet, oldozd ki a nyakadnak a bilincseit, öltözd fel ékességedet, és rázd ki magad a porból. Ezeket a felszólításokat nem lehet egymástól függetlenül kezelni, érteni, mert egymásra épülő, egymástól elválaszthatatlan isteni parancsok ezek. Isten azzal kezdi hozzánk ebben az üzenetét, szinte parancsba adja, hogy keljünk fel. Szinte parancsba adja azt, hogy ébredjünk fel az alvó állapotunkból. A következő versekben azonban még kiegészíti ezt a felszólítását. Isten ugyanis nem elégszik meg azzal, hogy már felkeltünk, fel tudott ébreszteni, esetleg még az életidegen alvásunkból is. Ő azt akarja,
szűnjünk meg tétlenül lenni. Tevékenységre szólít az Isten. Mi sokszor olyan szívesen hallgatjuk az Istennek az üzenetét. Sokszor, amikor úgy szépet hallunk az igéből, akkor úgy kenegeti a lelkünket, örülünk neki, próbáljuk is raktározni magunkban, de nem késztet tovább lépésre. Az Isten is azt mondja nekünk, ne csak, hogy felébredj, hanem kelj is föl. Vagyis az Isten azt mondja, hogy úgy ébredjünk föl az alvó állapotunkból, hogy mozduljunk meg. Tegyünk egy bizonyos mozdulatot, egy másfajta pozíciót vegyünk fel. Mert ha ez nem történik meg a lelki életünkben, testvéreim, akkor visszaalszunk, menthetetlenül. Nekünk van egy ellenségünk, aki azon igyekszik, hogy Isten gyermekei elaludjanak, és ne tevékenykedjenek, ne menjen át a lelki életük egy aktív cselekménybe. Pál apostol éppen ezért kezdi az üzenetét így, ezt pedig cselekedjétek! Azzal kezdődjön a felébredés, hogy valamit csináljatok, mert akkor kimegy az álom a szemből. Az Isten így akar megmozdítani. Ezek a személyes erőfeszítés igénylő parancsok nem arra vonatkoznak, hogy a saját erőnkkel végezzük el azt, amit Isten vár tőlünk. Isten ugyanis azt is mondja az igében, hogy öltözd fel az erősségedet. Ezzel pedig azt is kimondja, hogy ezt az erőt senki se hordozza magában. Senkinek sem a sajátja ez. Úgy kell felöltöznöm magamra. Mindenkinek úgy kell magára felvenni, mint egy ruhát, amelyet használhat ugyan, de sohasem lesz a sajátja. Csak hordozza. És ez azt jelenti, testvéreim, hogy ezt az erőt nekem minden nap igényelnem kell az Istentől. Minden nap oda kell fordulnom az Istenhez, és elfogadnom, és kérnem ezt az erőt. Izsajás próféta üzenetében még azt is találtuk, nagyon sok esetben mi szinte megbilincselt állapotban vagyunk, szinte bilincsek tartanak fogva bennünket, és ezért nem tudunk elmozdulni abból az állapotból, ahol éppen vagyunk, és ezért szólít az Isten igéje arra, hogy oldozd ki a nyakad bilincseit. Természetesen mindenki számára más dolog jelenti a bilincset, más jelenti ezt a megkötözöttséget. Mindenkinek az jelent bilincset, ami a régi életszokásához köti, ami akadályozza abban, hogy Istennek tetsző életet tudjon élni. Pál apostol maga is átélte ezt a megkötözött állapotot, a rómaiakhoz írott levelében fogalmazza meg, és azt mondja, én már gyönyörködök az Isten törvényében a belső emberem szerint, de sajnos még van egy másik törvény a tagjaimba, és egyszerűen rabul áld engem a bűnnek. Nem azt teszem, amit szeretnék, hanem azt, amit gyűlölök. Na ez az a megkötözött, megbilincselt állapot. Amikor szeretnék más tenni, de nem tudom. És ezért kiáltott fel Pál úgy, szinte kétségbe esetten, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ebből az állapotból, a halálnak ebből a testéből. Később azonban, amikor már Jézussal találkozott, amikor már nem a saját erejével küszködött az őt megbilincselő körülmények ellen, hanem igénybe vette az Isten ajánlatát és segítségét, akkor már egészen másként nyilatkozott. Ugyanez a Pál azt mondta, Krisztus által mindenre van erőm. És tulajdonképpen ezért beszélünk mi ebben a sorozatban arról, együtt éljünk Jézussal. Mert ha együtt élünk Jézussal, ha együtt járjuk az életünk útját, ha én befogadom a szívembe, és engedem, hogy ő velem jöjjön az életem útján, akkor nekem is lehet, és neked is lehet, mindannyiunknak lehet az az erő, ami Pál tapasztalatában megjelent. Krisztus által mindenre lehet erőnk. Isten arra szólít fel tehát bennünket, hogy az általa biztosított erőt igénybe véve oldozzuk le a nyakunk bilincseit, amelyek a régi életünk beidegződött szokásaihoz kötnek bennünket. Erre a lépésre azért is szükség van, mert a régi életünkhöz kötöző bilincsek olyan állapotban tartanak bennünket, ahol állandóan a bűn szennye tapad valamilyen szinten hozzánk. Ézsaiás próféta nem véletlenül fogalmaz így,
egymás mellé helyezve azt, hogy old le a nyakad bilincseit, és rázd ki magad a porból. Mert ugyanis a bűnhöz kötöző bilincsek a bűn szennyével takarnak be bennünket. Valamilyen módon mindenképpen hozzánk fog tapadni a bűn. Nem tudom, itt szokták-e használni azt a kifejezést. A malomba elmegyünk, nem lehet onnan kijönni úgy, hogy ne legyünk lisztesek. Ez egy törvényszerű dolog. Ha valami a bűnhöz köt bennünket, valami megbilincsel bennünket, óhatatlanul a bűn pora is és szennye is be fog takarni bennünket. És ezért kapcsolja össze Ézsajás ezt a két fogalmat. Amikor egy embernek a nyakára teszik a bilincset, mert Ézsajás erről beszél, hogy old ki a nyakad bilincseit, na ez a legsúlyosabb rabságot jelentette a régi időben. A rabszolgákat bilincselték meg a nyakukon. A Biblia ezzel a képpel azt fejezi ki, Isten ilyen rabszolgának tekinti azt az embert, aki a bűn fogja. És ez a rabság egy egész életre szóló rabságot jelent, ahonnan a magunk erejéből nem leszünk képesek megszabadulni. Azok a bűneink és rossz szokásaink tartanak ilyen állapotba, amelyeket az idők folyamán elfogadtunk, életünk részévé váltak, és egy idő után már nem tudunk tőlük szabadulni. A nyakunk bilincse a fejünket tartja fogva, vagyis az értelmünket, a gondolkodásunkat, a szabad akarati döntésünket, ezért akin ez a bilincs van, az nem képes arra, hogy azt tegye, amit szeretne. Ez az a bilincs, amiről Pál az előző idézett gondolatokban szólt, hogy nem azt teszem, amit szeretnék. Amit gyűlölök, azt teszem. Mert a szabad akarat van megbilincselve, és rabságban tartva. Az Isten által elhívott és újjászületett ember viszont már Isten ajándékaként rendelkezik azzal a szabadsággal és lehetőséggel, sőt azzal a képességgel is, hogy kioldozza ezeket a bilincseket. A bilincs zárja ugyanis az újjászületett ember életében már nyitva van. Az újjászületett emberen is rajta van még a bilincs. Ezt nekünk kell levenni, de az Isten nyitja ki a zárat. Az Isten adja azt a lehetőséget, hogy én megtehessem azt, hogy leteszem magamról a bilincset. De Isten nem veszi le rólam. Nekem kell megtenni. Így kell együtt dolgoznom az Istennel. Ő szabadít fel ahhoz, hogy én ezt a cselekményt megtehessem, de utána, mikor ő kinyitotta az árat, visszaadta a szabad választás lehetőségét, akkor nekem kell a lépéseket megtenni. És Pál apostol ezért szólít az igében arra, ezt pedig végre cselekedjétek, hiszen tudjátok az időt, ideje már ebből az állapotból felébredni és felserkenni. Azért is várja a Jóisten, hogy az általa kinyitott bilincseket végre levegyük magunkról, és megszabaduljunk a megkötöző dolgoktól, mert az újjászületéssel, Jézus Krisztusnak a szívembe való befogadásával tulajdonképpen megváltozott a gondolkodásom. És Isten most már azt várja, hogy ezzel a megváltozott gondolkodással hozzam meg én személyesen a magam szabad akarati döntését. Fejezzem ki az egész világegyetem előtt, hogy amit Isten elkezdett bennem, azt én is szeretném folytatni. És együtt akarok dolgozni az Istennel. Amennyiben az Istentől kapott szabadságunkban már leoldoztuk a bilincseket, akkor azt várja a Jóisten, mozduljunk meg, keljünk föl, rázzuk ki magunkat a porból. Vagyis ne legyen közösségünk tovább a világ szennyével és a porával. Ne heverjünk abban az állapotban, ami az eddigi életünket jellemezte, ahová eddig a bilincseink kényszerítettek, amiben eddig talán jól éreztük magunkat. Most meg kell változni mindennek. Ha a világ jól is érzi magát abban a közegben, de mi ne érezzük jól magunkat tovább. Ne legyünk vele közösségben. Már nem vagyunk oda bilincselve. Már szabadok vagyunk. Csak ezt ki kell próbálni. Nagyon sokszor
beszélgetek olyan emberekkel, akik a saját életükről nem hiszik el, hogy Isten nekik szabadságot biztosít. Nem mernek lépni. Félnek a következő lépés megtételétől. És tulajdonképpen ez az ige erre biztat és bátorít bennünket, hogy merjünk lépni. Merjük a szaván fogni az Istent. Merjünk belekapaszkodni az Isten ígéretébe. Hadd említsem azt a csodálatos bibliai példát, amikor Isten kihívta az ő népét Egyiptomból, és különböző nehézségeken, akadályokon kellett nekik keresztül menni, akkor egyszer Kánaán elfoglalásakor a Jordánon is keresztül kellett menni. És kevesen tudják, hogy a kiáradt Jordánon kellett nekik keresztül menni. Nem egy keskeny, kis, beszáradt kis folyón kellett keresztül menni, hanem amikor nagyon megdagadt és nagyon megáradt, és az áradási területeket is elöntötte a Jordán, akkor kellett nekik keresztül menni. És a Jordán nem nyílt előttük ketté, úgy, ahogy annak idején a Vörös-tenger. Ott egy kicsit könnyebb volt a helyzetük, hiszen előttük szétnyílt a tenger, és nekik a szárazon lehetett belépni. De a Jordán nem nyílt ketté. Azt mondja a Szentírás, hogy akkor történt és mozdult meg az Isten cselekvése, amikor a papok az első lépéssel beleléptek a vízbe. Ezt a hitben végrehajtott cselekedetet meg kellett nekik tenni. Hitben vállalni kellett azt, hogy ha én lépek, akkor a következő lépést az Isten teszi. És sokszor nekünk a lelkéletünk megújulása érdekében is meg kell tenni ezt a hitben való cselekményt. Isten ugyanis korábban már megtette a magáét, hiszen éppen azért támad fel a szívünkben a vágy a bűntől, a régi életünktől szabadulni, mert az Isten már munkálkodott bennünk az ő szent lelke által. És most tőlünk vár egy lépést, egy közeledést, amivel kifejezhetjük azt, hogy Uram, én is szeretném azt, amit te munkáltál bennem. Tegyük meg azt a lépést. Pál apostol erre szólít fel és mondja, ezt pedig cselekedjétek. Tudván az időt, hogy ideje már felébredni, cselekedni, tovább haladni. Mivel a világgal való érintkezés a lelkünk ruháját is beszennyezi, ugye korábban az egyik előadásomban szóltam Zakariás könyve alapján arról, hogy Isten, ami bűnnel fertőzött életünket, egy szennyes ruhához hasonlítja. Amit Isten le akar venni rólunk, és egy másik ruhába akar felöltöztetni. És itt Ézsaiás könyvében megint ezzel találkozunk, hogy öltözzél fel ékességed ruháiba. Mint egy azt fogalmazza meg Ézsaiás is, amit Zakariás könyvében találtunk, fel kell öltözni valami másfajta ruhába. Azt mondja az Úr, a te ékességed ruháiba öltözzél fel. Mi is ez az ékességünk ruhája? Amitől az én lelki életem szép lesz. Ha bűnnel fertőzött a lelki életünk, azt a Biblia úgy nevezi, hogy kilátszik a te rúdságod, a te szennyes életed. Még a emberi kapcsolatainkban is szoktunk ilyen dolgokra felfigyelni. Embereknek nagyon sokszor a belső lényük rá van írva az arcukra. Megnyilatkozik a természetük, a tekintetükben, az arcuk vonásaiban. Kifejeződik az, hogy mi van bennük. És valahogy így van ez a lelki természetünk is. Isten azt, ami bűnnel fertőzött, azt rútnak, szennyesnek, rossznak, csúnyának tekinti, és azt mondja, ezt le kell venni. És egy másik fajta belső tartalmat kell felvenni, amely ékes, szép, gyönyörű, kívánatos, amely vonzó. Péter apostol levelében olvashatunk ilyen gondolatot, az Isten gyermekeinek az ékessége az ne legyen külső, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd, csendes lélek romolhatatlansága, ami igen becses az Isten előtt. Na, régen is így ékesítették magukat az emberek, Isten gyermekei. Nekünk is így kell. Na, ez az, amire vonatkozik az a kifejezés, hogy öltözzél fel a te ékességed ruháiba.
Ez az egyik megnyilatkozás, hogy a krisztusi természet végre látszódjon meg a te életedbe. Öltözd fel Jézus Krisztust. Másodszorban ez azt jelenti, Krisztus igazságába, Krisztus bűntelen életébe hitáltal öltözzek fel. Ragadjam meg azt a lehetőséget, amit Isten felajánl és felkínál nekünk. Amikor a mindennapi életben egy ember felébred és rádöbben, hogy nem elfogadható az állapota, akkor a legnagyobb igyekezettel próbálja helyrehozni, kijavítani a körülményeket, a dolgokat. A lelki ébredésben ugyanezek a törvényszerűségek kell, hogy működjenek. A felébredésünk pillanatában éppen ezért Dáviddal együtt azt kell imádkozzuk, amit a 139. Zsoltárban mond, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat, és lásd meg, hogy van-e a gonoszságnak valamilyen útja is nálam, és utána vezérelj az igazság ösvényein. Tehát Isten egy önvizsgálatra akar késztetni. Ahogy a felébredt ember bemegy a fürdőszobába, és belenéz a tükörbe, és ott próbálja rendbeszedni magát, és csak úgy indul el otthonról. A lelki ébredés után is erre van szükség. Amikor az Isten végre felébresz bennünket, akkor az első legyen, hogy menjünk a tükörhöz. És mi képezi ezt a tükröt? Az Isten törvénye. Ugye így tanultuk az egyik alkalommal, Jakab apostol mondja ezt nekünk az igében, ha valaki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett. Tehát, ha nem csak olyan futó pillantást vet oda, mert ez a törvény, a szeretet nagy alapelve mutatja meg, hogy az én lelkem összhangban van-e az Isten jellemével. Mert Isten a szeretet, és az erkölcsi törvény, a 10 parancsolat is a szeretet tételeit fogalmazza meg. És ellenőrizhetem, hogy összhangban van-e a lelkem a szeretet törvényével, az isteni jellemmel. És ha nem, akkor keressem a megoldást. Keressem azt a helyet és módot, ahogy én rendbe tudom tenni a lelkemet. Kérjük Istent, hogy fedje fel az életünkben azokat, amik nincsenek összhangban az akaratával, és kérjük a Szent Lelket, hogy hasson ránk azokon a területen, ahol korábban még nem vettük figyelembe az ő tanácsát. Amikor Pál apostol találkozott legelőször Jézussal, akkor azonnal az volt az első kérdése, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ez kell, hogy belőlünk is felfakadjon. Istenem, mit szeretnél, hogy cselekedjek? Most minden késlekedés nélkül igyekeznünk kell, hogy az időnk egy részét a Krisztussal való közösségnek szenteljük. Minden egyéb várhat. Keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát. A Szentlélek késztetésére bekövetkezett ébredés után Isten egy nagyon szépen előre kidolgozott és megtervezett útvonalat állít minden ember elé. Isten ezen az úton vár cselekvő tevékenységet a felébredt emberektől, hogy azután kiáraszthassa áldásait a felébredt megtérőre. Szeretnék egy igeverset olvasni a Krónikák könyvének második részéből, tehát a Krónikák második könyve 7. fejezetében a 14. verset. Itt egy csodálatos útvonalat villant fel előttünk Isten igéje. Így olvasom, és megalázza magát az én népem, mely nevemről neveztetik, könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával, én is meghallgatom őket a mennyből, és megbocsátom a bűneiket, és megszabadítom a földjüket. Nagyon érdekes, hogyha figyelmesebben olvassuk ezt az igét, három feltételt szab az Isten, és utána három ígéretet ad. Vagyis, mintha azt mondhatnánk, ha mi teszünk egy lépést Isten felé, akkor ő feltétlenül fog ő is lépni. Nincs olyan, hogy Isten nem közeledik, miközben mi közeledünk hozzá. Ha megalázza magát az én népem, ha könyörög és keres engem, ha felhagy a bűnös életmódjával, ez a három feltétel. És a három ígéret pedig az, hogy meghallgatom akkor őket, megbocsátom a bűneiket, és megszabadítom őket. Egyet lépjek én, és egyet az Isten. Így közeledünk egymáshoz,
Így haladunk Jézussal együtt, lépésről lépésre. Ebben az Isten által felállított rendszerben nem lehet kihagyni egyetlen lépést sem, egyetlen elemet sem, és felcserélni sem lehet. Viszont ha készek vagyunk Jézussal így együtt haladni, akkor az egész menny készen áll arra, hogy a mi segítségünkre siessen. Pál apostol azt tanácsolja, Pál apostolon keresztül Isten, vessük le magunkról minden olyan dolgot, ami a sötétségben vettünk föl magunkra. Azt mondja, vessétek le a sötétségnek cselekedeteit. Különös dolgokat figyelhetünk meg a felén közeledő emberen. Ezt érdemes úgy ellenőrizni, és próbáljuk ki. Amikor úgy messzebbről, távolról közeledik felénk egy ember, mi az, amire felfigyelünk először? Törvényszerű, hogy mindig a ruháját vesszük először szemügyre. Nagyon sokan vizsgálták már ezt a kérdést, és én csak az ő vizsgálatuk eredményét tolmácsolom. Mindig azt vesszük észre, milyen ruhába van öltözve, hogy néz ki kívülről. Aztán már, mikor közelebb jön, akkor már a vonásait, az arcát és egyéb dolgokat is szemlélünk, de először mindig a ruha az, ami megragadja a figyelmünket. És tudjátok, a lelkiélet területén is ugyanez történik. Ha egy hívő emberrel találkozunk, akkor az első, hogy a lelki ruháját vesszük észre. Nem azt figyeljük, hogy mit mond, mit beszél, hanem hogy viselkedik. Milyen a magatartása. Krisztusi vonások figyelhetők-e meg rajta? Vagyis milyen lelki ruha van rajta? A saját maga szennyes ruhájába van, a bűnös szokásaival, vagy már kicserélte, és az ékességének a ruháját vette fel? A krisztusi jellemet, a krisztusi természetet. Jézus azt mondja, aki engem követ, az nem járhat sötétségben. Övé lesz az élet világossága. És ha Jézussal járunk, akkor világosságban vagyunk, és akkor a sötétség cselekedetei, a sötétség öltözete nem jellemezhet bennünket. Általában azok az emberek, akik a bűnös életmódot szeretik, azok keresik a sötétséget. Jézus maga mondja ezt Nikodémussal való beszélgetésében, elrejthessék azt, amit tesznek. De akinek nincsen rejtegetni valója, az szívesen megy a világosságra. Nincs mit elrejteni. És Jézus azt mondja, hogy aki velem jár, annak minden cselekedete le lesz leplezve. Isten leplezi le. Természetesen nem mások előtt, hanem ő előtte személyesen. Isten a Szentlélek által leplezi le a szívünkben, szembesít azzal, amilyenek vagyunk. Tekintet nélkül arra, hogy mi egyébként sokszor nagyon jól érezzük magunkat a sötétség öltözetében, az előző életünk rossz szokásaiban. Sokszor úgy érezzük, hogy annyira a személyre szabottak azok nekünk, hogy hát már nem is hagyom el ezeket a szokásokat, ez már az én életem részét képezi. De le kell vetnünk, több ok miatt is. Azért is le kell vetnünk, mert ezek ellentétesek azzal az élettel, amit Jézus szeretne kialakítani bennünk. Le kell vetnünk azért is, mert ezek a cselekedetek nagyon sokszor megaláznak bennünket. Szégyenbe hoznak Isten és az ember előtt. És ha tovább is ragaszkodunk hozzájuk, akkor örökre elválasztanak bennünket Krisztustól és az üdvösségtől. Hogy mik lehetnek ezek a sötétség cselekedetei, Pál néhány példával próbálja szemléltetni. Én is szeretnék kitérni rá. Azt mondja Pál, ha valóban felébredtünk és változást szeretnénk az életünkben, akkor vetkőzzük le a dobzódás részegséget. No, amikor úgy ez elhangzik, akkor gondolom, egy kicsit úgy megkönnyebbülünk, hát mi azért nem ilyen emberek vagyunk. Mert mi azért nem vagyunk részegek, nem vagyunk dobzódók. De mit is jelent Pál szóhasználatában ez a kifejezés? És egyáltalán a Biblia szóhasználatában. Korunk emberére jellemző az, hogy sajnos a telhetetlen étvágyát akarja kielégíteni, és tulajdonképpen ezzel kapcsolatos ez a kifejezés, hogy dobzódó. A részegség viszont már egyfajta kábulatot jelent, amikor az ember már
elveszítette a józan ítélő képességét. Na most úgy gondolom, nem csak az alkoholtól lehet például részeggé válnia egy embernek, hanem vannak emberek, akiket a hatalom részegít meg. És ettől elveszítik a józan ítélő képességüket. Ha egy kis hatalomhoz jutnak mások fölött, akkor már teljesen kicserélődik a gondolkodásuk, a viselkedésük, az egész életük, és úgy gondolják, hogy ők élet-halál urai. Ez egy lelki részegség. Aztán részeggé válhat valaki a világ befolyásától. Amikor már nem ura a saját tetteinek, már teljesen a világ szokása és a mércéje határozza meg az életét. Már azon gondolkodik mindig, hogy mit szólnak hozzá mások. Nem az a fontos, hogy mit szól Isten hozzá, hanem mi a világ véleménye és mércéje. Ezért hangzik az igében az, hogy ne szeressétek a világot, és ne szabjátok magatokat a világhoz. Nekünk nem azzal kell törődni, hogy mit gondol a világ, és hogy él a világ, hanem hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Részeggé válhat valaki például az önfelmagasztalás büszkeségétől is, amikor túl sokat gondol maga felől, és elveszíti a józan önértékelésnek a képességét. És bizonyára, hogy ezt a sort még folytathatnánk, ha az időnk megengedné, hogy hányféle módon válhatunk dobzódókká, részegekké lelki értelemben. Pál apostol a következő példájában azt említi, bujálkodás, feslettség. Ha szó szerint vesszük ezeket a gondolatokat, akkor mondhatjuk azt, hogy napjaink érzékiség és a test fékevesztett vágyának a kielégítésében éli az életét. Az emberek életének a középpontjában a bujálkodás, a feslettség, az erkölcstelenség áll. Mindenhonnan ez sugárzik az emberek felé. Ez az ige viszont azoknak is szól, akik magukat talán erkölcsileg kifogástalannak tartják olyan vonatkozásban, ahogy a világ éli az életét. Én azonban szeretném közelebb hozni ezt a gondolatot, mert nagyon sokszor mi is elfogadjuk a világ kínálatát. Például erkölcstelen könyvek, folyóiratok, ilyen jellegű tévéműsorok, videók szemlélése. Vagy éppen, ha szívesen hallgatunk olyan embereket egy társaságban, amikor nem megyünk ki közülük, nem határoljuk el magunkat, hanem még mi magunk is egy jót mosolygunk rajta, akkor valahol a lelkünkben megrendült egy húr arra, ami ott történt. És az Isten azt mondja, ezt le kell vetkőzni. Nekünk a krisztusi jellemet kell felöltöznünk. Pál ilyet is említ, hogy versengés, irítség. No, ezeknek a jelenléte az életünkben minden esetben azt tanúsítja, hogy hiányzik az őszinte szeretet. Mert ahol keserű irítség van a szívekben, mondja az apostol, na ott minden háborúság és minden gonoszság is van még. Mert ez soha nem jár egyedül. Hozza magával a többit. És a Jóisten azt akarja, hogy ezeket mind vessük le. Vessétek le a sötétség cselekedeteit. Végezetül még azt mondja az apostol, az kevés, hogy valamit levetettünk. Valamit fel is kell öltözni. Öltözzétek fel a világosság fegyvereit, majd később kiegészíti az apostol, hogy öltözzétek fel Krisztust. És ezzel a két gondolatot már össze is kapcsolta az apostol, hogy a világosság fegyvereinek a felöltözése az valóságban Krisztusnak a felöltözését jelenti. Ezzel egyrészt azt szorgalmazza az apostol, hogy a külső megnyilatkozásainkban, tetteinkben Jézust lehessen felismerni. Az ő jellemét tudjuk bemutatni az embereknek. Pál apostol ezt máshol így fogalmazza meg, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Másrészt azt is kimondja Pál ezekkel a szavakkal, hogy Krisztus felöltözése az egyfajta fegyverzet felöltözését jelenti. Mert a Krisztus által felöltözhető lelki fegyverek birtokában mi egyfajta védettséget élvezhetünk azokkal a veszélyekkel szemben, amelyek a fizikai élet fegyverei nem tudnak hatni és érvényesülni, és nem tudnak védelmet biztosítani. Ott mi a Krisztusban
megnyert fegyverekkel védelmet élvezhetünk. Pál apostol az efézusiakhoz írott levelében sorol fel néhányat ezekből a lelki fegyverekből. Az efézusiakhoz írott levél 6. fejezetében találjuk a 13. versben felsorolva Pálnak ezeket a gondolatait. Azt mondja, annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. És utána így folytatja, álljatok hát elő, körülövezvén derekaitokat igaz lelkűséggel, felöltözvén az igazság mellvasába, felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosz minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a lélek kardját, amely az Isten beszébe. Ha úgy egy kicsit megállunk egy pár pillanatra ezeknél a gondolatoknál, akkor én azt értem alatta, körülövezvén derekainkat igaz lelkűséggel. Ez egy derékkötő. Pál a mindennapi életből veszi a hasonlatait. Amikor gyermek voltam, olyan vidéken éltem, ahol az asszonyok a fejükön hordtak különböző nagy terheket. És később tudtam meg, hogy egy derékkötőt is felköpnek magukra. Ahhoz, hogy stabilan tudják azt a bizonyos terhet tartani és vinni. És valahogy Pálnak a hasonlatát ide kapcsolva én úgy értem, hogy ha az igaz lelkűséggel öltöztessük fel a derekunkat, akkor ez azt jelenti, hogy az igaz lelkű embereknek van egyfajta tartásuk, erkölcsi tartásuk. Az ilyen emberek nem hajladoznak ide-oda. Tudnak terhet vinni, és tudnak megállni különböző helyzetekben. A különböző irányból áradó befolyásokkal szemben stabilan tudnak állni. Erkölcsi tartásuk van ezeknek az embereknek. És ez Jézus Krisztussal biztosítható. Aztán azt is mondja az apostol, hogy felöltözvén az igazság mellvasába. Az igazsághoz ragaszkodó ember biztonságban érezheti magát, nem kell állandóan attól rettegni, hogy jaj, előbb-utóbb kiderül valami turpisság, valami titkolt és rejtegetett rossz az én életemből. Ha én az igazság mellvasába öltözök, akkor nem kell félnem, akkor mindig tiszta a lelkiismeretem. Sőt, még tovább lehet vezetni ezt a gondolatot, mert a Krisztus igazságába öltözött ember még az Isten ítéletében is biztonságban van, hiszen már nem vádlottként áll az Isten előtt, hanem felszabadított emberként, a vádoló már el lett hallgattatva, mert ő Krisztus igazságába öltözött. Aztán azt mondja az apostol, hogy felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, úgy gondolom, hogy a békesség készségével járó embernek mindig lényegesen kevesebb a baja, kevesebb veszély fenyegeti, kevesebbnek van kitéve, mint azok, akik nem keresik a békességet. Ez egyfajta biztonságot jelent. Az Istennek ez a fegyvere azonban másokért is van, hiszen a békesség evangéliumának a hirdetésével tudunk kiragadni embereket Sátán rabságából. Tovább kell adnunk azt, ami nekünk szabadulást hozott. Pál azt is mondja, hogy felvévén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosz minden nyilát megoldhatjátok. A hit pajzsa a kétség és az elkeseredés idején ad védelmet, biztonságot, amikor a lelkünkbe a hitetlenség kételjeit akarja az ellenség támasztani, akkor mi hitáltal tudjunk belekapaszkodni és védelmet keresni az Istennél az ő ígéreteiben a megpróbáltatások idején. Az idvesség sisakja pedig a fejet védi, a gondolkodást védi, az akaratnak a központja ez, a gondolkodásunk is Jézus Krisztussal egybeforva védettséget tud. Ha Krisztussal egybe vagyunk kapcsolva, akkor nem tud a tanításnak akármilyen szele ides-tova fújni, hanem akkor a gondolkodásunk, a tiszta értelmünk védett Jézusban. És végül azt mondja az apostol, felvegyétek a lélek kardját, amely az Istennek beszéde.
No, erről a kardról azt mondja a Szentírás a zsidókhoz írott levélben, ez egy kétélű fegyver. Ennek az egyik éle felém áll, a másik pedig az ellenség felé. Egyrészt azt jelenti, hogy megítél engem is. Elhat a szívnek, a léleknek, a velőknek, az ízeknek megoszlásáig. Megítéli a gondolatomat, a

amit az Isten elmond nekünk, ez ne csupán egy szép, elhangzott üzenet legyen, hanem érintse a szívünket. Engedjük azt, hogy az Isten megmozdítson általa. Engedjük azt, hogy végre kimozdítson abból az állapotból, ahol vagyunk. Pál azt mondja, végre cselekedjétek ezt. Mindazt, amit az Isten mond, hallgassatok az Isten szavára. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy már ideje az álomból felserkenni. Mert közelebb van hozzánk az üdvösség. Minden nappal közelebb van az üdvösség. És ha a Szentírás globálisan tanulmányozzuk, akkor pedig tudjuk azt, hogy nem csak a napokkal jön közelebb, hanem Jézus dicsőséges visszajövetelének Istennél egy meghatározott ideje van. És ő egyszer bezárja a kegyelem ajtaját, és mi nehogy kívül maradjunk. Az Isten segítsen, hogy a felszólító üzenete tudjon megmozdítani bennünket. Ma, ha az ő szavát halljuk. Ma, amikor halljuk az Isten üzenetét, akkor végre lelkünk mélyén határozzuk el magunkat. Igen, ott, ahol én vagyok, onnan ki akarok mozdulni. Én közelebb akarok menni az Istenhez. Segítsen az Úr, hogy ez így legyen mindannyiunk életében. Amen.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal, mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

A Timóteushoz írott második levél, első fejezet, hetedik vers. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Egy új tanulmányban mexikói tudósok megpróbálták kideríteni, hogy milyen tényezők kapcsolódhatnak a populáció jóllétéhez. Különösen a házi macskák előfordulási gyakoriságát és az általuk az emberre terjeszthető parazitákat elemezték. Kedves hallgatóink, többet a tanulmány eredményeiről és egyéb érdekes hírről mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Juhász Zsolt életmód tanácsadó, a Mindennapi kenyerünk és a testmozgás című előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Afrikában végeztek egy ilyen felmérést, ott a természetes életkörülmények miatt nagyon magas mennyiség a rostbevitel. Ugye majdnem minden nyersenestek, sok a gyümölcs, sok a nyers zöldség fogyasztás, a kenyeret sem olyan formában eszik, ahogy mi esszük, tehát viszonylag magas az élelmi rostbevitel, és ezért nagyon ritkán fordul elő vastagbél divertikulózis, ugye, ami annyit jelent, hogy a nyálkahártya kiöblösödés. Hogyha a bélszerkezetet megnézzük, mondjuk a végbelet, akkor van a nyálkahártya, és az, hogyha ha kiöblösödik, azt hívjuk így, mitől öblösödik viszont ki? Hogyha a székletnek az állagát vizsgáljuk, akkor minél lágyabb a széklet, annál könnyebben távozik a szervezetből. Minél keményebb a széklet, ugye annál nagyobb erőkifejtést kell, hogy az ember használjon, hogy tudjon normálisan távozni. De most, hogyha az embernek a széklete kemény, nem elég lágy, nehezen távozik, erőlködni kell, és ilyenkor a nyálkahártya nagy erőlködéstől az izom közé szépen kiöblösödik. És ez is nagyon-nagyon sok betegségnek a forrása. Azt mondják a felmérések, hogy általában az embereknek a 30-35%-ának van ez a betegsége. Úgyhogy nem is tud róla, és ez olyan fajta gólt a szervezetben, olyan fajta gyulladásokat okoz és gyulladásokat fellős, amit nem is tudnak, hogy ez ettől van. Továbbá, hogy ezeknél az embereknek, akik Afrikában ugye nagy mennyiségben fogyasztanak élelmi rostot, gyakorlatilag az aranyeres megbetegedés ismeretlen. Azon kívül a vastagbélrák szintén majdnem, hogy ismeretlen. És ezekről tudjuk, hogy minél civilizáltabb egy ország, annál jobban érintettek a lakói az ilyen jellegű megbetegedésekben, mint mondjuk a végbélrák. Az élelmi rostokról, egyébként ez érvényes majdnem mindegyik élelmi rostra, ugye a zöldségben, gyümölcsben és a különböző magokban lévő rostra is, elmondhatjuk, hogy nem emésztődnek meg, tehát nem szívódnak föl. Gyakorlatilag érintetlen formában jutnak le az alsó bélszakaszba. Egy részüket a vastagbélben található baktériumok enzimei kisebb, főként szerves savas molekulákra bontják. Ezáltal a széklet vegyhatása savas irányba tolódik el, elnyomva rothadó baktériumok szaporodását. Tehát mit mondhatunk el erről a mechanizmusról? A rostok, ugye mivel nem emésztődnek meg, ezek olyan anyagok, amiket megeszünk, elfogyasztunk, és nem szívódnak föl, hanem mint egy söprő úgy működnek. Magukba szívják a folyadékot, ugye az elején láthattuk azt, hogy milyen nagy mennyiségben, és gyakorlatilag felszívódás nélkül ürülnek ki a szervezetből. És ezáltal ugye a székletet is ugye lágyítják, mivel rengeteg vizet vesznek föl. A székletet továbbá hát térfogat növekedés segítenek a székletek kapcsolatban, és így az egész bélműködés gyakorlatilag teljesen megváltozik ahhoz képest, hogyha valaki rost szegény életmódot folytat. Van két fajta rost, hogyha lehet így kategorizálni őket. Van a vízben oldhatatlan, és van a vízoldékony. A vízben oldhatatlan rostokat, ugye a cellulóz, hemicellulóz, lignin, ugye ezek a gabonafélékben vannak elsősorban, ugye ezt hívjuk korpának, a rizsben, kukoricában, eperben, stb. Tehát általában, hogyha vízben oldhatatlan rostról beszélünk, akkor általában a gabonák rostját értjük ez alatt. Vannak vízoldékony anyagok, ezek a pektinek, növényi gumik és gyanták, rostok. Ezek elsősorban a gyümölcsökben és a zöldségekben vannak benne. Tehát gyakorlatilag, hogyha lehet így kategorizálni, akkor kétfajta rost létezik, az egyik az vízben oldható, a másik vízben oldhatatlan. A vízben oldható rost sem szívódik föl, hanem a vízzel keveredik, és ugye a vastagbélben a több funkciót lát el. Ugye a vízoldékony rostok vannak az almában, citrusfélékben, a legtöbb friss és aszal gyümölcsben, a zöldségekben, hüvelyesekben és az appehelyben. A vízoldékony rostok élettani hatását, hogyha vizsgáljuk, akkor a következő eredményhez jutunk.
Ugye nagy folyadék megkötő képességgel rendelkeznek. Az elején volt arról szó, hogy a 100-200%-nyi elsőnyi vizet is föl tudnak venni a saját testfogatukhoz képest. Ugye megkötik a cukrot. Azért fontos ez, mert hogyha a rost megköti a cukrot a szervezetben, ezáltal lassul a cukorfelszívódás, és csökken a szervezetnek az inzulin igénye. Hogyha valaki egészséges, akkor ezt nem nagyon érzi, de viszont egy cukorbeteg embernél ez abszolút kimutatható, hogy sokkal kevesebb inzulin bevitelre van szükség akkor, hogyha rostban gazdag diétát tart, mint akkor, hogyha nem figyel a rost bevitelre. Azon kívül megkötik az EP-vel ürített koleszterin egy részét, így az nem szívódik fel újra. Ugye csökken a vér koleszterin szintje. Tehát, hogyha itt tartunk, akkor láthatjuk azt, hogy a rost nem csak mint egy seprű működik az ember szervezetében, és így a úgymond tranzit időt csökkenti. Tehát nem mindegy az, hogy mondjuk egy széklet az ember szervezetében mondjuk 12 órán keresztül van benne, vagy 6 órán keresztül. Ugye nem kell, hogy tudósok legyünk ahhoz, hogy ezt belássuk, mert hogyha mondjuk 6 órán vagy 4 órán 4 órát kiűr a széklet a szervezetből, ezáltal sokkal kevesebb méreganyag tud felszívódni. Hogyha nem eszünk elég rostot, akkor a széklet bent van 10-15-20 órán keresztül a szervezetben, nem tud ürülni, ugye, mert nem elég a víztartalma, kevés a rost, ugye, ami a vizet felveszi, és ezáltal a szervezetben bekerülő méreganyag, illetve a szervezet által termelt méreganyag sokkal lassabban ürül a szervezetből, fel tud szívódni, és nagyon sok esetben a rák kialakulásának a közvetlen oka ez. Aztán vízoldékon rostokhoz, hogyha visszatérünk, ugye érelmeszesedésnél és a szív érrendszeri megbetegedéseknél is megfigyelték azt, hogy sokkal kevesebb az érelmeszesedés azokban az országokban, ahol több rostot visznek be. Kedvezően befolyásolják a bélforrát, megnövelik a béltartalom folyadékmennyiségét, ugye erről már az előbb volt szó, ami lágy, könnyű székletürítést eredményez. Hogyha a rostbevitelre elkezdünk figyelni, és mondjuk a gabona ételeinkben teljes örésű gabonából készült pékezőt fogunk fogyasztani, akkor a székletnél lehet ugyanezt megfigyelni, hogy néhány alkalom után teljesen át fog alakulni a bélműködésünk. Gyakorlatilag befogálni, hogy mondják ezt, tehát periódikus lesz a székletürítésünk, nem alkalomszerű. Tehát bizonyos időpontban minden nap akkor fog ürülni. Azon kívül meg fogjuk majd figyelni azt, hogy nem mindegy, hogy a székletnek az állaga milyen. Most itt beszélünk erről, ugye, és mondunk különböző érveket, hogy ez miért jó, miért nem jó, viszont érezni fogjuk azt, hogy nem kell erőlködni, és gyakorlatilag az egész, elnézést kérek, nem lehet ezt többen megfogalmazni, életemleg nagyon-nagyon fontos, de erről nem lehet virágnyelven beszélni, nem lehet körbeírni, meg körülírni, ez a lényeg, nem jó hangzik, viszont életemény szempontból nem mindegy. Tehát meg fogjuk figyelni azt, hogy az egész bélműködésben gyakorlatilag majdnem most semmi nem marad bent. És azért érdekes ez, mert hogyha bennmarad a székletnek egy bizonyos része, akkor ott valamit elkezd ugye csinálni, elkezd szépen felszívódni, ahogy bír, ahova bír. És innentől kezdve megint a körforgásba kerül az a méreganyag, aminek már rég ki kellett volna jönni, de mivel nem tud, mert a székletünk nem megfelelő minőségű, ezért bennmarad, és ott újra elkezd valami történni vele.

0: Egy új tanulmányban mexikói tudósok megpróbálták kideríteni, hogy milyen tényezők kapcsolódhatnak a populáció jólétéhez. Különösen a házi macskák előfordulási gyakoriságát és az általuk az emberre terjeszthető parazitákat elemezték. Kedves hallgatóink, Nagy Beatrix vagyok, és a következő percekben munkatársam Takács Emil közreműködésével e tanulmányról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról szeretnénk többet megosztani önökkel is.
1: A kutatók több mint 833.050 év feletti ember adatait vizsgálták. Arra keresték a választ, hogy a hangképzési zavar, a halláskárosodás vagy a kettő együttes jelenléte összefügg-e a később diagnosztizált kognitív károsodással vagy demenciával. A későbbi diagnózisokat legalább egy évvel a kezdeti vizsgálat után nézték. Így kisebb az esélye annak, hogy már felismert kognitív problémával együtt járó hangváltozást mértek. A legerősebb kapcsolat azoknál jelent meg, akiknél egyszerre volt jelen hangképzési zavar és halláskárosodás. A hangzavarral, de halláskárosodás nélkül élőknél 58%-kal nagyobb eséllyel jelentkezett később kognitív károsodás vagy demencia, míg a két probléma együttes fennállásakor ez a különbség 104% volt. A teljes hangzavarral élő csoportban, függetlenül attól, hogy volt-e halláskárosodás, 29%-os emelkedést találtak, míg az önmagában fennálló halláskárosodás 27%-os növekedéssel járt együtt. Ezeket az adatokat azonban nem szabad úgy értelmezni, mintha a kutatók egy konkrét demencia kockázatot állapítottak volna meg minden egyes ember számára. A vizsgálat statisztikai összefüggést mutatott ki, nem pedig ok-okozati kapcsolatot. Vagyis nem bizonyítja, hogy a hangzavar demenciát okoz. És azt sem, hogy egy megváltozott hangból meg lehetne jósolni, kinél alakul ki később a betegség. Mi köze lehet a hangnak az agy működéséhez? A kutatók szerint több lehetséges magyarázat is szóba jöhet. Ha valakinek nehezére esik a beszéd, esetleg fájdalmas vagy megerőltető számára a kommunikáció, könnyen előfordulhat, hogy kevesebbet beszél, és ritkábban vesz részt társas helyzetekben.
0: Hasonló folyamat játszódhat le hallásromlás esetén is. Ha valaki nehezebben követi a beszélgetéseket, egy idő után fárasztóbbnak érezheti a társas kapcsolatokat, és visszahúzódhat. A kutatók szerint a hang és hallás problémák így nem feltétlenül közvetlenül befolyásolják az agy állapotát, hanem a kommunikáció és a társas aktivitás megváltozásán keresztül is összefügghetnek a kognitív egészséggel. A kutatásban ráadásul nem egyetlen konkrét hangváltozást kerestek. A hangképzési zavarok között szerepelhet a hangmagasság, a hangerő vagy a hang tisztaságának megváltozása is. Ezért nem lehet azt mondani, hogy egy mélyebb, halkabb vagy rekedtebb hang önmagában demenciára utalna. Az életkor előre haladtával egyébként természetes módon is változhat a hang. A mostani eredmények ezért semmiképpen nem jelentik azt, hogy egy idősebb embernél minden új rekedtség vagy hangmagasságváltozás kognitív hanyatlást jelez. A kutatás inkább egy olyan lehetséges összefüggésre világít rá, amelyet további vizsgálatoknak kell pontosítaniuk. A hang vizsgálata ugyanakkor a jövőben érdekes eszköz lehet a korai felismerésben. A beszéd rendkívül összetett folyamat, amelyhez a hangszalagok működése mellett megfelelő légzésre és számos idegrendszeri folyamat összehangolására is szükség van. A mostani kutatás még nem tisztázta pontosan, milyen biológiai vagy viselkedési mechanizmus áll a megfigyelt kapcsolat mögött. A szakemberek szerint a tartós hangproblémákat ezért érdemes kivizsgáltatni, különösen akkor, ha azok a mindennapi kommunikációt is megnehezítik. A kutatás azonban jelenleg még nem teszi a hangvizsgálatot demencia szűrő módszerré. A legfontosabb tanulság inkább az, hogy egy látszólag egyszerű hangprobléma mögött is lehetnek olyan összefüggések, amelyeket az agy egészségének kutatásában érdemes tovább vizsgálni.
1: Egy új tanulmányban mexikói tudósok megpróbálták kideríteni, hogy milyen tényezők kapcsolódhatnak a populáció jólétéhez. Különösen a házi macskák előfordulási gyakoriságát és az általuk az emberre terjeszthető parazitákat elemezték. A kutatók 93 országban gyűjtöttek adatokat a jövedelemről, a GDP-ről, az egészségügyi kiadásokról, a házi macskák számáról és a toxoplazma, egy macskáról emberre terjedő parazita, előfordulásáról. Minél több macska volt egy országban, annál magasabb volt az átlagos nemzeti jóléti indexe, ami összhangban van a házi állattartás emberekre gyakorolt pozitív hatásait vizsgáló korábbi kutatásokkal. Finnországban, Dániában és Svédországban, amelyek a lista élén álltak, volt a legtöbb macska is, körülbelül 1700-2000 állat 10 000 lakosra vetítve. Ez az összefüggés azonban nagyrészt megszűnt, ha a macskák toxoplazma hordozók voltak. A kutatók azt találták, hogy minél magasabb a toxoplazma előfordulása, annál rosszabb a lakosság jóléte. Ez különösen Libanonban, Jemenben, Gabonban és Etiópiában volt így, ahol a toxoplazma előfordulási aránya a legmagasabb volt, de a rangsor alján is szerepeltek. Ugyanakkor Szaúd-Arábia és Brazília figyelemre méltó kivétellé vált. Magas volt a toxoplazma prevalenciája, ugyanakkor az országok viszonylag előkelő helyen álltak a jólét tekintetében. Azt tapasztaltuk, hogy azok az országok, ahol több macska élt, általában magasabb boldogságszintről számoltak be, míg azok, ahol magasabb volt a toxoplazma gondi előfordulása, általában alacsonyabb boldogságszintet mutattak, írták a kutatók a PLOS ONE folyóiratban megjelent tanulmányukban.
0: A kutatók hangsúlyozták, hogy ezek csupán országos szintű statisztikai összefüggések. Ezért ezekből az adatokból nem lehet arra következtetni, hogy a több macska közvetlenül boldogabbá teszi az embereket, vagy hogy a toxoplazma éppen ellenkezőleg csökkenti a jólétüket. A tudósok szerint azonban az azonosított mintázatok elég érdekesek ahhoz, hogy tovább vizsgálják őket. A váratlan eredmények arra utalhatnak, hogy számos tényező befolyásolja a macskák és a jólét közötti kapcsolatot. A tudósok szerint a macskatartás és a jólét közötti pozitív összefüggés elsősorban a gazdasági körülményekkel magyarázható. A házi állattartás általában gyakoribban magasabb jövedelmű és az egészségügyi ellátáshoz jobban hozzáférő emberek körében. Ugyanezek a tényezők hozzájárulhatnak az alacsonyabb fertőzési arányhoz. Számunkra az a legérdekesebb, hogy ezek az eredmények olyan tényezőket kombinálnak, amelyeket általában külön vizsgálnak, a jólétet, az egészséget, az ember-állat kapcsolatokat és a fertőző betegségeket. Jegyezték meg a kutatók. Szerintük az új tanulmány eredményei azt mutatják, hogy ahhoz, hogy megértsük, miért számolnak be egyes populációk magasabb jóllétről, nem csak a hagyományosan a legtöbb figyelmet kapó társadalmi, gazdasági körülményeket kell figyelembe venni, hanem a biológiai és környezeti tényezőket is. A tudósok további kutatásokat sürgetnek az azonosított mintázatok mögött meghúzódó mechanizmusok megállapítására. Az egyik legváratlanabb eredmény az volt, hogy azokban az országokban, ahol több macska élt, nem volt magasabb a toxoplazma gondii előfordulási aránya. Épp ellenkezőleg a kapcsolat fordított volt. Jegyezték meg a szerzők. Véleményük szerint ez egy fontos pontra világít rá. Az emberek, állatok és a fertőző betegségek közötti kapcsolat nem csak az állatok jelenlététől függ, hanem azoktól a társadalmi, gazdasági és ökológiai körülményektől is, amelyek között ez a kölcsönhatás létrejön.
1: Az Oxfordi Egyetem kutatói riasztó eredményekre jutottak, amikor az Egyesült Királyság legnagyobb egészségügyi kutatási programjának adatait elemezték. A vizsgálat kimutatta, hogy a magas vérnyomásban szenvedő felnőttek jelentős része egyáltalán nem kap időben diagnózist, de a kezelt betegek körében is súlyos hiányosságok tapasztalhatók. A hipertenzió továbbra is az agyvérzés, a szívroham és az idő előtti elhalálozás egyik legfőbb kiváltó oka. A szakemberek az egészségügyi világszervezet szempontjai alapján határozták meg a magas vérnyomást. Az 1,4 millió angliai résztvevő vizsgálata alapján a felnőttek több mint egyharmada, pontosan 37%-a felelt meg a hipertenzió kritériumainak. Az életkor előre haladtával az arány drasztikusan emelkedett. A fiatal felnőttek körében minden hatodik ember volt érintett, míg a 80 év felettieknél ez az arány már elérte a 71%-ot, a férfiaknál pedig csak nem másfélszer gyakrabban jelentkezett a probléma, mint a nőknél. A leginkább aggasztó megállapítás mégis az, hogy a magas vérnyomással élő résztvevők csak nem 60%-a nem is tudott az állapotáról. Ők korábban soha nem kaptak orvosi diagnózist, és semmilyen vérnyomás csökkentő készítményt nem szedtek.
0: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm kedves hallgatóinkat a Lelki Pihenő című adásban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Meghívom Önöket, hogy a következő percekben tanulmányozzunk közösen Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvéből. A pápaság célkitűzései volt a tanulmányunk középpontjában legutóbb, ma folytatjuk ennek a fejezetnek a tartalmát, a 35. fejezetnek a tartalmának a tanulmányozásával.

Mivel a zsinati rendeletek elégtelennek bizonyultak, az egyház felkérte a világi hatóságokat egy olyan rendelet kiadására, amely az embereket megfélemlíti, és a vasárnapi munkától eltiltja. Egy zsinat, amelyet Rómában tartottak, minden korábbi döntésnek még nagyobb súlyt és fontosságot adott. E döntések az egyházi törvényekben is helyet kaptak, a polgári hatóságok pedig csaknem az egész keresztény világban kötelezővé tették őket. Még mindig nagy gondot jelentett az, hogy a vasárnap megtartását nem lehetett a szentírással szentesíteni. A nép kételkedett abban, hogy tanítóinak joga volna Jahvénak, a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Határozott kinyilatkoztatását a nap napjának dicsőítéséért elvetni. A bibliai bizonyságtétel hiányának pótlására egyéb eszközökre volt szükség. A vasárnap egyik fanatikus védelmezőjének, aki a 12. század vége táján sorra látogatta az angliai gyülekezeteket, az igazság hűséges tanúi ellenszegültek. E tanító erőfeszítései olyan eredménytelen voltak, hogy egy időre eltávozott az országból, és valami olyasmi után kutatott, amivel érvényre juttathatja tanításait. Amikor visszatért, a hiányt pótolta, és későbbi munkája eredményesebb lett. Hozott magával egy állítólag Istentől származó tekercset, amely a vasárnap megtartásának hiányzó parancsát tartalmazta, és félelmes fenyegetéseket az engedetlenek megfélemlítésére. Ezt a nagyra becsült iratot, amely épp oly hamisítvány volt, mint az általa igazolt intézmény, és amely állítása szerint a mennyből hult alá, Jeruzsálemben a Golgotán levő Szent Simeon nevű oltáron találták meg. Az igazság azonban az, hogy a római pápa palotája volt a születési helye, és onnan került ki. Az egyház hatalmát és virágzását elősegítő csalásokat és hamisítványokat a pápai hierarchia minden korban törvényesnek tartotta. A teker szerint tilos dolgozni a szombat 9. órájától, azaz délután 3 órától, hétfő napfelkeltéig. A tekercs megbízhatóságát állítólag sok csoda támasztotta alá. Például a megadott idő után dolgozó emberek megbénultak. Egy molnár, aki megkísérelte gabonáját megőrölni, liszt helyett vérzuhatagot látott kiömölni, és a malomkerék a nagy erővel rázuhanó víz ellenére is mozdulatlan maradt. Egy asszony, aki tésztát tett a sütőbe, nyersen vette ki, pedig a sütő forró volt. Egy másik, aki a 9. órára megdagasztotta a kenyerét, de úgy döntött, hogy hétfőig félreteszi, másnapra, mennyei csoda folytán, megsült cipók formájában talált rá. Egy ember szombaton a 9. óra után sütött kenyeret, másnap reggel pedig, amikor megtörte, vér folyt belőle. Ilyen képtelen és babonás koholmányokkal próbálták a vasárnap hívei megalapozni a nap szentségét. Skóciában, akár csak Angliában nagyobb becslete volt a vasárnapnak, amikor az ősi szombat egy részével együtt ünnepelték. De hogy mennyi időt kellett szentnek tartani, az változó volt. A skót király rendelkezése szerint a szombatot déli 12 órától kell szentnek tartani, és hétfő reggelig senki sem foglalkozhat világi dolgokkal. Bár a pápisták mindent megtettek a vasárnap szentségének megalapozásáért, ők maguk nyilvánosan megvallották a szombat mennyei tekintélyét, és azt is, hogy az az intézmény, amely a szombat helyére került, emberi eredetű. Egy 16. századi pápai zsinat világosan kimondta:
Egyetlen keresztény se felejtse el, hogy a hetedik napot Isten megszentelte. És nem csak a zsidók kapták és ünnepelték, hanem azok is, akik úgy tettek, mintha Istent imádnák. Habár mi keresztények az ő szombatjukat az Úr napjára tettük át. Isten törvényének meghamisítói tudták, mit csinálnak. Szánt szándékkal helyezték magukat Isten fölé. A valdensek közül némelyek szombatot ünnepeltek. Sokáig tartó, véres üldözésük beszédesen szemlélteti, milyen politikát folytatott Róma a vele ellenszegülőkkel. Mások is hasonlóképpen szenvedtek a negyedik parancsolat iránti hűségükért. Az etióp és abesszin egyház történelme különösképpen sokat mondó. A középkor sötétjében Közép-Afrika keresztényeit szem elől veszítette a világ, és ők hosszú századokon át szabadon gyakorolhatták hitüket. De Róma végül tudomást szerzett létezésükről, és az abesszin császárt csak hamar rávette, hogy ismerje el a pápát Krisztus helytartójának. Ezt további egyezkedések követték, majd egy rendelet született, amely a legszigorúbb büntetés terhe mellett megtiltotta a szombat ünneplését. A pápai zsarnokság azonban nem sokára olyan kellemetlen iga lett, hogy az abesszinok elhatározták, letörik a nyakukról. Iszonyú harc árán kiűzték birodalmukból a római katolikusokat, és helyreállították az ősi hitet. A gyülekezetek boldogan köszöntötték a szabadságot, és soha nem felejtették el azt a leckét, amelyet Róma megtévesztéseiről, fanatizmusáról és önkény uralmáról tanultak. E félreeső ország népe örült, ha a keresztény világ többi része nem vett róla tudomást. Az afrikai gyülekezetek úgy tartották a szombatot, mint a pápai egyház, mielőtt teljesen hitehagyóvá lett. Míg Isten parancsának engedelmeskedve megtartották a hetedik napot, az egyház szokásaihoz alkalmazkodva vasárnap sem dolgoztak. Róma, miután ővé lett a legfőbb hatalom, sárba taposta Isten nyugalomnapját, hogy felmagasztalja a sajátját. De a majdnem ezer évig rejtőzködő afrikai gyülekezet nem osztoztak hitehagyásában. Amikor Róma uralma alá kerültek, kénytelenek voltak az igazi szombat ünneplésével felhagyni és tiszteletben tartani a hamisítványt. De mihelyt visszanyerték függetlenségüket, újra engedelmeskedtek a negyedik parancsolatnak. Ezek a feljegyzések, amelyek megörökítik a múltat, világosan tanúsítják, hogy Róma gyűlöli az igazi szombatot és a szombat híveit. Kiderül belőlük, hogy milyen eszközöket használ a maga alkotta intézmény megünnepeltetésére. Isten igéje azt tanítja, hogy ezek az események meg fognak ismétlődni, amikor Róma hívei és a protestánsok összefognak, hogy felmagasztalják a vasárnapot. A Jelenések könyve 13. fejezetének proféciája kinyilatkoztatja, hogy a bárányszarvú fenevad által jelképezett hatalom azt cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják a pápaságot, amelyet itt a párduchoz hasonló fenevad szimbolizál. A kétszarvú fenevad azt is mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, és ez a hatalom mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal elfogadtatja a fenevad bélyegét. Bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok az a hatalom, amelyet a bárányszarvú fenevad jelképez, és hogy ez a profécia akkor fog teljesedni, amikor az Egyesült Államok kikényszeríti a vasárnap megtartását. E nap megünneplésére Róma a maga felsőbségének elismeréseként tart igényt.

Féta mondja, az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követté a fenevadat. Pál világosan kijelenti, hogy a bűn embere a második adventig megmarad. Egészen az idők végéig fogja folytatni csalom munkáját. A Jelenések könyvének írója ugyancsak a pápaságra utal, amikor azt mondja, hogy imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe. Mind az óvilág, mind az új, a vasárnap tiszteletével, amely kizárólag a római egyház tekintélyén alapszik, hódolni fog a pápaság előtt. Több mint fél évszázadig az Egyesült Államok számos profécia kutatója bizonyságot tett erről a világnak. A jelenlegi események tanúsítják, hogy rohamosan haladunk e profécia teljesedése felé. Protestáns tanítók épp úgy hivatkoznak a vasárnap ünneplésének isteni eredetére, épp úgy nélkülözve a szentírási bizonyítékot, mint a pápai vezetők, akik csodákat találtak ki, hogy Isten parancsát helyettesítsék. Újra hallani fogjuk azt az állítást, hogy a vasárnapi nyugalomnap megszentségtelenítése miatt sújtják Isten büntető ítéletei az emberiséget. Rohamosan tért hódít az a mozgalom, amely az embereket a vasárnap megtartására kényszeríti. Bámulatos, hogy a római egyház milyen fondorlatos. Fel tudja mérni, mi fog történni. Csak az alkalomra vár. Látja, hogy a protestáns egyházak a hamis szombat elfogadásával előtte hódolnak, és hogy a protestánsok is azokkal az eszközökkel fogják a vasárnap megtartását kikényszeríteni, amelyeket ő is alkalmazott a múltban. Akik elvetik az igazság világosságát, azok igényelni fogják a magát csalhatatlannak nevező hatalom segítségét annak az intézménynek a felmagasztalásához, amely tőle származik. Hogy Róma milyen szívesen siet ebben a munkában a protestánsok segítségére, azt nem nehéz kitalálni. Ki tudná a pápai vezetőknél jobban, miként kell bánni azokkal, akik nem engedelmeskednek az egyháznak. A római egyház az egész világot behálózó ágazataival egyetlen hatalmas szervezetet képez a Szent Szék irányítása mellett, amelynek érdekeit kell szolgálnia. Híveinek millióit a föld összes országában arra kötelezi, hogy engedelmeskedjenek a pápának. Bármilyen nemzetiségűek és bármely ország polgárai, az egyház tekintélyét kell első helyre tenniük. Az államnak tett esetleges hűség esküjük mögött ott van a romának tett engedelmességi fogadalmuk. Ez a fogadalom feloldoz minden olyan eskü alól, amely sérti Róma érdekeit. A történelem tanúsítja, hogy Róma milyen ravaszul és szívósan igyekszik beavatkozni a nemzetek ügyeibe. És ha egyszer megvetette valahol a lábát, még a fejedelmek és a nép romlásba döntése árán is előtérbe helyezi saját céljait. 1204-ben harmadik Ince pápa a következő szokatlan esküt csikarta ki, második Péter Aragon királytól. Én, az Aragonok királya, vallom és ígérem, hogy mindig hű és engedelmes leszek uramhoz, Ince pápához, valamint katolikus utódaihoz és a római egyházhoz. Nagy gondom lesz arra, hogy birodalmam is engedelmeskedjék neki. Védelmezem a katolikus vallást, és üldözöm az eretnek romlottságot. Ez összhangban van a római főpap hatalmi igényével, amely szerint a pápának joga van császárokat trónjuktól megfosztani,
és felmenthet alattvalókat, becsületeket,

kegyetlen uralkodók iránti engedelmességük alól. Ne felejtsük el, hogy Róma mivel dicsekszik. Azzal, hogy soha nem változik. A római egyház ma is vallja 7. Gergely és 3. Ince elveit. Ha hatalmában állna, most is épp oly erőszakosan megvalósítaná ezeket az elveket, mint a letűnt századokban. A protestánsok alig ha tudják, mit csinálnak akkor, amikor Róma segítségével akarják felmagasztalni a vasárnapot. Miközben saját céljuk megvalósítására törekszenek, Róma előtt a maga hatalmának helyreállítása, elvesztett felsőbbségének visszaszerzése lebeg. Jusson csak érvényre az Egyesült Államokban az az elv, hogy az egyház igénybe veheti, illetve irányíthatja az államhatalmat, azaz a vallásos szertartások világi törvényekkel kikényszeríthetők. Dióhéjban, ha az egyház és az állam uralkodik a lelkiismereten, akkor Róma diadala ebben az országban biztosítva van. Isten igéje figyelmeztet a közelgő veszélyre. Ha a protestáns világ nem figyel erre, akkor fogja megtudni, mi Róma valódi célja, amikor már túl késő kimenekülni a hálójából. Róma csendben nő hatalommá. Tanításai éreztetik befolyásukat a törvényhozó termekben, az egyházokban és az emberi szívekben. Titokban már építi büszke és masszív tornyait, amelyekben korábbi üldözéseit megismétli. Lopva és alig észrevehetően növeli erejét, hogy készenlétben legyen, amikor ütésre emelheti kezét. Előnyhöz akar jutni, és ez már sikerült is neki. Nem sokára látni és érezni fogjuk, mi Róma igazi szándéka. Megvetésnek és üldözésnek teszi ki magát az, aki hisz és engedelmeskedik Isten igéjének. Kedves hallgatók, eddig tart a 35. fejezet, amely a pápaság célkitűzéseiről ír nekünk. A legközelebbi adásban a 36. fejezetet tanulmányozzuk, amelyben a közelgő küzdelemről ír Ellen G. White írónő. Tartsanak velünk! Addig is egy kellemes és pihentető éjszakát kívánok. A viszonthallásra!

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszönti Önöket Tamota Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. A Biblia Istentan sorozat 6. és egyben utolsó alkalmához érkeztünk. A mai alkalommal a Szentírás alapján dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztor arról szól igét, hogy meg lehet-e győzni valakit a Szentlélek Isten személye minőségéről. Kérem, fogadják sok szeretettel az előkészített programot és a választ erre az igen fontos kérdésre. Tartalmas alkalmat kívánok!

Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Íme egy újabb alkalom Isten kegyelméből, amikor a következő főcím alatt elmélkedünk, és pedig bibliai istentan. Mit mond a Szentírásban Isten önmagáról? Ez a nagy kérdés. Ez a 6. előadás, egyben az utolsó is, és remélem, meg vagyok győződve, hogy a kedves nézők, hallgatók, a Szent Ige alapján meggyőződtek arról, hogy a Szentírásban Isten úgy mutatja be magát, mint aki egy egység, de külön három személyből álló egység, egy Isten. A múlt alkalommal a Szentlélekről beszéltem, és pedig arról, hogy a Szentlélek milyen módon mutatja be önmagát a Szentírásban. Az alcíme annak az előadásnak az volt, hogy a Szentlélek jelképe vagy isteni személy. Két dologról beszéltem, összefoglalom nagyon-nagyon röviden. És pedig arról, hogy első részében előadásomnak meghatároztuk, hogy mi a személy, mit értünk a személy szó alatt. Majd azzal folytattam, hogy a bibliai meghatározás lehet-e a Szentlélekre alkalmazni, és pedig a személy szónak a bibliai meghatározását? És a következtetésünk az volt, hogy igen, lehet. A Szentírásban Isten úgy beszél, mármint a Szentlélek Isten, hiszen ő teljes Isten, önmagáról, hogy ő személy és isteni személy. Ez volt tehát nagyon-nagyon röviden a korábbi előadásomnak a két része. Folytatom, és egyben ezzel be is fejezem, a Szentlélekről beszélek. És pedig az lesz a nagy kérdésünk, egy kérdés formájában fogok beszélni a válaszról, a Szentírás alapján. A kérdés a következő. Meg lehet-e győzni bárkit, egy adventistát például, aki tagadja a Szentlélek személy voltát? Ez egy bibliai igazság, ugye? Meg lehet-e győzni arról, hogy téved? Nagy kérdés, komoly kérdés. Hadd lássuk, hogy a Szentírás mit mond, milyen módon figyelmeztet bárki olyant, legyen az illető adventista vagy bármilyen más felekezethez tartozó, vajon meg lehet-e győzni valakit, aki tagadja Isten szent lelkének a személy voltát, és azt állítja, hogy Isten szent lelke csak egy amolyan jelkép, az Atya Isten hatalmának, erejének a jelképe, vagy az Úr Jézus Krisztus hatalmának, vagy jelenlétének a jelképe. Nem, Isten szent lelke nem jelkép. Vannak jelképek őróla, de a jelképek azok csak jelek, jelképek valakire utalnak, és az a valaki a Szentlélek Isten. Hadd lássuk, mit mond a Szentírás arról, hogy milyen esélye van valakinek meggyőzni egy másik szemét arról, hogy Isten szent lelke teljes személy, nem személytelen befolyás, és hogy teljes Isten. A megváltási tervben a Szentlélek a következő két nagy tisztséget, funkciót vállalt föl, mint személyes felelőssége. És pedig mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Melyek azok? A Szentírás szerint Isten szent lelke fölvállalta azt, az Atya Isten és a Fiú Isten részéről, hogy magyarázza a Szentírást, hogy megmagyarázza a kutatónak a Szentírás igazságait. Tehát ő a Biblia magyarázó, és egyben a Biblia értelmezője. Állítja ezt a Szentlélek önmagáról a Szentírásban? Természetesen. Keressétek meg velem együtt a János evangéliumot 14. fejezetét, felolvasom a 26. verset, majd ezt a Biblia szöveget összehasonlítom a János evangélium a 16. fejezetének a 13. versével. Olvasom tehát a János evangélium a 14. fejezetének a 26. versét. Így fogalmaz Isten. A ma vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és ezetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Tehát ez az egyik nagy-nagy felelőssége, amit magára vállalt a Szentlélek, hogy megmagyarázza számunkra mindazt, amire a Biblia tanít, amire Isten, az Atya és a Fiú tanít a Szentírásban. Megmagyarázza és eszünkbe juttatja
a helyes magyarázatot. A 16. fejezetben, a 13. vers folytatja ezt a gondolatot, hallgassátok meg, miként beszél Isten szent lelke önmagáról. De mikor eljö amaz az igazságnak lelke, természetesen, hogy itt Jézus beszél a Szentlélekről, de a Szentlélek ihleti Jánost lejegyezni ezt a szöveget. Tehát ilyen értelemben a Szentlélek önmagáról beszél. Ismétlem, 13. vers. De mikor eljö amaz az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, a Szentlélek képes hallani, és a bekövetkezőket megjelenti néktek. Hát ez a két tisztség közül az első nagyon fontos, a Szentlélek Isten magyarázza számunkra, a kutató számára, az őszinte kutató számára a Biblia igazságait. Ő a Biblia értelmező, és Biblia magyarázó. Melyik az a második megtisztség, amelyet Isten szent lelke fölvállalt örömmel a megváltási tervben? Tudjátok? Itt arról van szó, hogy ő az, aki meggyőz a bűneink felől. Ő az, aki bűn bánatot ad, aki a bűn bevallására vezeti az egyént. Tényleg? Ez a második nagy tisztsége? Sok felelősséget vállalt magára a Szentlélek Isten. A korábbi előadásomban erről, ezekről beszéltem. Most ezt hangsúlyozom ki, hogy meggyőz a bűneinkről, a bűn felől. Hol írja a Szentírás ezt? A János Evangélium a 16. fejezetében, itt maradtam a 16. fejezetben, olvasom a 7. illetve 8. verseket. Hallgassátok meg Isten szent ígéjét. Tehát a 7. és a 8. versek. De én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, ezt az Úr Jézus Krisztus mondja. Mert ha el nem megyek, nem jö el hozzátok a vígasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Ki ez a vígasztaló? 8. vers. És az, mármint a vígasztaló, mikor eljö, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Megfeddi a világot. Ki a vígasztaló? Hát korábban a fejezetben, és a 14. fejezetben a vígasztaló nem más, mint a Szentlélek Isten. Tehát amikor a Szentlélek Isten eljön, és amikor sikere van nálad, ezt jól jegyezd meg, kedves néző, kedves hallgató. Ha a Szentléleknek sikere van a te életedben, akkor téged meggyőz a bűneid felől. Mert ez a második nagy felelőssége, amit magára vállalt a Szentlélek Isten a megváltási terv megvalósításában. Figyeljük csak! Amit helytelenül értünk a Szentírásból, azt hibásan magyarázzuk. És amit hibásan magyarázzunk, azt hibásan éljük. Ha pedig hibásan éljük a hibás értelmezését a Szentírásnak, akkor a viselkedésünk helytelen. Ha helytelenül viselkedünk, valakinek meg kell győznie minket hibánk felől, bűneink felől, és ezt a szerepet a Szentlélek Isten vállalta magára. Jegyezd meg, kedves lélek! Esélyed a bűnedet belátni és bevallani, felismerni csak akkor van, ha Isten szent lelkié, ővele kapcsolatosan azt vallod, hogy igenis a Szentlélek képes szólni hozzád, mert ő egy személy, és téged képes meggyőzni, ha engeded, hogy ő, a Szentlélek Isten, téged meggyőzzön a Biblia alapján, hiszen ő magyarázza a Szentírást, és ő magyarázza önmagáról a bibliai igazságokat. Azt, hogy ő igazi személy, hogy ő isteni személy, ha pedig te ezt tagadod, és azt mondod, nem, nem, Isten szent lelke egy olyan személytelen befolyás, csak az Atyaisten ereje, de nem egy személy, hát akkor, ha ő nem személy, akkor téged nem tud meggyőzni, mert nem engeded, hogy meggyőzzön. Hát mi történik akkor, ha valaki makacsul kitart a Szentírás hibás értelmezése mellett, és helytelenül magyarázza a Szentlélekről szóló bibliai tanításokat?
aki azt állítja a Szentlélekről, hogy hát ő nem személy, csak egy személytelen erő. Mi történik, kedves lélek, egy olyan emberrel, aki így makacskodik és félremagyarázza a Szentírást, azt, amit is a Szentlélek ihletett, és mond a megváltási tervről, az Atya Istenről, az ő szeretetéről, a Fiú Istenről, akiről azt mondja, hogy ő teljes Isten. A Fiú Isten nem egy teremtmény, erről egy egész előadást tartottam, ha visszaemlékeztek. Mi történik az illetővel, aki makacsul kitart amellett, hogy a Szentlélek nem személy, nem isteni személy, hanem személytelen befolyás, csak egy jelkép. Hát a következő történik. Maga a Szentírás kijelenti ezt. A Máté evangélium a 12. fejezetében a következőket fogom felolvasni a 32. vers alapján. Figyeljétek meg, Máté 12. fejezete, 32. verse. Hát ez történik az illetővel, vagy ez történhet. Nem törvényszerű, hogy ez kell, hogy történjen, de ez történhet. Olvassom Isten igéjét, figyeljétek szent odaadással. Még aki az ember fia ellen szól, az ember fia az Úr Jézus Krisztus. Tehát, még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik. De aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Ez nagyon komoly figyelmeztetés. Tényleg nagyon komoly figyelmeztetés. Az ember fia ebben a 32. versben az Úr Jézus Krisztus. Mindenki elismeri, még akik tagadják Jézus Krisztus teljes istenségét, ők is elismerik, hogy ebben a szövegben az ember fia, az Úr Jézus Krisztus egy személy. Csak hogy nem isteni szerintük, hanem egy amolyan kezdettel rendelkező teremtett lény, az Atya Isten első teremtménye. Erről szóltam már, hogy ez bibliailag teljesen helytelen. Jézus Krisztus teljes Isten, és ő a Teremtő Isten. Ezt mondja a Szentírás őről. Tehát amikor itt a 32. versben mi mindannyian elismerjük azt, hogy az ember fia egy személy, és ellene csak egy személy ellen lehet szólni, azaz vétkezni, ezt a bűnt Isten megbocsátja, amennyiben belátjuk és elhagyjuk. És felkaroljuk a Biblia tanítását, hogy az Úr Jézus Krisztus teljes Isten. Igen, ám, de a szöveg azt mondja, hogy aki a Szentlélek ellen szól, aki vétkezik a Szentlélek ellen azáltal, a többek között, hogy azt állítja, hogy a Szentlélek nem személy és nem Isten, egy külön isteni személy, az illető abban a veszélyben áll, hogy úgy megsérti Isten szent lelkét ezzel az állítással, ezzel a bibliai félremagyarázattal, nem is bibliai ez, ez biblia ellenes, mert minden félremagyarázás biblia ellenes. Az illetőről a 32. vers azt mondja, hogy sem az illető szemén jelenében, most, eme élet alatt sem bocsátatik meg bűne, és sem akkor, amikor a megváltó eljön az ég felhőiben. Tehát az illető elkárhozik. Ez pedig nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés. Itt az ember fia, az Úr Jézus Krisztus, és a Szentlélek Isten a szoros szövegösszefüggésben szerepelnek. A 32. versben. Hát ha valaki elismeri, hogy itt ez a két személy, akiről a 32. vers, hogy az egyik, az ember fia személy, de ott áll mellette a Szentlélek sorolva, már azt állítja, hogy nem személy, hát az illető nem ismeri a Biblia magyarázás alapvető elvét. Az egyik alapvető elvét a Biblia magyarázásnak azt, hogy a szöveg összefüggés dönti el, hogy mi az üzenet. Hát itt a szoros összefüggésben, szöveg összefüggésben azt találjuk, hogy az ember fia ellene lehet vétkezni, csak egy személy ellen lehet vétkezni. És ugyanitt ebben a szövegben találjuk azt, hogy a Szentlélek ellen lehet vétkezni, és akkor róla azt állítjuk, hogy ő nem személy. Hát egy személytelen valakit nem lehet megsérteni. Nyilvánvaló ez mindannyiunk számára. Legyünk következetesek a Biblia értelmezésben. Figyeljünk oda a szöveg összefüggésre, a kontextusra, hiszen maga a Biblia tanít arra, hogy a szöveg összefüggés, a kontextus segít helyesen értelmezni a Bibliát. A fiú ellen szól. Nagyon fontos, a Fiú Isten teljes Isten,
ragaszkodj ehhez a bibliai igazsághoz, és ne sértegesd az Úr Jézust azzal, hogy azt állítod, hogy őt az Atya Isten valamikor megteremtette, és hogy kezdete van. Nincs kezdete. Mert egy teremtő nem rendelkezik sem kezdettel, nem rendelkezik se véggel. Úgy, ahogy annak idején az előadásokban a Biblia alapján ezt tisztáztuk mindannyiótok számára. Aki a Szentlélek ellen is szól, azt mondja itt, és azt mondja, csupán egy személytelen erő, egy befolyás, vigyázzon, ismétlem, ő nem egy jelkép, vannak jelképek, amelyek a Szentlélekre utalnak, ő egy teljes személy. Igen ám, de azt állítani, hogy Isten szent lelke nem személy, hanem egy személytelen jelkép, egy személytelen befolyás, az illető elköveti, ha kitart ebben a hibás állításban, elkövetheti a Szentlélek elleni káromlást. Az pedig a Szentlélek elleni bűn, amelyet Isten nem bocsáthat meg, sem most, a jelenetben, sem a jövődben, sem akkor, amikor a megváltó visszatér. Nagyon-nagyon figyeljetek arra, hogy az ember saját magatartásától függ az, hogy végül milyen állást foglal a bibliai tanításra kapcsolatosan, ami a bibliai istentant illeti. Mit állít az Atyáról, mit állít a Fiúról, és mit állít a Szentlélek Istenről? A te magatartásodtól függ. Ha kitartsz makacsul a Szentlélek elleni bűnben, a Szentlélek elleni káromlásban, akkor a válaszom az a kérdésre, hogy arra a kérdésre, hogy mi történik veled, velem, Isten őrizzen. Hát az történik, ami történt a Noé korabeli civilizáció embereivel, Istennek el kellett pusztítania az illetők jelenébe őket, mert elkövették a Szentlélek elleni bűnt, kitartottak makacsul a gonoszságukban, eltértek Isten tiszta tanításától, úgy, ahogy mondja Mózes első könyve, 6. fejezetének a 3. verse, 5. verse, 6. és a 7. versek. Az ő szívük minden gondolata állandóan csak gonosz volt. Isten visszavonta a Noé korabeli emberek életéből a Szentlélek Istent, mert elkövették a Szentlélek elleni bűnt azzal, hogy makacsul bűnben, bűnös életükben éltek, és ragaszkodtak bűnös életükhöz. Kedves hallgatók, jegyezzétek meg! A Szentírásban Isten lelke beszél önmagáról, és önmagáról azt állítja, a korábbi előadásomban olyan nyilvánvalóan tettem ezt, azt állítja saját magáról, hogy ő egy személy. Mert csak egy személy tudja azt a szót használni saját magával kapcsolatosan, hogy én. Emlékeztek a Cselekedetek könyve 10. fejezetének arra a nagyon fontos 19. és 20. versére, amelyben Isten lelke azt mondja Péternek, én küldtem azt a 3 embert, azokat, akik Kornéliusztól jöttek, hogy menj el velük. Én küldtem őket. Azt mondja a Szentlélek Isten önmagáról, tehát én tudom önmagam, én ismerem önmagam. Isten Szentlélke azt állítja önmagáról, emlékeztek az előadásomra? A Cselekedetek könyve 5. fejezetében, az már az első verstől egész az 5. versig, ott Anániás és Szapírának a bűnéről van szó, Isten lelke azt mondja önmagáról, hogy nem embernek hazudtál, hanem Istennek. És azt mondja Péter a két személynek, házaspár, két tagjának, férfeleségnek, miért csaltátok meg a szent lelket? Nem embert csaltatok meg, és nem embernek hazudtatok, hanem Istennek. Ki beszél Péter által? Ki adta ezt a mondatot Péter szájába? A Szentlélek Isten, hiszen ő a Szentlélek illette Pétert, és Lukácsot, aki lejegyezte az apostolok cselekedete bibliai könyvbe ezt az esetet. Isten szent lelke azt mondja, én tudom, ki vagyok. Én egy személy vagyok, én tudom, ki vagyok én. A személyes névmást használja. És tudom, hogy isteni személy vagyok. Azaz, a teljes istenséghez tartozó külön személy vagyok. A Fiú mellett és az Atya mellett. Mondjuk le a következtetést mindezek után. Az én tapasztalatom az, sok emberrel dolgoztam már,
Sokszor megtartottam a bibliai előadásokat, bibliai igazságokat azoknak, akik tagadták, vagy nem tagadták, nem ragaszkodtak a bibliai szent háromságtanhoz. A tapasztalatom sajnos nem kellemes. Vitatkoztam, azaz inkább mások vitatkoztak velem arról, hogy hát amit állítsz, amit tanítsz a Szentlélekről, az nem igaz, az nem bibliai igazság. Próbáltam őket meggyőzni, úgy, ahogy ma előadtam a bibliai tanításokat a Szentlélekről, de sajnos nem hatott. Miért nem hatott? Miért nem fogadja el egy olyan személy, legyen az illető adventista is, egy olyan unitárius adventista, aki tagadja a Szentlélek személy voltát és Isten voltát? Miért olyan nehéz meggyőzni, vagy majdnem lehetetlen meggyőzni egy ilyen szemét arról, hogy téved, hogy nem a bibliai igazságot állítja a Szentlélekről? Tudjátok miért? Hát az előadásom bizonyára meggyőzött titeket. Ha azt a személyt sértetted meg, akinek a megváltási tervben az a szent felelőssége, hivatása, tisztsége, hogy meggyőzzön téged a bűnödről, hogy megmagyarázza helyesen a Szentírást és a igazságokat, amelyeket a Szentírás tartalmaz. Ha te megsértetted őt, és kitartsz makacsul ebben a bűnödben, hát akkor egyedül maradsz, nincs, aki megmagyarázza a Bibliát helyesen, mert megsértetted azt, akinek a hivatása pontosan az, hogy megmagyarázza neked a bibliai igazságokat önmagáról is. Megsértetted? Kedves lélek, fordulj! Fordulj megtéréssel. Engedd, hogy Isten lelke helyezze el a bűnbánatot, a bűnbeismerést a lelkedre és a lelkedbe. Fordulj oda az Úr Jézushoz. Fordulj az Atyához. Fordulj a Szentlélek Istenhez. És kérd őszintén a bocsánatot. Isten megbocsát, ha nem tartasz ki a makacságodban. Ha nem tartasz ki egy ilyen bibliátlan tanításban. Ez a jó hír, hogy Isten képes, sőt kész, tele van szeretettel és kegyelemmel, irgalommal, hogy elfogadjon téged is. Ne dacolj tovább az Isten szent lelkével, a Szentírással, ne állj szembe. Hadd, hogy Isten lelke győzzön meg minden bibliai igazságról, beleértve ezt a bibliai igazságot is, és pedig a bibliai istentant. 6 előadást tartottam. Azzal a fő címmel, hogy bibliai istentan. Mit mond Isten a Szentírásban önmagáról? És megértettük, hogy ennek a bibliai hittételnek, hittannak milyen nagy fontossága van a mostani helyzetben, az adott egyházi helyzetben és világi helyzetében. Miért olyan fontos? Azért, mert megjelentek olyan kedves személyek, közöttük adventisták is, az egyházunkban, akik tagadják Jézus Krisztus teljes istenségét, azt állítják, az Atya Isten valamikor megteremtette, és hivatkoznak olyan szövegekre, mint például a példabeszédek 8. fejezete. Nem volt alkalmam erről a szövegről, vagy egész szakaszról beszélni, de ott, amikor a bölcsességről beszél, bölcs Salamon, az a bölcsesség szó Jézus Krisztusra utal, és azt állítják, hogy látod, azt mondja ott abban a fejezetben, a maga az ige, hogy az Atya Isten megteremtette őt, a bölcsességet, értsd az Úr Jézus Krisztust. Most nincs itt a helyesem alkalmas időm, hogy kibontsam tágabban azt a szakaszt, de kutassátok ti át az egészet. Az egész Biblia összefüggésében ne ragadd ki azt a szöveget, vagy azt a szakaszt a Bibliából. Mert a Szentírásban, és erről olyan bőven beszéltem MH6 előadásomban, a Szentírás egészében Jézus Krisztus úgy beszél önmagáról, mint teljes Isten, aki teremtő Isten. Megteremtette együtt az Atyával és a Szentlélekkel a földünket, a világ mindenséget, az embert. Ha teremtő, akkor nem lehet kezdete, mert Isten megfogalmazás szerint, alapértelmezés szerint kezdet nélküli és vég nélküli. Őt nem lehet elpusztítani, hogy emberré lett. Igen, az Úr Jézus Krisztus emberré lett, és mint ember, igen, van kezdete. Mária által
lépett be a világunkba azért, hogy téged meg engem megváltson. De miközben ember volt, teljes ember, ugyanabban az időben teljes Isten is volt. Hát máskülönben hogy fogadhatta volna el Mária Magdolnának a sírását, az Isten imádatát, amikor sírt és az alabástrom elvényt ugye eltört, és ráöntötte az illatos olajat a Jézus fejére, lábára. Hát ez csak Istennek kiáró tisztelet volt, és Jézus elfogadta Mária Isten tiszteletét, mert tudta saját magáról, hogy ő, Jézus, teljes Isten. Beszéltünk a Szentlélek Istenről, az egész Szentírásban Isten szent lelke bizonyítja önmagáról, hogy ő rendelkezik azokkal az alap tulajdonságokkal, amelyekkel csak egy személy rendelkezhet. Ez volt az utolsó előtti, a korábbi előadásom. Hallgassátok újra, hiszen ezeket az anyagokat lementik, és arra kérlek, kutassátok át, miután meghallgattátok az előadásaimat. Kutassátok át magatok a Szentírást az előadásom alapján, és állapítsátok meg úgy, mint a bérjebeliek, hogy vajon Szallós a Szentírást hirdette, vagy mellé beszélt. A bérjebelieknek a magatartása az egyetlen helyes magatartás. Kutasd magad a Szentírást. Igen, 6 előadás nyomán meggyőzöttünk, hogy 3 külön személy alkotja az egy istenséget a Szentírás alapján. Megállapodtunk afelől is, Jézus Krisztus teljes Isten, úgy, mint az Atya, és mint a Szentlélek Isten. A fiú alávetette magát teljesen az Atya Isten akaratának, mert ez követelt a megváltási terv, hogy megvalósuljon a mi üdvösségünk. Ezért teljesen alávetette magát az Atyának, és azt állította az Atyáról, az Atya nagyobb, mint én. Lásd a János Evangélium a 14. fejezetének a 30. versét. És tovább pedig a Szentlélek Isten személy, isteni személy, és a Szentlélek Isten alárendelte magát, a megváltási terv kérte ezt, egyaránt az Atya Istennek és a Fiú Istennek, mert az Atya Istent és a Fiú Istent is képviseli a Földön. Ő alávetette örömmel az Atyának saját magát, a Fiúnak, hogy megválthasson így, hogy hozzájárulhasson a megváltás munkájához. Hát ez volt a 6 előadásnak a rövid összefoglalója. Hadd imádkozzunk, hogy mi, adventisták, vagy bárki, aki hallgatja az előadásokat, beleértve azokat, akik tagadják a Szent Háromságot, tagadják Jézus teljes istenségét, és a Szent Lélek istenségét és személy voltát, hogy ő maguk is forduljanak teljesen teljes szívvel a Szentírás Istene felé, és vallják be sértő magatartásukat, karolják fel a Biblia igazságokat, adják meg magukat az Úr Jézus Krisztusnak a Szentlélek által. És meglátjátok, a Szentlélek Isten elvezet minden igazság megértéséhez, és nem csak elvezet a megértéshez, hanem erőt ad a bibliai igazságoknak az éléséhez, a mindennapi életbe iktatásához is. Adja Isten, hogy mindenkinek ez legyen a tapasztalata. Hadd imádkozzunk együtt. Szívből köszönjük, Atyánk, Jézusunk, a teljes Szentírást. Köszönjük szépen neked, Szentlélek Isten, hogy ihletted a prófétákat, és így született meg a Szentírás. Köszönjük szépen, hogy te megmagyarázod a Bibliát, hogy helyesen magyarázod, és egyedüli vagy, aki érted, megmagyarázhatod, és életünkbe is segítsz iktatni azt, amit megmagyaráztál számunkra. Mindannyian imádkozunk most itt, én itt, ebben a stúdióban, és előttem ott, mindenki a saját szobájában, otthonában. Azért imádkozunk, hogy az Úr Jézus nevében, az ő érdemében küld, Atyánk, küld Jézusunk a te szent lelkedet. Drága Szentlélek Isten, kitárjuk a lelkünket előtted. Lép be az életünkbe, és maradj az életünkbe. Adj erőt, hogy minden bibliai szent igazságot örömmel, szeretettel éljünk meg, éljünk ki, éljünk át minden nap. Más embereknek az üdvösségére legyen az élet példánk ilyen módon, beleértve a családtagokat, az egyháztagokat, a társadalom minden egyes személyét. Olyan személyekről van szó, akikkel mi ilyen vagy amolyan módon kapcsolatban állunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattad a könyörgésünket. Az életünk a tied,
az Úr Jézus nevében. Amen.

Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen az előadás sorozaton, a Teremtő Isten voltáról, Atya Fiú Szentlélek személyéről. Isten szent lelkének munkája minden ember életében ott van, ő vezet, tanít, bibliai igazságokról meggyőz, a bűnről úgy szintén. Ő maga meggyőz és tanít önmaga létezéséről. A kérdés csak az, hogy engedünk-e ennek a vezetésnek, ennek a tanításnak. Mindazok, akik komolyan kutatják az ígét és engednek a kijelentett igazságoknak, azok végül eljutnak arra a meggyőződésre, amit Isten szeretne önmagáról kijelenteni. Köszönjük dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztornak ezt a nagyszerű előadássorozatot, Isten áldását és erejét kívánjuk a továbbiakban számára a szolgálat végzésben.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim, te benned.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Tisztelt hallgatók! Isten békéjével köszöntöm Önöket, és szeretném, hogy ezen alkalommal, amikor a hitről beszélünk, közelebb érezzék magukat annak kezdeményezőjéhez és bevégzőjéhez, Jézushoz. Nem csak teológusként szeretnék a hitről eszmefuttatásokat elmondani, hanem a mindennapi életben megjelenő hitfogalmát próbálom előterjeszteni. Nem könnyű a hitfogalmát boncolgatni, mert kétszeres veszélynek vagyunk kitéve. Az egyik az, hogy hívőnek neveznek, és akkor mindenki újjól mutogat ránk. A másik pedig, ha nem vagyunk hívők, akkor hitetleneknek, ateistáknak bélyegeznek. De mindenektől eltekintve megdöbbentő az a valóság, hogy életünk javarészt a hiten alapul. A hétköznapokban megjelenő hit sokszor a hiszem vagy nem hiszem kijelentések közé szorítkozik. Erről a hitről még az úgynevezett hitetlenek is bizonságot tesznek. Ha repülőre ülnek, akkor hisznek a pilótában. Ha pedig mozgó lépcsőre állnak, akkor hisznek annak működésében. Az ezen a szinten megjelenő hit esetleg előnyt vagy hátrányt okozhat az életben. Az ilyen hit az értelemnek van alárendelve, és csak egy olyan képességről tesz bizonságot, ami az embert az alacsonyabb rendű állatvilág fölé emeli. Ha van elegendő bizonyíték, ha van tanú, ha laboratóriumban elő lehet állítani, akkor hiszünk és elfogadjuk. Ha pedig nincs, semmi kézzel fogható tény, akkor nem hiszünk. Eljött az ideje, hogy igényesebbek legyünk a hit szempontjából saját magunkkal szemben. Különösen, ha keresztényeknek nevezzük magunkat, akkor fontos visszaidéznünk magunkban azt a valóságot, hogy a keresztényi válásunk alapja a hit. A keresztények egyik ellensége azt írta, a keresztények csak a hiszékeny, tehetetlen, fogyatékos embereket és a nőket, valamint a gyerekeket tudják elhitetni. Én magam senkit sem hibázhatok azért, hogy hit által keresztény lettem. Mert az ilyen állásfoglalásra késztető hit nem magunkból származik, sem külső világi tényezőknek nem tulajdonítható, hanem Istennek ajándéka ez. Isten az elesett ember iránt érzett végtelen szeretetében ránk szabadította ezt a hitet az ő egyszülön fiát keresztül. És aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a gondolat megjelenik a János evangéliumának 3. fejezetének 16. versében. Mindezek után rájövünk arra, hogy az igaz keresztények nem valamiben, hanem valakiben hisznek. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse a következőket mondja. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Feltevődik egy életbevágó kérdés. Hogyan részesülhetünk ebben a hitben? A hit mindenki rendelkezésére áll. Senki sincs kizárva ezen lehetőség alól, hogy higgyen. De hogy nem mindenki hisz, az bizonyítja, hogy Isten számba veszi az ember szabad akaratát, és nem kényszerít senkit hinni. Mindenki maga dönti el, hogy hisz vagy nem. De aki hinni akar, azt elvezeti a hit forrásához. A Róma beliekhez írt levél 10. fejezetének 17. versében Pál apostol a következőket mondja. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tovább pedig így olvassuk a János evangéliumának 5. fejezetének 39. versében. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. A Szentírás az az eszköz, amin keresztül Isten felkínálja a hitet, és kinyilatkoztatja önmagát. Aki elfogadja a Bibliát és tanulmányozza azt, minden lehetősége megvan arra, hogy higgyen Jézusban. Megismerheti szeretetét, kegyelmében részesülhet, és akarata szerint élhet. A János evangéliumának 14. fejezetének 12. versében Jézus szavait olvashatjuk. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az cselekszi is majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Ha ezzel a hittel bírunk, akkor Isten nem csak velünk, hanem bennünk lesz. Mert hitáltal Jézuson keresztül befogadjuk őt a mi szívünkbe. A János evangéliumának 12. fejezetének 44. versében Jézus pedig kiállta és mondta: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. A Szentlélek ajándékait is megismerhetjük, ami közé tartozik a hit is. A korintusi első levél 12. fejezetének 8., 9., illetve 13. verse a következőképpen mondja: némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek által. Egynek hit ugyanazon lélek által, mert hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itatattunk meg. Így létrejön egy kapcsolat közöttem és a Szent Háromság között. És ha ez a kapcsolat létrejött, akkor a hit nem enged Jézustól szabadulni. Az értelem Jézus hatalmába kerül, és elfogadhat olyan dolgokat, amelyeket racionálisan nem magyarázhatok meg, de hittáltal elfogadhatok, mert hittáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. A zsidó 11.3 szerint.

A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. versétől meg vannak említve a hitnek nagy személyiségei. Hittáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hittáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, ami által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösövé lett. Hittáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne nem tudván hová megy. Hittáltal lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Hittáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mindegy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mind a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul. Ő, aki az ígéretet nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hitáltal áldá meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut. Hitáltal áldá meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hittáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tettemeiről rendelkezett. Hittáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 napig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hittáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét. Hittáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna láthatatlant. Hittáltal rendelte a páskát, és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket. Hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyeledtek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn 7 napig körös körül jártak. Hitáltal nem veszette Ráháb a paráznanő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hittáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoldották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Ezek szerint el kell fogadnunk a hit bibliai meghatározását. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versébe van feljegyezve. A hit pedig a remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hitben járás Jézussal való járást jelent. Életünk apró dolgaiban engedjük be őt, és cselekedni fog bennünk és általunk.
Ezen bizonytalan napokban reménykedve akarunk járni, akkor higgyünk benne. A János evangéliumának 3. fejezetének 18. versében a következő van feljegyezve. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse tovább folytatja. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az élet csak annyit tartogat számunkra, amennyit el akarunk venni tőle. Ha boldogtalanok akarunk lenni, azzá leszünk. Ha pedig boldogok, higgyük, hogy elnyerjük. A döntés személyes. Ha hiszünk a sikerben, akkor pozitív gondolatokat és képeket ápoljunk magunkban. Pontosabban Isten ígéreteire támaszkodjunk. Az eredmény így nem marad el. Minden lehetséges, csak hinni kell. A Máté evangéliumának 21. fejezetének 22. versében egy csodálatos ígéret van feljegyezve. És amit a könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Ha szegény vagy, kérj Istentől eledelt. Ha sok gyermeked van, és nem tudod kibogozni az élet szoros köteleit, bízd magad és gyermekeidet Istenre. Ha beteg vagy, imádkozz, hogy mindenben legyen meg az Isten akarata. Ha gazdag vagy, kérj Istentől bölcsességet, pénzed értelmes felhasználásához, és kérd Isten segítségét vagyonod megőrzéséhez. Ha munkanélküli vagy, fordulj a világ legnagyobb patronjához, és keres neked munkát. Ha idős vagy, és nem elég a nyugdíjad, higgy Isten gondviselő kegyelmében, és meglátod, hogy életed hátralevő napjaiban sem feledkezik meg rólad.

Visszaemlékszem arra az időre, amikor Bukarestben másodéves teológus hallgató voltam. A főiskola vezetősége elrendelte, hogy a területen gyakorlati órákat teljesítsünk. Kijelöltek minden diák részére egy imaházat, ahova el kellett menni. Számomra a brailai közösséget jelölték ki. Az első alkalommal nehéz volt, de lassan-lassan belejöttünk. Már az első fél éven túl voltunk, amikor szűkös anyagi helyzet súlyosabbá vált a megszokottnál. Az egyik pénteken tényleg kritikussá vált a helyzet. A megszokott bevásárlás után azt állapítottam meg, hogy éppen csak a brailai útra maradt 1000 lejem. A feleségem egy rövid időre velem volt, és nem szerettem volna egyedül a bentlakásba hagyni. Egy adott pillanatban arra gondoltam, hogy Istenhez fordulok, és az ő segítségét kérem. Leborultam az Úr elé, és mondani kezdtem. Uram, te tudod, hogy nekem a területre kell menni. És azt is tudod, hogy Editet is magammal szeretném vinni. De az 1000 lej menetjövet csak egynek elég. Befejeztem az imát azzal a kéréssel, hogy legyen meg az Isten akarata, és felálltam. Az az érzés fogott el, hogy induljunk mind a ketten az állomásra. Nem sokára már a jegypénztár előtt álltunk sorba. A jegyeket megvettem, és egyetlen lej nélkül maradva a brailai vonatra ültünk. A Jóisten segítségével megérkeztünk, és meg is tartottam az esteli istentiszteletet. Minden a lehető legjobban zajlott le. Naplemente után elköszöntünk a testvérektől, és elindultunk a vonatállomásra. Útközben arról beszélgettünk, hogy most mi is lesz, mert egy lejünk sincs megvásárolni hazafele a vonatjegyeket. Hittünk az isteni gondviselésben, csak azt nem tudtuk elképzelni, hogy az Úr hogyan fog segíteni rajtunk. Mindenképpen sorba álltam jegyért. Amikor már csak körülbelül 5-6 személy lehetett előttem, arra leszek figyelmes, hogy valaki sietve a sor fele közeledik. A presbiter volt, akitől nem sokkal ezelőtt köszöntem el. Egyenesen hozzám jött, és azt kérdezte. Van-e pénzetek az útra? Én azt válaszoltam, hogy nincs még egy lejünk se. Erre kivesz a zsebéből egy borítékot, és felé nyújtván mondja. Vegyetek jegyet, és szeretettel várunk máskor is, miután köszönt és elsietett. Sorra is kerültem. Kivettem a borítékból 1000 lejt, és megvásároltam a jegyeket. Felültünk a vonatra, és újból elővettem a borítékot, és amikor belenéztem, még annyi pénz volt benne, hogy mind a ketten még kétszer nyugodtan megjárhattuk a területet. Isten nemhogy csak meghallgatta az imát, hanem megmutatta, hogy ahol az embernek semmilyen kilátása sincs egy helyzettel kapcsolatban, ott neki mindig megoldása van. Még utána sok szép tapasztalatban volt részünk, és mindig csak azt a tanulságot vonhattuk le, hogy igenis érdemes hitben járni. Ha Jézus a szívemben él, akkor megtanulok képmutatás nélkül való hitben élni. Ennek az az eredménye lesz, hogy megtanulok azzá lenni, aminek látszok, és annak látszani, ami vagyok. A 2. Timóteus 1.5-ben Pál apostol egy megállapítást tesz Timóteusról. Eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Lóisban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Ezek után egy tanáccsal is szolgál a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első két versében. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett,
és az Isten királyi székének jobbjára ült. Az előttünk álló nehéz napokra nézve ne csüggedjünk el, hanem Jézusra emelt tekintettel éljük minden napjainkat. Ne hagyjuk ki őt még egy pillanatra sem életünkből, hanem hitben bízzuk rá magunkat ebben az életben, és akkor a miénk lesz az örök élet is. Péter apostol szavaival zárom, amit a levelének első fejezetének 5. versében olvashatunk. Akiket Isten hatalma őriz, hittáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A hatalmas Isten erősítse meg a mi hitünket, és segítsen benne bízni az ő kegyelméből. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesszé meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Sors kérdések.
1: Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből szeretném olvasni. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelének első fejezetéből a 18. verset, majd pedig a 23. és 24. verset. Így hangzik Istennek igéje. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Pál apostolnak ezekben a szavaiban azzal találkozunk, hogy Krisztus és a Golgota keresztje a mi számunkra az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma és az Isten bölcsessége. Vajon szükségünk van nekünk a kereszt megtartó erejére? Én úgy gondolom, hogy mindannyian a szívünk mélyén azt mondjuk, hogy igen. De azonnal felvetődik, hogy miért? Mert a bűn világa a hívő ember számára egy olyan ellenséges területnek tekinthető, ahol soha nem lazíthatunk, soha nem vagyunk biztonságban. A mi ellenségünk állandóan résen áll és próbál támadni bennünket, kísérteni, becserkészni, megtéveszteni, becsapni, és ha lehet, áldozatként a maga oldalára állítani. Isten azonban fel akar vértezni bennünket, védetté akar tenni bennünket, hogy védettek legyünk a kísértések hatalmával szemben. Védettségünk első lépcsőjét az Isten által megtisztított szívünk jelenti, hiszen azt tanultuk az eddiekben, hogy ha mi készek vagyunk Jézus előtt megnyitni a szívünket, akkor ő pedig kész azt újjáteremteni. Mert akik Krisztusban vannak, azok új teremtések. Bennük a régi kezd elmúlni, hogy újjá legyen minden. De sajnos még a Jézus által megtisztított szív állapotában is meg tud környékezni bennünket a bűn. De már nem uralkodik úgy bennünk, mint korábban. Már nincs az az ellenállhatatlan ereje, mint amilyen korábban volt. A megtisztított szívet már ugyanis csak kívülről tudja ostromolni a kísértő. Már nem úr benne. És ilyen esetben mi könnyebben el tudjuk utasítani magunktól. Amikor a kívánságaink, a vágyaink, a hajlamaink szintjén már Sátán nem úr a szívünkben, ezt onnan vehetjük észre, hogy nincs az az ellenállhatatlan vonzás és hatalom és erő, amely szinte ellenállhatatlanul sodor a bűnbe. Már el tudjuk utasítani magunktól, már ellen tudunk állni. Ahogy említettem is, ebben az esetben csak kívülről tud kísérteni. Ez viszont csak akkor tudja megtenni, ha mi nem töltöttük fel megfelelő tartalommal. Ha Jézus megtisztította a szívünket, az nem elég, itt nem szabad megállni. Engedni kell, hogy az isteni jellemvonások, tulajdonságok, értékek, azok jöjjenek a mi szívünkbe, töltődjünk fel, a lélek a maga gyümölcsét teremje bennünk, és töltse be az egész lényünket. Jézus egy alkalommal elmondta azt a példázatát, hogy amikor egy megtisztított szívhez az onnan kiűzött tisztátalan lélek visszatér, és azt látja, hogy jaj, hát ez a szív üresen áll, akkor azonnal heted magával jön vissza, mert biztosítani akarja maga számára ezt a terepet, már nem egyedül megy. Isten éppen ezért arra int bennünket, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük meg az általa megtisztított szívünket. Ő kéri tőlünk, és azt mondja, hogy adjad, fiam, nekem a te szívedet. Azt akarja, hogy ő újjáteremthesse, teljesen más tartalommal töltse fel. És amikor ez megtörténik, akkor nekem őrködnöm kell, nekem vigyáznom kell. Jézus azt mondja az evangéliumban, figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. És mindezt azért, mert Sátán, mint ordító oroszlán, még mindig szerte jár, mert ez a világ, amiben mi itt élünk, az ő világa. Jézus maga is a világ fejedelmének nevezte Sátánt. De már egy legyőzött fejedelem. Jézus a győztes vezér a mi oldalunkon állhat. És hogyha mi hozzá ragaszkodunk, ha mi vele élünk kapcsolatba, ha vele járjuk az életünk útját, akkor mi biztonságban lehetünk. Az őrzés egyik módja az, testvéreim, hogy a lelkünkhöz vezető utakat jól őrizzük. A lelkünkhöz vezető utak az öt érzékszervünk, amin keresztül Sátán meg tudja tenni, hogy belép az én belső lényembe. Megláttat velem olyan dolgot, meghallat velem olyan dolgot. Éva is valahogy így esett áldozatul. Oda ment a tiltott fához, és kinyitott egy utat a lelkéhez. Elkezdte szemlélni a tiltott fát. Elkezdett benne gyönyörködni. És ezáltal a kísértő számára kinyitotta a lelkéhez vezető utat. A tiltott területen. Sátán területén. És mi úgy őrizhetjük a lelkünkhöz vezető utakat, ha nem megyünk a tiltott fákhoz. Nem megyünk olyan területre, ahol a kísértőnek szolgáltatjuk ki magunkat, és nem engedjük, hogy olyan dolgokat nézzünk, lássunk, érezzünk, és így tovább, amelyen keresztül Sátán be tud lépni a mi belső emberünkbe, hogy onnan olyan vágyakat szabadítson fel, amely a bűn felé sodor bennünket ellenállhatatlanul. Isten az ős evangélium üzenetével mondja el, hogy ő azt szeretné, hogy ne vele legyünk ellenséges viszonyba, hanem a bűnnel és a bűn szerzőjével. Már az első emberpárnak is azt mondta, hogy én, az Isten, ellenségeskedést fogok szerezni. Közted és a bűn között. Isten munkája azt a szent lelke által, hogy én ne érezzem jól magamat a bűnben. Jézus maga is csak ilyen módon tudta lelkét tisztán megőrizni. Őrizte a lelkéhez vezető utakat. Ézsaiás próféta úgy jövendől az eljövendő Mesiásról, Ézsaiás könyve 42. fejezet 19. és 20. versében olvashatjuk, kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe, fülei nyitvák, de nem hall. Jézusról tehát azt mondja az ige, hogy ő vak volt és süket volt, de nem olyan értelemben, ahogy mi használjuk ezt a hétköznapokban. Jézus vakká tette magát, süketté tette magát, nem engedte, hogy olyan dolgoknál időzön a tekintete, olyan dolgoknál időzön a füle, amely a kísértő területe. Ezért élete végén elmondhatta, jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Szívünk tisztán való megőrzésével kapcsolatban Luther, a nagy reformátor egyszer azt mondta, arról nem tehetek, hogy a madár elrepül a fejem fölött, de arról igen, ha fészket is rak oda. Olyan világban élünk, amikor a madarak a fejünk felett repkednek. Mi olyan világban élünk, amikor kísértő gondolatok suhannak át rajtunk. Talán mi magunk is csodálkozunk, hogy hogy juthatott nekem ilyen eszembe. Nem nekem jutott eszembe. A kísértő sugalta ezt a gondolatot. Ez nem az én gondolatom. Ő adta, ő sugalta, de én úgy élem át, mintha az enyém volna. És azért is idegen tőlem, mert nem az enyém. Azért csodálkozok rajta, hogy hogy juthatott ilyen eszembe, mert nem az én gondolatom volt. Csak átrepült rajtam ez a kísértő madár. Mert olyan világban élünk, de arról már tehetünk, hogy a madár ne rakjon fészket a fejünkre, a kalapunkra. Arról tehetünk, hogy a bűn kísértése ne rakjon fészket a szívembe. Ne tudjon ott maradni. Ne tudjam dédelgetni. Na, erről már tehetek. Ehhez már a szabad akaratú hozzájárulásomra van szükség. A bűnnel való azonosulásra van szükség. Hogy a kísértő gondolat megfogadjon bennem. És bűn szüljön. Mivel mi nem olyan tiszta és ártatlan állapotban és környezetben vagyunk megkísértve, mint Ádám és Éva, ezért a megmaradásunkhoz sem elég csupán a mi emberi igyekezetünk. Ádám és Éva még megőrizhette volna a szent tiszta életét. Mi a magunk erejéből már képtelenek vagyunk erre. Egy mennyei erőre van szükségünk, hogy a megmaradásunk biztosított legyen. Dávid, Istennek kedves embere is, érezte ennek a mennyei erőnek a szükségét, és miután azért imádkozott a bűnbánati ibájában, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, utána azonnal hozzátette, és az erős lelket újítsd meg bennem. Hogyha te már újjáteremtetted a szívemet, akkor én minden féltett dolognál jobban tudjam megőrizni a tőled kapott erővel, a te erőddel, Uram. Mert arra is képtelenek vagyunk a magunk erejéből, hogy az Isten által megtisztított szívünket megőrizzük. Egy kívülről jövő segítségre és hatalomra, erőre van szükségünk. Ezzel a mennyei erővel csak azok rendelkeznek, akik már befogadták Jézust a szívükbe, és ő megtisztította azt a régi élettől és annak bűneitől. János evangéliumának az első fejezetében olvashatjuk, ha valakik befogadták őt, azoknak hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyenek. Pál apostol pedig, aki maga is befogadta a szívébe Jézus Krisztust, amikor a damaszkuszi úton találkozott vele, azonnal kitárta a szívét, és azt mondta, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Vedd birtokodba az én életemet, rendelkezzél velem, mit akarsz, hogy én tegyek? És amikor így befogadta Jézust az ő életébe, akkor átélte azt a tapasztalatot, hogy most már ő is rendelkezett ezzel az erővel. Amíg ez az eset nem történt meg, addig ő is úgy küzdött, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a bűn testétől? Hogyan szabadulok meg a megkötözöttségemtől? De amikor Jézus előtt megnyitotta a szívét, akkor már azt mondta, Krisztus által mindenre van erőm. Krisztus személyes jelenléte egy különleges erőt hoz a hívő ember életében. Amit nekünk komolyan kell venni, élni kell ezzel a kegyelemmel és lehetőséggel. Ennek az erőnek a birtokában már parancsolhatunk a kísértőnek. Újra szeretném elmondani, parancsolhatunk a kísértőnek. Elutasíthatjuk magunktól. Figyeljétek meg Jézus Krisztus megkísértését is. Amikor a kísértő már bűnre akarta kísérteni őt, akkor Jézus egyszerűen azt mondta, távozz tőlem, Sátán. És nem találunk az igében olyan feljegyzést, hogy Sátán próbált volna magyarázkodni, és mentegetőzni, meg kifogásokat keresni. Neki el kellett menni. Az Isten erejével, amit Jézus felajánl a mi számunkra, mi magunk is parancsolhatunk neki, és elutasíthatjuk magunktól. Ezt a mennyei erőt azonban nem elég egyszer megszerezni, hanem naponta állandóan kell igényelnünk, és Jézus ennek érdekében biztatta a tanítványait, és mivel az igében ez feljegyzésre került, ezért az igény keresztül bennünket is biztat erre, hogy kérjetek, és akkor adatik nektek, keressetek, és akkor találtok, zörgesetek, és megnyittatik, vagyis forduljunk oda Jézushoz ezért az erőért, kérjük tőle ezt az erőt, igényeljük ezt az erőt tőle, és akkor rendelkezünk vele. Mert Isten senkinek sem adja automatikusan. Nekünk sem. Kérni csak azok fogják viszont, akik érzik az isteni segítségnek a szükségét. Akik akarják igénybe venni ezt az erőt. Mert rájöttek arra, hogy a maguk erejéből képtelenek megállni. Testvérem, gondolkozz a saját életeden. Érezted már azt, hogy a te erőd kevés? Érezted már azt, hogy próbáltál megszabadulni valamitől, és nem ment? Akkor kérd Jézust, adja neked ezt az erőt. Lépjen be a te életedbe. Éld át azt a tapasztalatot, hogy Krisztus által mindenre lehet erőd. Ezt azonban csak azok tudják megtenni, akik készek lépni. Akik el tudják határozni magukat abban, hogy igen, én közeledni akarok az Istenhez. Hadd említsem a Bibliának azt a csodálatos példáját, amikor Izrael népe vonult be Kánaánba, és a megáradt Jordánon kellett neki keresztül menni. Emberileg teljesen lehetetlen volt, hogy egy megáradt folyón, ami még az árterületet is elöntötte, ott emberi tömegek átvonuljanak. Mindenkit elsodort volna az áramló víz. És Isten itt vezeti keresztül az ő népét. Az emberileg lehetetlen területen. Lehetett volna egy egészen sekély gázlót is keresni, de Isten nem ott vezette keresztül a népét. Mert meg akarta mutatni azt, hogyha valakik ő vele járnak, és az ő Istenük mellettük van, akkor mindenen keresztül mehetnek. Nincs akadály, amely őket megállíthatná. De a Jordánon csak akkor tudtak keresztül menni, az Isten csak akkor cselekedett értük, amikor az első lépést megtették. Amikor a papok a frigyládával beleléptek a vízbe. Addig semmi nem történt. Hitáltal kellett megtenni az első lépést. És az Isten tőlünk is ezt várja. Merjük megtenni hitben az első lépést. Ha nem merjük ezt a hitben megtett első lépést megtenni, akkor Isten nem tud cselekedni értünk. Ezért mondja az ige, kérjetek, és akkor adatik nektek. Isten ugyanakkor szabad akaratú lényeknek teremtett bennünket, és ezen a ponton szeretné biztosítani számunkra a szabad választás lehetőségét. Hogy ne érezzem azt, hogy Isten rám kényszeríti az ő akaratát. Ezért várja tőlem, hogy én tegyem meg magamtól az első lépést. Mint egy ezzel szeretne megajándékozni azzal a biztonság tudattal, hogy én dönthetem el, akarok Isten útján járni, vagy nem akarok. És így szabadon, önként tehetem meg az első lépést. És ezt hitben kell megtennem. Isten csak az állandó függőségünk tudatosításával tud megóvni az elbizakodástól. És Isten azt is tudja, hogy az emberek csak azt tudják igazán értékelni, azt becsülik meg, amiért ők maguk is tettek erőfeszítéseket. Amiben az ő erőfeszítésük is benne van. Amihez könnyen hozzájutunk, az valahogy hamar elveszíti a varázsát, és már keresünk is egy újabbat. Így szokott ez lenni a gyermekeink megajándékozásánál is, hogy amikor a gyermekünknek eszibe jut valami, és mi azonnal ugrunk és megvesszük neki, akkor a gyerek játszik egy pár percig vele, aztán teszi a többi közzé. De ha hozzászoktatjuk a gyermekeinket, hogy nekik is tenni kell azért, hogy kapjanak valamit. Ha megtanítjuk őket, hogy erőfeszítést kell tenni azért, hogy legyen valami, akkor rendkívül fogja értékelni, és meg fogja becsülni azt, amit kapott. És az Isten is tudja ezt. Ez ott van, ez a természet mindannyiunknak a génjében. És az Isten ismer bennünket, és éppen ezért várja tőlünk, hogy mi is tegyünk lépéseket azért, hogy a szabadulásnak ezt a csodáját éljük át. És talán még azért is, mert Isten újra és újra összehasonlítási alapot szeretne biztosítani, hogy megtudjuk azt, hogy mit jelent az, amikor vele éljük az életünket, és mit jelent az, ha elengedjük az ő kezét, és a magunk útján járunk tovább. Ebben az igében, amit felolvastunk, Pál apostol nagyon fontos dolgok egész sorát villantja fel előttünk az Istentől származó erővel kapcsolatban. Azt olvastuk az igében, hogy a keresztről való beszéd az nekünk, akik megtartatunk, az Istennek ereje. És ha életünkben Krisztus áll a középpontban, akkor ez az Isten hatalmát jelenti számunkra, és az Istennek bölcsességét. Milyen jó volna, testvéreim, ha mindannyian átélnénk azt a csodát, hogy a kereszten függő Jézus, a kereszten megnyilatkozó szeretet, ami szívünk és gondolkodásunk központjában lenne, ha valóban úgy állna a mi életünk középpontjában az, ami ott történt, hogy az a mi számunkra hatalmat, erőt és az Isten sokféle bölcsességét tudná kifejezni és képviselni. Ezekkel a gondolatokkal Pál azt szeretné hangsúlyozni, hogy ami ott történt a kereszten, abban az Isten ereje és a hatalma nyilatkozott meg akkor. Az az erő nyilatkozott meg, amire nekünk, mint bűnösöknek szükségünk van. Jézus Krisztus ugyanis a kereszten törte meg a bűn hatalmát. A kereszten dőlt el az a nagy küzdelem, ami Krisztus és Sátán között folyt. Elkezdve a mennytől. Már a mennyben kitört a lázadás, már a mennyben kitört egy nagy küzdelem Isten és Sátán között, és ez a küzdelem a Golgotán csúcsosodott. Ott dőlt el hogy ki a győztes. És Jézus, mielőtt a keresztre indult, előtte egy különös kijelentést tett a tanítványainak. Azt olvashatjuk az evangéliumokban, Jézus azt mondta nekik, most van e világ kárhoztatása, és most vettetik ki e világ fejedelme. A Szentírás gondolataiból ismerjük azt, hogy egyszer Sátán már kivettetett a mennyből az angyalaival együtt, mindazokkal, akik Isten ellen lázadtak, azonban amikor az embert, Ádámot legyőzte, akkor e föld fejedelemségét átvette Ádámtól. Ettől kezdve Sátán lett e világ fejedelme. És mint a föld képviselője, mint a föld fejedelme, neki joga volt visszatérni egymagába a mennybe, hogy ezt a világot, a bűnvilágát az Isten trónja előtt képviselje. Jó Pátriák a könyvében olvashatunk erről, amikor egy alkalommal éppen egy olyan gyűlés volt, ahol a különböző teremtett világok képviselői jelentek meg Isten előtt. És ezek között megjelent Sátán is. Tehát neki visszajárási joga volt. Ádámtól átvett joga. Azonban a Golgota keresztjén a második Ádám Sátán győzte le. És amikor Jézus kikiáltotta azt, hogy elvégeztetett, akkor nem egyszerűen azt mondta, hogy hát elvégeztetett, meg befejeződött az, amiért jöttem, hanem Jézusnak ez a diadal kiáltása volt. Az a diadal kiáltás, hogy győztem, elvégeztem azt, amiért jöttem. Én a második Ádám legyőztem az ős ellenséget, aki az első Ádámtól elvette ezt a világot. És erre utal Jézusnak az a szava, most van a világ kárhoztatása, most vettetik ki a világ fejedelme. Vagyis Jézus golgotai győzelmével legyőzetett az ős ellenség, és végleg kivettetett a mennyből. Soha többé visszajárása nem lehet oda. És mindazok, akik a Golgota keresztjéhez menekülnek, azok védelmet találnak Jézus mellett, a hatalmas győző mellett. Csodálatos dolog azzal a tudattal élni a hitéletünket, hogy egyrészt Sátán már egy legyőzött ellenfél, másrészt pedig azzal a tudattal élni, hogy mi a győztesnek a barátai vagyunk, és ő a mi oldalunkon áll. És az ő oltalmában élvezhetem magam. Előttem van egy kép, amikor egyszer a utcai kapum előtt a szomszédommal beszélgettem, aki a kisfiát sétáltatta ott az utcánkon, és a mi telkünknek a határánál úgy ívesen megkanyarodott az út, és míg mi beszélgettünk egymással, a kisfiú elszaladgált, és ott abba a kanyarba egyszer csak azt látjuk, hogy ott megáll, lecövekel, és látjuk az egész lényén, hogy valamitől nagyon megrémült. Már éppen szaladni akarunk oda, hogy ha valami történik, akkor időben ott legyünk, de a kisfiú megfordul és rohan az édesapjához. És amikor odaér, akkor úgy átöleli a lábát, és egy pár pillanatig úgy ölelve tartja, aztán megfordul, és néz a sarok felé. Mi is nézünk, és akkor látjuk, hogy egy hatalmas kutya jön, sétál be ott abba a kanyarba. Na, ettől ijedt meg a gyerek. De amikor megfordult, és ott állt az édesapja mellett, és fogta a kezét, akkor az egész kisgyereknek a lényéből szinte sugárzott, úgy ki is húzta magát, és az egész lénye azt sugalta, hogy na, most gyere! Most én védett vagyok, itt vagyok az édesapám mellett. Nem mondott ugyan egy szót se, de az egész lényéből ez sugárzott ez az üzenet a kutya felé. És testvéreim, mi a világ mindenség teremtő Istenének a barátja vagyunk. Annak a barátja vagyunk, aki az ellenségünket legyőzte. Ő mindennél hatalmasabb, és ő áll a mi oldalunkon. Ezért, ha mi az ő kezét fogjuk, akkor Jézus mellett, az ő védelme alatt mi mindig biztonságban vagyunk. Sajnos nem élünk mindig ezzel a lehetőséggel és ezzel a kegyelemmel. A Jézus követés gondolata is egy kicsit eltorzult az embereknek a tudatában. Szomorú tényként lehetne szinte megállapítani, hogy a Krisztus követés lényege eltolódott az emberek értékrendszerében. Valószínű, hogy nagyon sok ember követné Jézust ma is, ha például a Jézus dicsőségében lehetne osztozni. Ahogy ez történt annak idején is, hogy amikor Jézus vonult be Jeruzsálembe, akkor milyen hatalmas tömeg kísérte őt. És mindenki hozsannázott neki. Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jöjj az Úr nevében. A ruháikat terítették elé, mert azt hitték, hogy Jézus azért vonul most be, hogy Dávid trónját elfoglalja, és a dicsőségében részesülni akartak. És valószínű, hogy nagyon sok ember követné Jézust akkor is, ha a korabeli időkhöz hasonlóan most is meggyógyulnának a betegek, feltámadnának a halottak, amerre ő jár, akkor vége láthatatlan sora kísérte Jézust mindig az útján. Az egyik tömeget elbocsátotta, átment a másik oldalára a tengernek, és ott már egy újabb tömeg várta. Mert mindenki várt és remélt tőle valamit. Vajon mennyi követője lenne Jézusnak ma is, ha most is például megszaporítaná a szegényeknek az eledelét? Ha egy-egy alkalommal több ezer embert megvendégelne, akkor is ezrek voltak mellette. És ezért a tettéért készek lettek volna azonnal királlyá kiáltani őt. Bizonyára akkor is lennének ma is követői, ha a keresztény egyházat jönne megtisztítani, mint ahogy egykor a jeruzsálemi templomot, az ő atyának házát. Ma is volna mit tisztogatni, és biztos, hogy nagyon sokan lelkesen mellé állnának ebben. Ezek az emberek azonban szinte mind csak azért követték őt, hogy sütkérezzenek Jézust körülvevő hatalomban és dicsőségben. De ugyanezek az emberek nem sokkal később másért követték Jézust. Azért követték, hogy Pilátus háza előtt már azt kiálthassák, hogy feszítsd meg őt, és inkább a mi fiainkon és rajtunk legyen az ő vére, de feszítsd meg őt. Ennyire meg tud fordulni az emberek gondolkodása. Csak nagyon kevesen követték akkor is Jézust a kereszthez, a szenvedésében, a megaláztatásában, a tűrésében. Bár a Jézus követésében mindenkinek az életéhez hozzátartozik a kereszt is, ez a kereszt azonban a hatalmat és az isteni erőt hordozza számunkra, ami által megtartathatunk. A Jézus követés keresztjével olyan dolgokat tudunk megvalósítani az életünkben, amire másként nem lennénk képesek. Jézussal mindenre van erőnk. Jézus nélkül semmit sem tehetünk. És ez nem az én megállapításom, maga Jézus mondja ezt. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért mondja Jézus az igében, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. A kereszt tehát azt is jelenti, hogy valamit nekem fel kell venni, valamit vállalnom kell, és ez Krisztusért és az evangéliumért kell, hogy történjen. A kereszt a megfeszített és feltámadott Krisztust biztosítja számunkra, aki már győzött a bűn és a halál felett, ezért nekünk ő benne van az erőnk. A kereszt tulajdonképpen Jézusról beszél, az ő szeretetéről, az ő áldozatáról. A kereszt mindazok számára egy ellenállhatatlan vonzást gyakorol, akik megfelelő szinten ismerhették meg azt, hogy mi történt ott a kereszten, a Golgotán. A kereszt először is azért erő, mert az Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdeti felénk. Keresztre nem lett volna szükség, ha én nem vagyok bűnös, és ha te nem vagy bűnös. Ezért a keresztre csak azért van szükség, mert vétkeztünk, mert bűnösökké lettünk. És amikor a keresztről beszélünk, akkor Isten az ő bűnbocsátó kegyelmét akarja hirdetni nekünk a bűnösöknek. Azt hirdeti, hogy Jézus komolyan gondolta azt, amit ő ígért, hogy helyet cserél velünk, hogy a mi helyünkbe áll. Azt jelenti, hogy az elkövetett bűneinkért most már nem nekünk kell meghalni, elviselni a kárhozat ítéletét, hiszen ő elvállalta helyettünk. Így viszont az a tudat, hogy Jézus meghalt azokért a bűnökért, amit én követtem el. Ez felszabadít, egy lelki békességet és biztonságtudatot ad, egy boldogságot hoz a szívünkben. Reménységgel tudok az Istennel való találkozás elé tekinteni. Már nem félek az Istennel való találkozástól, mert elfogadtam az én helyettesemet, aki meghalt helyettem és értem, aki kész volt helyet cserélni. Ő meghalt az én bűnömért, hogy én pedig élhessek az ő igaz életeiben. János apostol ezért fogalmaz így az ő levelében: azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. A szeretetben nincs félelem, sőt, az teljes szeretet kiűzi a félelmet. A félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Ha Jézussal helyet cseréltünk, testvéreim, akkor olyan büntelenül állhatunk meg az Isten előtt, mintha soha semmilyen bűnt nem követtünk volna el. János olyan szépen fejezi ki: mindez azért, mert amint ő van, úgy vagyok én. Jézus pedig úgy volt, hogy ő nem követett el egyetlen bűnt sem. És ezt nekem adja, hogy én éljek az ő büntelen élete alatt. Vagyis úgy legyek, ahogy ő volt. Tisztán, szentül és ártatlanul. Ugyanakkor a kereszt azt tudatosítja, hogy Isten megbocsátotta a múltunkat. Segít felállni, és tovább haladni az új életben. Visszaemlékszem gyerekkoromra, hogy amikor valami csínt elkövettem, és kicsit szorongva, félelemmel, aggodalommal kerültem a szülők elé, mit fognak mondani, milyen büntetést fogok kapni, és milyen mázsás kő szakadt le rólam, amikor végre meghallottam azt a szót, hogy na jól van, fiam, menj el, de többet ne forduljon elő ilyest. Tele volt a szívem örömmel, boldogsággal. Ahogy kikerültem a látómezőből, szinte ugráltam örömömben. És az Isten ezt ígéri, a kereszt által. Az ő bűnbocsátó kegyelméről biztosít. Azt hirdeti nekünk a kereszt, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy ő előre megbocsátott nekünk. És elengedi a mi bűnünket. Azt mondja nekünk is, mint annak az asszonynak, akit oda vezettek Jézushoz: eredj el, de többé ne vétkezz. Ez a szeretet Istene. A kereszt a maga szörnyűséges valóságában állítja elénk a bűnt. És ez tiszta látást ad nekünk abban, hogy elszakadjunk a bűntől. Hiszen az a tény, hogy a keresztre azért volt szükség, mert én vétkeztem, Isten fiának azért kellett meghalni, mert én bűnös vagyok, helyettem ment a Golgota keresztjéhez. Ha ezt komolyan végig gondoljuk, akkor ez valahol egy lelki érzékenységet kell, hogy kiváltson belőlünk. Többé már nem mentegethetjük, nem élvezhetjük a bűnt, mert ez a bűn, ez Jézus halálát igényelte. Megtanít nekünk a kereszt a bűnt olyannak látni, amilyen az a maga valóságában. A kereszttel együtt nézve, Jézus halálára gondolva, már nem tud olyan vonzó lenni a bűn. Ha azt látom, miközben a bűnömet követem el, ha azt látom eközben, hogy ez a bűn mit is okozott, hogy a szerető megváltónak, Jézus Krisztusnak a halálát eredményezte, akkor már elveszíti a bűn a varázsát. Már nem tud annyira csábítani, már nem tudom annyira élvezni azt. A kereszt, testvéreim, meggyűlölteti velünk a bűnt. És azzal, hogy meggyűlölteti, el is fordít bennünket a bűntől. Már nem találunk örömet benne. És ha nem találunk örömet benne, nem is fogjuk sokáig csinálni. Ezt jelenti a kereszt. Az életünkre olyan befolyást gyakorol, hogy megfordítja a gondolkodásunkat, az érzelmünket, az egész életünket megváltoztatja. És amíg nem feledkezek el a keresztről, addig nem fogom újra és újra a bűn útját választani. A kereszt visszatartó ereje az egész világegyetemre is kihatással van, az örökké valóságon keresztül. Pál apostol levelében, az efézusiakhoz írott levélben olvashatjuk az első fejezet 10. versében, hogy Isten a Golgota áldozatával ismét egybe szerkeszt magának mindeneket, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Az egész teremtett világ bensőségesebb kapcsolatba kerül az Istennel. Mindenki személyes meggyőződésre jut arról, hogy Isten valóban a szeretet. Mert nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Jézus pedig az ellenségeiért is kész volt meghalni. Hiszen mi akkor még az ellenségei voltunk, és Jézus meghalt helyettünk. A Golgota keresztje tehát az isteni szeretet emlékoszlopa. Arra emlékeztet bennünket állandóan, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. A Golgotai kereszt eseménye azonban csak a befogadás arányában válik hatalommá az életünkben. Egyébként, ahogy olvastuk az apostol írásaiban, egyébként csak bolondság vagy botránkozás. Minden esetben az életünk tesz bizonyságot arról, és hirdeti mindennél hangosabban, hogy a kereszt nekünk most bolondság, vagy éppen az Istennek hatalma és az Istennek ereje. János apostol szerint, ha mi hittel fogadjuk be őt, aki a kereszten volt értünk, ha megértjük azt a szeretetet, amely ebben a tettében megnyilatkozott, akkor mi hatalmat nyerünk tőle. És ez a hatalom arra vonatkozik, hogy ezután tudjak úgy élni, mint ahogy eddig nem voltam képes, mint ahogy eddig az Isten fia élt. Azzal, hogy helyet cseréltünk Jézussal, Jézus szeretne a maga helyére állítani, és azt mondani nekünk, én meghaltam helyetted, te pedig folytasd az én életemet. Éld azt az életet, amit én példaként adtam eléd. Testvéreim, ezt a felkínált erőt hittel ragadhatjuk meg. Ezzel a hittel képesek vagyunk legyőzni az egész világot. A világban lévő hatalmasságokat, fejedelemségeket, akik ellen a mi küzdelmünk tart. Mert mindaz, mondja az apostol, aki Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzi a világot, ez pedig a mi hitünk. Hit által ragadhatjuk meg a Golgota keresztjében felkínált isteni hatalmat és erőt és kegyelmet. Pál apostol éppen ezért mondta, ha Isten velem, ha én a Golgota keresztjénél állok, ha én Krisztussal élek, mert élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus, ha én vele élem az életemet, ha az Isten velem, akkor kicsoda ellenem? Akkor én győzők seregéhez tartozok, mert én a győző oldalán állok, Jézus Krisztus oldalán. Azonban a kereszt az nem csak úgy áll a rendelkezésünkre, hogy hát én elfogadom és élek általa, és most már tele van a szívem boldogsággal, hogy igen, Krisztus az enyém. Szeretnék emlékeztetni egy történetre, már említettem ezt, a samáriai asszonyt. Amikor ez az asszony rádöbbent arra, hogy ő a világ megváltójával áll szembe, akkor nem sütkérezett ott abban a helyzetben, hogy jaj, de jó, hogy megtaláltam Jézust, és most itt vagyok, és együtt beszélgetünk. Emlékeztek, hogy mi történt? Azonnal ott hagyott mindent, még Jézust is. Mert ő meg akarta osztani ezt az örömét másokkal. Mert azt akarta, hogy ne egyedül legyen az a boldog ember, aki Jézusra talál, hanem minél több embert oda csődítsen és vezessen Jézushoz. Testvérem, találkoztál Jézussal? Érintette a szívedet? Akkor mondd másoknak el. Vezessél Jézushoz embereket. Általában minden ember arról szeret beszélni, amivel tele van a szíve. Én mindig csodálom az édesanyákat, kicsit úgy következetesen is szoktam figyelni, egy kicsit sütkérezek az ő boldogságukban. Olyan sokat tudnak beszélni a kisbabájukról. Kifogyhatatlanok. Elmondják, hogy már mennyit fejlődött, már mit csinál, már hogy forgatja a kezét, már hogy figyel dolgokra, és így tovább, mindig újabb és újabb dolgokat tudnak elmondani róla. És testvérem, ez természetes, mert ezzel van tele a szívük, mert nagyon szeretik az ő kisgyermeküket. És tudjátok, én az igében azt olvasom, talán hadd olvassam is fel, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében találjuk ezt a igei gondolatot. A rómaiakhoz írott levél 10. részének a 8. versét szeretném idézni. Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Pál apostol ugyanis azt mondja el, hogy a Krisztusra talált embernek a szíve tele van a hit beszédével. Nem tudja magában tartani. Muszáj, hogy elmondja másoknak azt az örömet és azt a boldogságot, hogy ő megtalálta Jézust. Egy alkalommal Jézus meggyógyított két embert, a tisztátalan lelkeket űzte ki belőlük a Gadarea földjén, és amikor ez a két ember, most hadd fogalmazzak én ilyen sarkosan, önző módon Jézussal akartak maradni, azzal, aki meggyógyította őket, aki megszabadította őket a tisztátalan lélektől, akkor Jézus azt mondja nekik, nem követhettek engem. Ti menjetek vissza a tieitekhez, a ti városotokba, és mondjátok el, hogy mit tett veletek az Isten, miképpen könyörült rajtatok. És ez a két ember először talán megszomorodva, de később majd boldogan visszamegy, és elkezdik mondani azt a csodát, ami velük történt. És az életükkel meg bemutatják, hogy ez valóság. Átélték a csodát. Odaállítják a megszabadult életüket azok elé, akik ismerték őket korábban is. És amikor ez a bizonyos csoda történt, ez a gyógyítás, akkor a Gadarea városából kijött egy követség, és Jézusnak azt mondta, hogy hagyd el a vidékünket, ezen a területen te ne tanítsál, és ne munkálkodjál. Szinte elűzték Jézust. De amikor ez a két ember visszament ebbe a városba, és elkezdték mondani, hogy mi történt velük, és a saját életükkel bebizonyították és mutatták, akkor az ott lévő emberekben is feltámadt az a vágy, de jó volna, ha mi is átélnénk ezt a csodát. És tudjátok, azt mondja a Szentírás, miután lezárja ezt a történetet, hogy amikor Jézus ismét visszament oda, akkor megint egy nagy tömeg várta. De most már nem azért, hogy hagyd el a vidékünket, hanem azért várták, mert ők is szerették volna átélni azt, ami azzal a másik két emberrel történt. Testvéreim, a Jóisten azt akarja, hogy amikor a kereszt és az ott történt isteni szeretet érinti a szívünket, amikor hat ránk, amikor megváltoztatja az életünket, amikor ez a szeretet a vonzásába hoz bennünket, és hatást gyakorol ránk, akkor mondjuk el másoknak. Azt mondja az Úr, hogy mondd el, hogy mit tett veled az Isten, és miként könyörült rajtad. Azt, ami velem történt, ami veled történt, azt mindenkinél jobban el tudod mondani. Abba meggyőző erő lesz. A Jóisten nem akarja, hogy mi nagy prédikációkat tartsunk embereknek. Csak tegyük azt, amit a samáriai asszony tett, amit ez a két gadarénus ember tett. Mondjuk el, hogy mi történt velünk. Mondjuk el, hogy Jézusra találtunk. Mondjuk el, hogy milyen jó Jézussal együtt lenni. És legyen közel a hit beszéde, ami szánkon. A szánkon viszont csak akkor legyen, ha a szívünkben is ott van. Ezért Pál apostol összekapcsolja ezt a két szót, és azt mondja, a hit beszéde egyszerre kell ott legyen a szánkon és a szívünkön. Mert a szív teljességéből, ha szól a száj, és a szív teljességéből az Isten iránti szeretet nyilatkozik meg, a Jézussal való találkozásnak a boldogsága szólal meg, akkor az hatást gyakorol az emberekre. És úgy történik, mint a samáriai asszony esetében, hogy olyan embereket is Jézushoz tudtak vezetni, akik máskor szóba se álltak ezzel az asszonnyal. De most érezték, hogy valami olyasmi sugárzik az asszonyból. Valami olyan változáson ment keresztül, hogy nekik is muszáj oda menni Jézushoz. Na, ezt akarja a lelkünkre helyezni az Isten. Ha érintette a szívünket az Úr, ha Jézusra találtunk, ha beengedtük őt a szívünkbe, akkor vigyük magunkkal másokhoz, és mondjuk el azt a boldogságot és örömet, amit nekünk jelent az Isten. És ilyen vonatkozásban is érvényes az, hogy a keresztről való beszéd, másoknak lehet, hogy bolondság, de nekünk, akik az Isten szeretetét tapasztaljuk meg a keresztnél, akik az Isten hatalmát éljük át a keresztnél, akik az Isten gyógyító erejét éljük át, nekünk ez csodálatos dolog. És ha tele van ezzel a szívünk, az Úr azt várja, hogy ezt adjuk tovább, mondjuk másoknak. és rajtam keresztül az Isten mindenkinek a lelkére szeretné helyezni ezt a felelősséget. Mondjuk el a boldogságunkat, mondjuk el az örömünket. Legyünk az Úr követei. Tudjátok, az igében van egy olyan gondolat, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, és talán ezzel hadd zárjam a mai ige tanulmányunkat. A korintusiakhoz írott második levél második fejezetében találjuk Pálnak ezt a különleges üzenetét. A második levél második fejezetének a 14. és 15. versében így olvasom. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk, mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Azt mondja az apostol, a Krisztusról szóló üzenetünket, amit a lelkünkbe helyezett bele, az ő szeretete által, azt mi úgy tudjuk továbbadni másoknak, hogy ez jó illat legyen. És én biztos vagyok, hogy mindenki egyetért velem abban, hogy amikor valami kellemes, finom, jó illatot érzünk, akkor mit szoktunk csinálni? Mély levegőt szívunk, hogy minél többet beszívni ebből a kellemes, csodálatos illatból. És hogyha mi Krisztus jó illatai vagyunk, ha Krisztust úgy tudjuk továbbadni az embereknek, hogy a vágyat támasszuk fel a szívükben, na akkor töltöttük be azt, amire a Jóisten hív bennünket. Mindenkit, aki Jézussal találkozott, Jézus ezzel akar megbízni. Segítsen az Jóisten, hogy a mi életünkben a Golgota keresztje tudja hozni egyrészt azt a hatalmat, azt az erőt, a bűneinkkel való szembefordulást, a bűn igazi tisztánlátását, de ugyanakkor azt a gyógyító erőt is, ami Isten szeretne biztosítani vele, és hogyha átéltük az ő gyógyító kegyelmét, akkor pedig ezt adjuk tovább, mondjuk el másoknak. Segítsen az Úr, hogy így kivétel nélkül mindannyian az Isten követei tudjunk lenni a magunk környezetében. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásban vagyunk, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk együtt. Meghívom újra önöket, hogy tanulmányozzuk ennek a könyvnek a 36. fejezetét a mai alkalommal, amely a közelgő küzdelemről ír.

36. fejezet. A közelgő küzdelem. A mennyben elkezdődött nagy küzdelemnek már egészen az elején az volt Sátán célja, hogy Isten törvényét megdöntse. Ezért lázadt fel a Teremtő ellen. A mennyet ugyan el kellett hagynia, de a harcot folytatta a földön. Szívósan igyekszik az embert elámítani, hogy rá tudja venni Isten törvényének áthágására. Hogy ez Isten egész törvényének félredobásával történik, vagy csak egyetlen szabály elvetésével, az eredmény végtére is ugyanaz. Aki egy ellene vétkezik, az egész törvényt megsérti. Befolyásával és példájával a törvényszegés oldalára áll, és az egésznek megrontásában bűnöse. Sátán, hogy a menny törvényeit lejárassa, kiforgatta a Biblia tanításait, és ezért tévedések kerültek sok ezer ember vallásába, akik azt vallják, hogy hisznek a Szentírásban. Az igazság és a téveigés közötti utolsó nagy összecsapás csupán az Isten törvénye miatti hosszú küzdelem végső csatája. Mi most kapcsolódunk be ebbe a harcba. Az emberi törvények és a Jahve rendelkezései, a Biblia vallása és a mesék és a hagyományok vallása közötti küzdelembe. Már lázasan működnek azok az erők, akik e harcban az igazság és a szentség ellen szövetkezni fognak. Isten szent igéje, amely oly sok szenvedés és vér árán jutott el hozzánk, nem sok megbecsülést kap. A Bibliához mindenki hozzáférhet, de kevesen fogadják el igazán életük útmutatójának. Aggasztó mértékben eluralkodott a hitetlenség, de nem csak a világban, hanem az egyházban is. Sokan olyan tanításokat is megtagadnak, amelyek a keresztény hit oszlopai. Az állítólagos kereszténység nagy hányada részben vagy teljesen elveti azt, amit az ihletett írók a teremtés nagy tényéről, az ember teremtéséről, az engesztelésről és Isten törvényének örök érvényűségéről mondanak. Emberek ezrei, akik bölcsességükkel és függetlenségükkel kérkednek, a gyengeség tanújelének tartják a Bibliába vetett feltétlen hitet. A Szentírás bírálását és legfontosabb igazságainak elspiritualizálását és elsekélyesítését pedig a nagy tehetség és műveltség bizonyítékának vélik. Sok lelkész arra tanítja híveit, sok tanár és tanító pedig tanítványait, hogy Isten törvénye megváltozott, illetve már nem érvényes, és akik kívánalmait most is érvényesnek és szóról szóra követendőnek tartják, azok csak gúnyt és megvetést érdemelnek. Az emberek az igazság megtagadásával az igazság szerzőjét tagadják meg. Isten törvényének sárba tiprásával a törvényadó tekintélyét cáfolják. Hamis tanokból és elméletekből épp oly könnyű bálványt csinálni, mint fából vagy kőből. Sátán hamis színben tünteti fel Isten tulajdonságait, és az általa festett képből az ember téves fogalmat alkot Isten jelleméről. Jahve helyett sokan egy filozofikus bálványt ültetnek a trónra, míg Krisztust, az ige és a teremtés munkája nyomán megmutatkozó élő Istent csak kevesen imádják. Ezrek istenítik a természetet, a természet istenét pedig megtagadják. A bálványimádás ma épp úgy létezik a keresztény világban, mint az Illés korabeli, ősi Izraelben, csak más formában. Sok bölcsnek tartott ember istene, filozófusoké, költőké, politikusoké, újságíróké, az elegáns, divatos körök istene, számos főiskola és egyetem istene, sőt egyes teológiai intézmények istene nem sokkal különb, mint Baál, Fönícia napistene.
A keresztény világ tévedései közül egyik sem támadja vakmerőbben a menny tekintélyét. Egy sem észszerűtlenebb és károsabb következményeiben, mint az a rohamosan tért hódító, divatos tanítás, hogy Isten törvénye hatályát vesztette. Minden nemzetnek megvannak a maga törvényei, amelyek tiszteletet és engedelmességet követelnek. Ezek nélkül egy kormányzat sem létezhet. Az ég és a föld teremtője pedig törvények nélkül igazgatná keze alkotásait? Tegyük fel, hogy neves lelkészek nyilvánosan azt tanítják, hogy az országukat igazgató és polgárainak jogait védő törvényeket nem kell betartani, hogy azok korlátozzák az emberek szabadságát, és ezért nem kell nekik engedelmeskedni. Meddig tűrnének meg egy ilyen embert a szószéken? És vajon súlyosabb vétség áthágni az állami és a nemzeti törvényeket, mint sárba taposni a mennyei elveket, amelyek minden kormányzat alapját képezik? Ha egy nemzet törvényeit eltörölnék, és alattvalóinak önkényes cselekvési lehetőséget adnának, ez korán sem lenne olyan következetlen dolog, mintha a világegyetem kormányzója helyezné hatályon kívül törvényét, és fosztaná meg a világot a bűnöst elítélő és az engedelmest felmentő normától. Ha a szentség normáját félreteszik, a gonoszság fejedelme szabad utat kap a földön. Ahol Isten szabályait elutasítják, ott a bűn nem tűnik rossznak, és a szentség nem kívánatos. Akik nem hajlandók meghódolni Isten kormányzata előtt, azok teljesen alkalmatlanok önmaguk kormányzására. Bomlasztó tanításaikkal elültetik az engedetlenség szellemét a gyermekek és az ifjúság szívébe, akik természetszerűen nehezen tűrik az irányítást. A következmény törvényellenes, feslett társadalom. A tömegek, miközben azok hiszékenységén gúnyolódnak, akik engedelmeskednek Isten kívánalmainak, mohon kapnak Sátán ámításain. A vágyaknak adják át a gyeplőt, és olyan bűnökben élnek, amelyekkel a pogányok kihívták Isten büntető ítéletét. Akik arra tanítják az embereket, hogy Isten parancsolatait könnyen vegyék, azok engedetlenséget vetnek, és azt is aratnak. Ha ledöntenék az Isten törvénye által emelt korlátot, az emberi törvények is hamar tekintélyüket veszítenék. Mivel Isten tiltja a becstelenséget, az irigységet, a hazugságot és a csalást, az emberek sárba tiporják Isten törvényeit, mert földi jólétük gátjának tartják. E szabályok száműzése azonban beláthatatlan következményekkel jár. Ha a törvény nem volna kötelező, miért félne bárki is áthágásától? Javaink nem volnának biztonságban. Az emberek erőszakkal elvennék fele barátaik tulajdonát, és a legerősebb lenne a leggazdagabb. Az emberi életet sem tisztelnék, a házassági eskü nem védeni többé szent védőbástyaként a családot. Az erősebb erőszakkal elvenné fele barátja feleségét, ha megkívánná. Az ötödik parancsolatot elvetnék a negyedikkel együtt. Gyermekek gátlástalanul kioltanák szüleik életét, ha ezzel elérhetnék romlott szívük vágyait. A civilizált világ tolvajok és gyilkosok hordájává válna. A béke, a nyugalom, a boldogság mind eltűnne a földről. Az a tanítás, amely szerint nem kell Isten kívánalmainak engedelmeskedni, gyengíti az erkölcsi kötelezettség súlyát, és rányítja a gonoszság zsilipjeit a világra. A jogtalanság, kicsapongás és romlottság elsöprő áradatként zúdul reánk. Sátán a családban is rombol,
Zászlaja ott leng az állítólagos keresztények otthonában is. Irigykednek, gyanúsítgatnak, képmutatoskodnak, egymástól elhidegülnek, versengenek, viszálykodnak. Elárulják az igazságot, kielégítik bűnös vágyaikat. A vallási elvek és tanítások egész rendszere, amelynek a társadalmi élet alapját és vázát kellene képeznie, düledező, omladozó, romhalmaznak tűnik, sokszor a legaljasabb bűnözők, amikor vétségükért börtönbe kerülnek, olyan kiváltságokban, figyelmességekben részesülnek, mintha irigylésre méltó, kitüntető teljesítményt értek volna el. A sajtó jellemüknek és bűncselekményüknek nagy reklámot csinál. Közhírré teszi vétkük felháborító részleteit, és ezzel másokat is elindít a csalás, lopás és gyilkolás útján. Sátán pedig újong ördöngi mesterkedése sikerének. A bűncsodálata, a fékezhetetlen gyilkolás, a minden rendű és rangú mértéktelenség és romlottság iszonyú fokozódása láttán tegye fel mindenki a kérdést, aki féli Istent, mit lehet tenni a gonoszság áradatának feltartóztatására. Számos bíróság is megvesztegethető. A hatalmasságokat a nyeresség és az érzéki örömök utáni vágy sarkalja. Mértéktelenségükkel sokan annyira eltompították képességeiket, hogy Sátán csak nem korlátlanul uralkodik rajtuk. A gyok tudósai megvesztegethetők, megtéveszthetők. Iszákosság, dorbézolás, indulatosság, irigység és mindenféle visszaélés előfordul azok között, akik részt vesznek a törvénykezésben. Az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be, írja Ézsaiás könyve. Az a romlottság és lelki sötétség, amely Róma főhatalma idején eluralkodott, elkerülhetetlenül következett abból, hogy betiltotta a Szentírást. De mi lehet az elharapódzott hitetlenségnek, Isten törvénye elvetésének, és az ebből következő romlottságnak az oka a vallásszabadság korában, amikor az evangélium teljes fénnyel ragyog? Most, hogy Sátán már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Ha Sátán el tudja hitetni az emberrel, hogy Isten törvényét nem kötelező megtartani, épp úgy ráveszi a törvényszegésre, mintha az ember egyáltalán nem ismerné előírásait. Most is, mint az előbbi korokban, Sátán felhasználja az egyházat szándékai előmozdítására. Korunk vallásos szervezetei hallani sem akarnak a világos, de népszerűtlen bibliai igazságokról, és a megdöntésükre kigondolt magyarázataikkal és nézeteikkel elhintik a szkepticizmus magvait. Ragaszkodva ahhoz a pápai tévedéshez, hogy az ember természeténél fogva halhatatlan, és a halál állapotában is megőrzi öntudatát, elvetették a spiritizmus csalásai ellen emelt egyetlen védőbástyát. Az örök gyötrelem tana sok emberben kétejt támaszt a Bibliával szemben. A negyedik parancsolat kívánalmainak hallatán az emberek meg fogják tudni, hogy a hetedik napi szombatot meg kell tartani. Ekkor sok népszerű tanító kijelenti, hogy Isten törvényének a ma már nincs kötelező érvénye. Csak így tudnak kibújni egy olyan kötelezettség alól, amelyet nem akarnak teljesíteni. Elvetik a törvényt a szombattal együtt. Amikor a szombat reformja nagyobb mértéket ölt, csak nem az egész világ meg fogja tagadni Isten törvényét, hogy elhárítsa a negyedik parancsolat követelményeit. A vallási vezetők tanításai hitetlenséghez, spiritizmushoz és az Isten szent törvényének semmibevevéséhez vezetnek.
E vezetőket félelmes felelősség terheli a keresztény világ gonoszsága miatt. Ezek az emberek azt állítják, hogy a rohamosan terjedő romlottság jó részt az úgynevezett keresztény szombat megszentségtelenítésének tulajdonítható, hogy a vasárnap megtartásának kikényszerítésével nagy mértékben megjavulnának a társadalom erkölcsei. Ez az állítás különösen Amerikában hangzik, ahol az igazi szombat tantételét legtöbben prédikálják. Az egyik legkimagaslóbb és legfontosabb erkölcsi reform a mértékletességi munka, itt gyakran kapcsolódik a vasárnap mozgalomhoz. Az utóbbi képviselői azt állítják önmagukról, hogy a társadalom legfőbb érdekeinek előmozdításán fáradoznak, azokat pedig, akik nem hajlandók összefogni velük, a mértékletesség és a reform ellenségeinek bélyegzik. De az a tény, hogy egy mozgalom, amely tévejgéshez vezet, olyan munkához kapcsolódik, amely önmagában jó, nem érv a tévejgés mellett. Álcázhatjuk a mérget egészséges ételbe keverve, de hatását nem változtathatjuk meg. Ellenkezőleg veszélyesebbé tesszük, mert így valószínűbb, hogy gyanútlanul beveszik. Sátán egyik stratégiája, hogy annyi igazságot kever a hazugságba, amennyivel a hazugságot hihetővé tudja tenni. Előfordulhat, hogy a vasárnap mozgalom vezetői olyan reformokat hirdetnek, amelyekre az embereknek szükségük van, olyan elveket, amelyek összhangban vannak a Bibliával. De ha e reformok és elvek Isten törvényének megrontásával járnak, Isten szolgái nem foghatnak össze hirdetőikkel. Nincs mentségük, ha emberi előírásokkal felcserélik Isten parancsolatait. Hogy a közelgő küzdelem miben rejlik még, mindezt a következő adásban fedezzük fel, amikor újból halljuk egymást. Addig is egy pihentető és kellemes estét kívánok. A viszonthallásra!

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek

mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
2: Szeretettel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység Televízió Keresztút adásában. A következő időszakban minden keddeste a Szívek és Vágyak mezőfelében megtartott sorozat alkalmait tekinthetik meg, melyet Veres József lelkipásztor mutatott be. Köszönöm, hogy velünk tartanak a ma esti alkalommal.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél

Isten békéjével, szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet, vendégeinket, barátainkat, akik kézhez kapták esetleg, vagy tudomást szereztek a meghívásra, arra, hogy részt vegyenek ezen az előadás sorozaton, vagy élőben esetleg követik, vagy utólag. Köszöntöm a Reménység TV nézőit is, akik esetleg utólag fogják ezt a sorozatot végignézni. Óriási lehetőség ez az alkalom arra, hogy újból Istennek az ígéjét meghalljuk, és szívem vágya az, hogy valójában találkozzunk Jézus Krisztussal, megtapasztaljuk az ő közelségét, az ő jóságát. Amúgy ez az egész sorozatunknak az általános fő címe, hogy szívek és vágyak, és a kezdő énekünk, amelyet himnuszul választottuk, abban is van ez a rész már az első verszakban, hogy betöltötte szívem vágyát. Itt vagyunk, eljöttünk ma este ez alkalommal, itt vannak a szívek, és itt vannak a vágyaink, amelyek ott bent meghúzódnak mindannyiunk életében, mindannyiunk szívében, elméjében. Tele vagyunk vágyakkal, óhajokkal, kívánságokkal. És ezeket szeretném, hogyha az ige fényében és az Isten jelenlétében tisztáznánk ezeket a vágyakat, és valójában meghozná az életünkben az eredményt, és pedig azt, hogy igazán boldogok legyünk. Emberi szükségletekkel vagyunk tele, vágyakkal. Az ember keresi a boldogságot, ezért vagyunk itt többek között. És ez a vágy nem egy rossz dolog. Ezt el kell ismerjük, kell méltányoljuk, hisz maga Isten helyezte az ember szívébe ezeket a vágyakat, kívánságokat. A Zsoltáros azt mondja a 21. Zsoltár 3. versében, és ezt szeretném olvasni most, ezt az ígét, tehát a 21. Zsoltár 3. verse: szívének kívánságát megadtad néki, és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Itt a királyról beszél a Zsoltáros. A királynak is, és a királyembernek is vannak kívánságai, vágyai, álmai. És itt azt találjuk, hogy egy jó királynak, az Isten által kijelölt királynak a kívánságát, a szívének a kívánságát Isten megadta, és az ő ajkainak a kérését, ami imádságot jelent, amikor Istenhez fordulunk, hogy nem tagadtad meg. Tehát ezt kívánom én is számotokra, hogy találjuk meg, találjunk rá az isteni boldogságra, amely tőle származik. Egy másik ige azt mondja, ezt most nem olvasom, a Prédikátorok könyve 3. fejezetének a 11. versében, hogy az ő elméjébe, az ő szívébe helyezted az örökké valóság gondolatát, vagy a világ gondolatát. A jövő felől, hogy tudjunk gondolkodni, elmélkedni, ezt jelenti a kívánság. És mégsem nem foghatja meg az ember. Olyan dolgok kívánkoznak, és szükségleteinkhez hozzánk tartoznak, például, mint az éhség. Minden nap tapasztaljuk az éhséget. Minden normális ember normális esetben éhes, igaz, reggel, mikor felkel. Aztán a szomjúság, víz nélkül nem lehet úgy szintén élni, és szomjasok vagyunk, szomjúhozzuk. Maga Jézus Krisztus a kereszten szomjúhozott. Ez is hozzátartozik a vágyakhoz, a kívánságokhoz. Kívánjuk ezeket a fizikai dolgokat, az eledelt, a vizet. A pihenés, az álmosság érzése, ez is sokszor elfog bennünket. Ez is egyfajta kívánság, hogy lehajtsad a fejedet. A béke a mai világban, gondoljunk csak bele, milyen helyzetek vannak a világban, a nemzetek között, és sokan ezt választották most szlogennek, hogy békesség, békepártiak, hogy legyünk. Meg a Biblia is persze Pál apostol beszél erről a jövendőlésekben, és azt mondja, hogy mikor azt mondják az emberek, hogy békesség, biztonság, akkor hirtelen nagy veszedelem következik, de most ebben nem megyek bele. Csak erről a békéről, ami egy bibliai fogalom, nagyon tág fogalom, erre is szüksége van az embernek.
A kapcsolatok utáni vágy, ezt sokszor el szoktam mondani, és nem győzöm hangsúlyozni a Biblia alapján, hogy mi kapcsolatok nélkül nem is tudunk létezni, mi nem is vagyunk emberek kapcsolatok nélkül. Tehát nagyon sok vágy van ott az ember szívében, benn, mélyen, csak fel kell fedezni azokat, a szükségleteket, és beteljesülésre várnak azok. Sok jó dolog van a világban, szinte minden tárgy és minden lehetőség, amit Isten megteremtett, az önmagában jó. Nem is csak semleges, hanem jó. És a szükségletek beteljesítését kell, hogy kövessük. De érdekes jelenség az, hogy miután különböző kívánságokat, vágyakat az ember megkap, úgy, ahogy itt is olvastuk, hogy szívének kívánságát megadtad neki, és az Isten lehetővé teszi, utána megunja az ember, és már nem érdekes. Már minthogyha több kellene, vagy más kellene, hogy nem tudják igazán ezek a földi dolgok beteljesíteni az ember igazi szükségleteit. Miután megkapjuk ezeket, rájövünk, hogy valójában van egy belső lelki vágyakozás, amit nem lehet kielégíteni. Jézus Krisztus beszélt erről a fajta belső lelki vágyakozásról a samáriai asszonynak például. Mikor azt mondta, hogy aki ebből a vízből iszik, az megszomjúhozik. De abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, örök kútnak buzgó feje lesz benne, és az többé soha nem fog megszomjúhozni. Az asszony azt mondta, add nekem azt a vizet most. Tehát van egy lelki belső szükséglete az embernek. Tehát miután az ember megkapja a földi dolgokat, és sok mindent már megkaptunk, utána jön sokszor az az érzés, hogy csak nem teltünk be boldogsággal, jön a csalódás, jön a kiábrándulás, utána meg a hamis képzetek, a hamis imádat, a függőség, a rabság, a szenvedély, mert tovább hajhásszuk azt a földi dolgot, ami nem képes bennünket boldoggá tenni. Az emberi szív hajlamos valamit megragadni, valami jót, például a sikeres karriert, vagy a szerelmet, vagy az anyagi javakat, vagy akár a családot, amely majd aztán képtelen őt igazán boldoggá tenni, mert az Istent kihagyja ebből a képletből. Tehát olyan dolgok kínálkoznak, hogy boldoggá tegyenek, mint anyagi javak, a pénz, az egészség, ami szintén fontos, a munka hozzátartozik az ember életéhez, a család, a kapcsolatok, a szerelem, az evés, az ivás, a siker, a megvalósítás, az elismerés, a befolyás, a kinézet, a szépség, az értelem, a tudás, a tehetség, a hobbi, ezek mind ott vannak, rendelkezésünkre állnak. És mikor megkapod, rájössz, hogy mégsem vagy boldog, mert valamit kifelejtettél, vagy valakit. Hozom például a munkát. A munka egy jó dolog, egy szükséges dolog. A nemes, becsületes munka, lelkiismeretes munka. De ha a munkából áll az életem, csak a munkából, e körül forog, reggel felkelek, reggeltől estig csak dolgozok, ez így helyes, ez így jó, a munka a szükséges. Aki nem dolgozik, aki nem akar dolgozni, mondja Pál apostol, az ne is egyék. Tehát a munka az egy fontos része, eleme az életünknek, de nem képezheti az életünknek a célját. A munka. A munka nem lehet az életnek az értelme önmagában. Ha valaki csak a munkába ássa bele magát, és munkamániákus lesz, vagy szoktuk mondani angolul, hogy workaholic, tehát nem alkoholista, hanem munkalista, munkaalkoholista, igaz? Tehát van, aki az alkoholba menekül, és annak válik a szenvedélyévé, a rabjává, van, aki nem az alkoholba, hanem mibe? A munkába, és túlzásba viszi a munkát. Tehát nem lehet munka nélkül munkára, szükség van, a munka az jó dolog, de mégsem nem lehet az alapja és a végső célja az életünknek a munka, mert akkor tönkre fog tenni a munka.
amit kiválasztottunk, amit szeretünk, de ha az lesz az életünknek, a boldogságának a fő forrása és az alapja, akkor kárunkat okozza. Tehát a jó dolog is, hogyha túlzásba van víve, és nem a maga helyén, maga mértékén van használva, akkor az bennünket tönkretesz, az egészségünket tönkreteszi, és végül nem maradunk semmivel, mert dolgozunk, hogy legyen, és felhalmozzuk, és a végén mi következik, mert szembe kell nézzünk a halállal még, és akkor az anyagiakat így is úgy is elveszítjük. Mezítelen jöttem ki az anyámnak méhéből, és mezítelen megyek oda-vissza, mondta Jobb, igaz? Tehát csak a munkát hoztam fel most egy konkrét példának, de itt egy hosszú listát soroltam fel, amelyek úgy szintén jó dolgok önmagukban, hogyha viszont túlzásba vannak víve, és a boldogságunk fő forrását képezik, akkor tévútra térünk. Kedveseim, szeretnék ma este egy vágyról beszélni, ami az Ótestamentumban nagyon fontos vágy volt, ma is az, benne van, belénk van ez programálva, és pedig az, hogy utódokat hozzunk létre. Amúgy ez egy isteni parancs, egy isteni elvárás és egy terv, hogy az ember az sokasodjék, szaporodjon. Felolvashatom, a Biblia első lapján találjuk, a Mózes első könyve első fejezetében a 28. verset. És megáldá Isten őket, Ádámot és Évát, az első emberpárt, és mondta nékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá. Tehát az utódok nemzése, a gyerekszülés, a gyerekvállalás, a családalapítás, ez fontos része az életünknek. És magyar nyelven olyan szépen hangzik, még mindig ezt így mondjuk, ha bár a modern világ sokat rontott ebben a felfogásban, hogy gyerekáldás. Mikor egy gyerek születik egy családban, ott van a férje, a feleség, az apa és az anya, és egy élet születik, ami egy csoda, Isten ezt így rendelte, hogy szaporodjunk, olvasható, hogy sokasodjunk, és akkor a magyar nyelvben ez úgy van, ez régebbről így származik, hogy úgy van leírva, hogy gyerekáldás. És mindenki örvend, igaz? És látjuk azt, hogy Isten egy újabb életet hozott létre, és mi is annak része vagyunk, úgymond Isten általunk használt fel eszközül egy új élet létrehozásában. Tehát nagyon fontosak ezek a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, és főleg a közeli, családi, vérrokoni, szülő-gyerek, fér-feleség, testvér kapcsolatok. És most történetesen a szülő-gyerek, az apa-fia, az anya-fia vagy anya-lánya kapcsolatáról beszélek, ami egy különleges kapcsolat. Minden kapcsolatnak megvan a maga típusa. Másképp szereti a férj és a feleség egymást, és másképp szereti az apa és a gyerek egymást, igaz? Más ugyanazon szeretet, de mégis különböző típusú szeretet. Tehát megvan ez a vágy ott bennünk, hogy gyerekeket nemzünk, hogy utódokat hozunk létre. Gyorsan mondjam el ezt is, nem egy ideális világban élünk, ez a bűnös világ, ez nem egy normális állapot, tehát mégis számolnunk kell olyan helyzetekkel, amikor az ideális isteni elgondolás valamilyen oknál fogva adott esetekben nem teljesül be. Vannak, akik magányosak, igaz? Van, aki hamarabb elveszíti az élettársát, mármint akit az Isten rendelt neki, a házastársát, özvegy marad. Van, amikor a szülők, és ez így földi viszonylatban, a bűnös természetű világban ez elfogadható, hogy a gyerek temesse el a szülőt, de van eset sajnos, és ez tragikum, amikor a szülő temeti el a gyerekét.
ennél fájdalmasabb, szívszaggatóbb dolog nem is létezhet. Tehát különböző típusú szeretetek léteznek, de a szülő-gyerek kapcsolat, a családnak a része, ez egy édeni utasítás, édeni parancs, és ez az embernek a feladatához, felelősségéhez hozzátartozik. De még egy ilyen kapcsolat is, mint a család, mint apa-gyerek kapcsolata, megvan ott is a mérték, amikor nem lépheti át a határt, és nem kerülhet az Isten helyére a gyerek vagy a szülő. Szeretjük, azzal a szeretettel, amelyikkel szeretni kell, áldozunk érte, felneveljük a gyereket, de viszont nem kerülhet az Isten helyére. Szeretnék három esetet felsorolni, amikor megvolt valakikben ez a vágy, nagyon erős vágy, hogy gyerekeket hozzanak világra, és hogy gyereket szüljenek. Az első kettő az egy női személy, és a harmadik pedig egy férfi személy, őt fogjuk inkább kibontani. De vegyem az első női személyt, akinek egy nagyon mély vágya volt ilyen tekintetben. A Mózes első könyve 30. fejezetében az első két verset olvasom. Mózes első könyve 30. fejezetében az első két vers. És látár Rákel, hogy ő nem szüle Jákobnak, irigykezni kezd-e Rákel az ő nényére, és mondta Jákobnak, adj nékem gyermekeket, mert ha nem, mi történik? Meghalok. Nem is tudjuk felfogni, hogy ez mit is jelent. Tehát ő nem látta már értelmét az életének. Erről beszélek. Amikor egy gyerek, vagy egy potenciális gyerek születés annyira fontos, és annyira nem lát már más értelmet az életben, ha nem születik meg, hogy átveszi a gyerek az Isten helyét. Jákob így is válaszol neki vissza, elég durván szerintem. Azt mondja a második versben, felgerjed-e azért Jákob haragja Rákel ellen, pedig mindenkinél jobban szerette, ezt is látni fogjuk majd, Jákob Rákelt. Felgerjed-e a haragja Rákel ellen, és mondta, avagy Isten vagyok-e én, ki megtagadta tőled a méhednek gyümölcsét? Fú, nagyon durva válasz volt. Tehát ő elmondta, Jákobnak mondta, adj nekem gyermekeket, mert ha nem, meghalok. Itt van ez a vágy, gondolom most úgy észrevettük, vagy felfedeztük ezt a vágyat, hogy mennyire akart egy női személy gyereket. Egy másik női személy, aki szintén ennyire akart, de ő nem a férjétől kérte, bár ott is volt a férjével való beszélgetése, ebből is fogok olvasni, a Sámuel első könyvében található. Sámuel első könyvében, az első fejezetben. És itt a 8. verset olvasom először. Sámuel első könyve 1:8, és mondta néki Elkána, az ő férje, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mifelett bánkodol szívedben? Avagy nem többet éreké én néked 10 fiúnál? Ugyanaz a vágy. Egy asszony részéről, aki szintén fiút akart. És a férje itt azt válaszolta, itt is nagyon durván válaszolt, hogy miért sírsz, nem tudta megérteni a férje, hogy mit jelent egy nőnek, egy asszonynak, hogy fia legyen abban az időben, és hogy így akarta a férje szeretetét is úgymond megnyerni. És azt válaszolja neki, hogy hát itt vagyok én, mint férj, nem érek én neked többet 10 fiúnál, nem. Mert a kétfajta szeretet, a kétfajta kapcsolat nem ugyanaz. De itt Elkána nem értette meg.
A főpap sem értette meg, 11. versben azt olvassuk először, hogy fogadástőn Anna is mondta az úrnak, seregeknek, ura, ha megtekinted a te szolgáló lányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló lányodról, hanem fiú magzatot adsz a szolgáló lányodnak, én őt egész életére az úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. És a főpap Éli meg is feddi, mert annyira sírt, azt hitte, hogy részeg, és úgy imádkozik, és mondta, hogy nem erről van szó, hanem nagyon bús az ő lelke. Na de kedveseim, most megyek a harmadik személyhez, mert ez képezi valójában a ma esti témánknak is a címét, hogy engedd el a fiad. Itt egy férfiről van szó, lehet, hogy már gyanítjuk, de hadd írjam körül, olvasom az ígét. Ennek a férfinak a története úgy kezdődik, hogy megnősül, feleséget vesz magának. Ezt olvassuk a Mózes első könyve 11. fejezetében, a 29. verstől. Mózes első könyve 11:29. Ábrám pedig és Nákor vőnek maguknak feleséget. Az Ábrám feleségének neve Szárai, a Nákor feleségének neve pedig Milha, Háránnak Milha atyának és Jikszá atyának leánya. Szárai pedig magtalan vala, nem vala néki gyermeke. Tehát ugyancsak egy asszonynal találkozunk, Szárai, később Sára. Nem vala neki gyermeke, magtalan vala. Nincs leírva az ő lelki világa, később még olvasunk róla, de gondolom ugyanaz a fajta belső vágy volt az ő szívében is, mint az előbbi kettőnek, és pedig Rebekának és Annának. De itt megjelenik a férfi is, Ábrám, később Ábrahám, akinek családot alapított, feleséget vett magának, viszont nem lett gyermeke. Ebben a helyzetben Isten arra kéri Ábrahámot, amellett, hogy nem is lett gyermeke, meddő volt a felesége, hogy hagyja el ott az ő családját. Ezt olvassuk a 12. első három versében, olvasom, és mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz, és megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. És kiméne Ábraham, mint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ővele, Ábraham pedig 75 esztendős valamikor kiméne Háránból. Tehát gyerek nincsen, ugyanaz a helyzet, nyomorúságos helyzet, és még ráadásul Isten azt mondja ennek a férfinak, hogy vedd a te feleségedet, a szűk rokoni körödet, és menj ki a földről, menj ki a te házadból egy idegen földre, amit én mutatok neked. És kelj útra az én kedvemért. Manapság sokat utazunk, költözünk esetleg, modern világban élünk, de akkor ez nem volt ilyen könnyű, és nem volt észszerű sem, de Ábrahám engedelmeskedik, bár nem tudta, hogy hova megy. Ezt olvassuk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versében. Nem tudta, hogy hova megy. Egy idegenbe, a pusztába. És ő elindult, mert engedelmeskedett. Gyerek még nem volt. Az ókori férfiak többségéhez hasonlóan ő is vágyott egy fiúra, Ábrahám. Egy örökösre, aki majd tovább viszi az ő nevét. De nem jött a gyerek, már 75 éves volt. És tovább teltek az évek. És Isten ugyanakkor, amint láttuk, ígéretet tett ennek ellenére, hogy nagy nemzetté teszi. És ez hitet követelt az Ábrahám részéről. És valóban Ábrahám 100 évesen
100 éves is elmúlt, és Sára pedig 90 éves volt, és a megígért gyerek megjött. Érdemes lenne elolvasni, de most nincsen időm arra, hogy lássuk azt is, hogy ők nevettek. Mind a ketten nevettek, és ezt a nevet is adták a fiúnak, hogy Izsák, ami azt jelenti, hogy nevetés. Tehát nevettek mindketten, Sára le is tagadta, hogy ő nem nevetett, de az úr nagyon finoman rápirított, azt mondja, de bizony nevettél. És az Izsák név, hogy nevetést jelent, ez utalhat arra, hogy ők hitetlenek voltak, bizalmatlankodtak, de az örömre is, hogy végül megjött a gyerek. Hosszú idő elteltével a reménytelen helyzet ellenére mégiscsak fiú született, végre megkapta Istentől, amire egész életében vágyott. Ez megedzette a hitét, de végbe ment egy másik változás is az életében. Egy folyamat kezdete, egy veszély állt fenn. Annyira vágytál egy gyerekre, hogy az majd boldoggá tesz téged, hogy az életednek a legnagyobb álma, vágya, hogy örökösöd van, hogy most már nem mondhatják, hogy bolond vagy, hogy elindultál az idegenbe, most már megjött az eredménye a hitnek, hogy ez a gyerek szép lassan, ahogy kezd növekedni, átveszi, amint láttuk ezt a veszélyt, átveszi magának, az Istennek a helyét. Ábrahám szerette az Istent. Ez tagadhatatlan. Ezért indult el, hitt az Istennek Ábrahám. Csodálatos tapasztalatokon ment át, bár ő is tévedett, volt, amikor hazudott is. De az Isten úgy is kiállt mellette, és ő is végül az Istent választotta. És megjött az ígéret, megjött a gyerek, a fiúgyerek, és most jött az óriási nagy veszély, ami Ábrahám esetében fennállt, hogy a gyerek fogja betölteni, amiről beszéltünk, a mindent. A boldogságnak az egyedüli forrása, alapja lesz majd ez a gyerek. És átveszi az Istennek a helyét. Vajon megtörténik ez Ábrahámnál? Ez itt a kérdés, hogy Ábrahám valójában kire is várt leginkább? Az Istenre várt, vagy a fiúra várt? Lehetséges volna, hogy Istenben csak egy eszközt látott saját céljai elérésében? Végső soron kinek adta oda a szívét? Ábrahám. Istennek, vagy ennek a fiúnak, akit annyira várt, aki végül megérkezett? Aki ott van, karjaiban tartja, az övé, az igazi, mert volt még egy másik fiú, aki megelőzte Izsákot, de az nem volt az ígéret fia, az örökös, nem volt a Sára gyereke. Kit szeretett jobban Ábrahám? Az ajándékot, vagy az ajándékozót, az Istent magát? És ez a nagy kérdés ma számomra is, kit szeretek jobban? Az ajándékokat, amelyekkel Isten elhalmoz, felkínál, megadja nekem szívem vágyát, megadja, vagy az ajándékozót, az Istent magát jobban szeretem az ajándékainál? Ő persze mindent megad, mindent megkapok. Ha Isten az enyém, minden az enyém. De mi kell nekem inkább? Az Isten maga, a vele való kapcsolat, és rábízom magam teljes mértékben, legyen ahogy lesz, vagy inkább az ajándékhoz ragaszkodok görcsösen. Ábrahámnál fennállt ez a veszély, hogy a gyerek átveszi az Isten helyét. Ez történik a 22. fejezetben, erről olvasunk, és éppen ezért kérte Isten, hogy megelőzze, hogy elejét vegye ennek az elindult folyamatnak, ennek a veszélynek. Mert Ábrahám úgy tűnik, hogy elindulhatott ezen az úton, de Isten közbelép, és azt mondja a 22. fejezet a második versében. Mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el
Móriának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondándok néked. Ábrahám nem érthette, vagy mégis igen, ezt a kérést, ezt is mindjárt tisztázni fogjuk, de amit kért, az egy óriási kérés volt Isten részéről. És azt mondta, add ide nekem a te fiadat. Engedd el a te fiadat. Miután megkaptad, mivel fennállt a veszély, hogy átveszi az Isten helyét, hogy az Isten helyére lép, Isten ezért azt mondja, hogy add ide nekem, és pedig áldozd fel. Ábrahám kiállta a próbát, helyesen döntött, és Istent választotta. Őt tette most is, utoljára, végleg, végérvényesen első helyre az Istent, és a fiát csak második helyre. Többet jelentett számára az ajándékozó, mint az ajándéka, és mint minden. A 12. versben így válaszol az Úr neki, az Úr angyala, 12. És mondta, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem, ezt az Isten üzeni neki. Isten tudta, hogy Ábrahám hogy fog dönteni, de mégis belevitte ebbe a próbába, két oknál fogva is. Az első az volt, hogy az Ábrahám szívét, ha fennállt valamilyen mértékben ez a veszély, hogy túl nagy fontosságot tulajdonítson még az Istennél is az ő fiának, hogy helyre tegye az ő szívét, hogy őt szeresse jobban, és csak utána mindent mást. Másodszorban pedig, Ábrahám lehet, hogy ezt akkor nem nagyon értette, de mi most már értjük az új szövetség fényében, hogy mindez a történet előre mutatott egy helyettes áldozatra. Ott is volt egy helyettes áldozat, egy kós, felemeli a 13. versben Ábrahám az ő szemeit, és látta, és ime háta megett, egy kós akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám is elhozzá a kóst, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett. Tehát Ábrahám, nagyon érdekes, hogy Isten nem azt kérte tőle, hogy menjen be Izsák sátrába, és Izsákot ölje meg, gyilkolja meg. Lehet, hogy ezt nem tette volna meg Ábrahám. Elmondom mindjárt, hogy miért. Nem azt kérte Isten Ábrahámtól, hogy ölje meg Sárát, az ő feleségét. Talán, tudjuk azt, hogy nem tette volna ezt meg Ábrahám, mert ennek nem lett volna logikája. És a fiát sem ölte volna meg a sátorban, hanem azt mondta, vedd a te fiadat, menj ki egy hegy tetejére, amelyek én mutatok neked, és olvasom újból az ígét, azt mondja, áldozd meg ott égő áldozatul. Ez már egészen mást jelent. És pedig ez jelenti azt, hogy a bűnért nekünk meg kell halni. És a zsidó hitrendszerben és a gyakorlatban ezt minden áldozatnál tudták, hogy valaki helyettes áldozat kellett, hogy meghaljon, az első szülött helyett, aki képviselte az egész családot. Minden izraelita meg kellett váltsa az első szülöttet egy helyettes áldozattal. Ezt Ábrahám akkor tudhatta, mert már volt áldozati rendszer, és a 15. fejezetben ő maga hoz áldozatot, és az Édenben már tudjuk, hogy áldozatot mutatott be maga az Isten Ádámnak és Évának, megtanította őket az áldozathozatalra, és itt Isten azt mondja, hogy hozza az ő fiát égő áldozatul, és ezért teszi Ábrahám, mert tudja, hogy ez az ő bűneiért kéri az Isten, ezt neki tenni kell, ennek van logikája. Na most, amit Ábrahám nem tudott, csak előre tekintett hitben, hogy eljött valaki, és az nem más, mint Jézus Krisztus maga, aki feláldozta magát. Ő is az egyetlen egy volt, az Atya egyszülött fia, és eljött hozzánk
azért, hogy feláldozza magát helyettünk, érettünk és miattunk. Isten is elengedte az ő fiát értünk. Nem a kós vére törölte el az első szülöttségi adóságot, nem. A sok áldozat előremutatott egy végleges és teljes áldozatra, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Azt olvassuk több helyen az Új Szövetségben, akár idézhetném az alapígét is a Bibliából, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagy a Pál apostol azt írja a Romabelekhez írt levél 8. fejezetében nagyon keményen és lényegre törően fogalmaz itt az apostol. Róma 8.32-ben azt olvasom. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ezzel az ígével szeretném is zárni, és felhívást intézek, hogy Isten nem kímélte az ő tulajdon fiát, magát Jézus Krisztust, nem kedvezett neki, úgy, ahogy Ábrahám sem, de Ábrahám nem tudta, hogy az ő esete csak egy előképe annak, ami történik az egész világért, az Isten részéről. Ő is elengedte a fiát. A legkedvesebb dolgot engedte el az Isten is. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, és mindig egy titok maradt számomra, hogyha fel kell áldozzuk magunkat, akkor inkább önmagomat áldozom fel, mint a fiamat, igaz? Inkább bevállalom én. Na és az Isten, mivel önmagából a legdrágábbat kínálta fel, ezért az ő istenségének a fiát, az ő saját tulajdon fiát, ahogy itten olvassuk, azt áldozta fel érettünk. Mi módon ne ajándékozna vele együtt nékünk mindent? Ez a kérdés. Adjuk át neki mindenünket, amink van. Bízzuk magunkat Istenre. Ábrahám nem tudta, hogy Isten hogyan fogja megoldani a helyzetét, de rábízta magát. Ugyanezt kell tegyük mi is. Isten azt kéri most tőlünk, hogy mindent engedjünk el, még ami a legkedvesebb számunkra. És ezt a kérdést tegyük fel ma este. Mi az, amit a legjobban szeretek? Sajnos magyar nyelvben van egy olyan kifejezés, megint erre utalok, hogy amit sokszor halljuk, főleg a fiatalok ajkáról, hogy valamit imádnak. Imádom. Imádom az ételt, imádom a kocsit, imádom a házat, imádom. Valójában csak azt akarják kifejezni, csak rosszul, hogy szeretik, hogy nagyon oda vannak, hogy nagyon szeretik. De az Istent nem előzheti meg semmi. Egyedül csak Istent szabad imádni, és az Isten méltó az imádatra. Szeressük a családunkat, szeressük a gyermekeinket, szeressük a hozzátartozóinkat, szomszédainkat, de az Istennél senkit sem szerethetünk jobban. Nagyon kemény üzenet ez, nagyon kemény döntést vár el Isten a mi részünkről ez alkalommal is. Isten azt mondja, hogy adjunk át neki mindent, és szeressük őt mindennél jobban, és majd visszakapunk mindent a maga helyén. Ezt kívánom számotokra, mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen.

Az ószövetségi történetek szépen bemutatják, hogy a család, a gyerekvállalás minden időben milyen fontos volt az ember életében. Ábrahám élettörténete még inkább ezt mutatja be. Ugyanakkor azt is, hogy Isten habár megajándékozza az embert családdal, az nem léphet Isten helyére életünkben. Isten nem kedvezett fiának, Jézus Krisztust felajánlotta életünkért. Ezt kéri tőlünk is, hogy mindent engedjünk el, ami fontosabb lehet, mint ő, mert ő ezt megelőzően megtette Jézus Krisztus által, és az ő személyét a mi életünkben semmi sem előzheti meg. Amen.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való

Zarának Zsoltár. Háláljátok meg az Úr kegyelmét és az emberek fiaiért tett csodáit. Hozzanak néki hála áldozatot, és hirdessék boldogan tetteit. Hála neked, hogy ma is felbukkant a nap, és néhány mérföldet mehetünk célunk felé. Hogy ruháink még el nem koptak, s szandálunk még nem állott szét. Köszönjük, hogy a homokban ma kevesen maradtak, és hogy emberek vesznek körül a végtelenségben. Köszönünk minden szívet, mely nekünk örül az oroszlán völgyök éjszakában. Hála neked, hogy névtelen téglát rakhattunk mi is a Keopsz piramisra. Hogy pótoltad téglánkat, kifogtad az ostorütéseket, és elnyeletted a sarkunkat maró tüzes kígyókat. Köszönjük a hosszú egyiptomi éjszakát, amelyen kihevertettük sebünk fájdalmát. És amikor mindent megettek a sáskák, te az égből hulladtál nekünk, mannát. Köszönjük, hogy vízünk nem válott vérré, mikor a kőszikla itatta fészkünk, és hogy borjunkat nem adta a tévé, mert hamis aranyból készült. Köszönjük, hogy meghalt helyettünk egyetlen szülötted, s házainkban megmaradtak az első szülöttek, hogy ketté vált a vörös tenger, értünk, s zarándok életünk csodáltal szép. Hála neked a keserű vízért, a csalódásért, mert megkóstoltuk tekercsek ízét. Hála, hogy átéltük Sinai mennydörgését, s szóltál hozzánk Balk Minneapolisban, mikor porba hajítál a mi büszkeségünk, mert ítélő szemed előtt álltunk foltosan. De te hit által végezted el azt értünk, mit magunkért nem tehet képtelenségünk. Uram, nagy tetteid látva, ajkamon felcseng a hála. Még van az útból, a futóhomokból, míg elérünk a várunk. De kérünk, jöjjön már el az az ország, amelyben jog lesz, rend és igazság. S megváltott néped zarándok útja, vigye a maradékét, a te jut.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Isten hozott mindannyiókat a rádió közelében. Amikor ezt a címet halljuk, hit, remény, szeretet, talán megnyugvást és biztonságot érzünk, hiszen ez az, amire olyan nagy szükségünk van a mindennapi életben. Szeretném a következő perceket az utolsó kifejezésnek szentelni, a szeretetnek. János közönséges első levelének 4. fejezetében a 7. versétől kezdődően János apostol a következőképpen szól erről. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Jeromos elmondja, hogy amikor az idős János apostol már olyan gyenge volt, hogy prédikálni sem tudott, rendszeresen elvitette magát az efézusi gyülekezetbe, és biztatta őket. Gyermekeim, mondogatta nekik mindegyre, szeressétek egymást. És amikor hallgatói megkérdezték, miért ismétli ezt únos untalan, így válaszolt. Mert ez az Úr parancsa. És ha csak ennyit tesztek, az már elég. Gyülekezetekben, keresztény közösségekben sokszor úgy érezzük, hogy miért kell olyan sokat beszélni erről a szóról, erről a kifejezésről, hogy szeretet. Hiszen annyira vágyunk a szeretet után, és mégis annyira fájdalmas, hogy képtelenek vagyunk szeretni, és olyan fájdalmas, hogy nem kapunk szeretetet. Egy gyermek állt meg egyszer egy elárusító pult előtt, és kezében kevés pénzét szorongatva újból és újból félve tekintett az eladóra. Miközben az elárusító észrevette, és másokat is kiszolgált, néhány perc után a gyermekhez fordult és megkérdezte. Mit szeretnél? Nincs elég pénzed, hogy megvásároljad? A gyermek könnybe lábadt szemekkel nyújtotta kevéske kis pénzét, és azt mondta az elárusítónak, tessék szeretni. Nagyon sok olyan ember van, aki kész mindent megadni azért, hogy szeretetet kapjon. Sok ember érzi elviselhetetlenül nehéznek az életét, mert nem kap szeretetet. Talán keresik őt, mert szép, sok mindent megadnak neki, de nem szeretik. Elérhetetlen ábránnak érzi, hogy valaki őt önmagáért szeresse. Az igazi szeretet ritka dolog, mert szinte lehetetlen, hogy személyes érdek nélkül önzetlenül szeressünk valakit. Mikor önmagunkba tekintünk, az a benyomásunk támad, hogy talán nem is lehetséges a teljes, igazi önzetlen, az önzést mindenben gyökeresen kiirtó szeretet. Az emberi szív nem tud egészen felülkerekedni az önzésen. Nem tud mást egészen, mint önmagát szeretni. Még akkor sem, ha tulajdon édesanyánkról, élettársunkról van szó. Még kevésbé akkor, ha csak egyszerűen embertársunk, fele barátunk, tehát csak éppen, hogy barátunk az a személy, akit szeretni szeretnénk. A szeretet, amire mindenkinek szüksége van, emberfeletti követelmény. Az emberi személyek közötti fönnálló viszonyban soha be nem teljesedő igény. csakis az Isten tudja megadni azt a szeretetet, amire szükségünk van. Csak hogy az emberi értelem nem képes felfogni, hogy Isten szeret bennünket. Ennek az első akadálya természetesen a bűn és annak következményeinek problémája. A szenvedés nem csak rendkívüli kivétel, hanem szerves része ma már életünknek. Gondoljunk különböző terrortámadásokra, balesetekre, amelyeknek nap mint nap ki lehetünk téve, betegségekre, amelyeket nem kerülhetünk el, vagy a halálra, mely mindannyiunkra vár. Vajon a szerető Isten az, aki erre a létre kárhoztatott bennünket? Ha nem tudott jobb világot alkotni, akkor nem Isten. Ha tudott volna és nem akart, akkor nem szeret. Kinek a fejében nem fordult volna meg hasonló okoskodás? Persze vannak derűs perceink is, gondoljunk csak arra meg annyi örömre, amelyben életünk során részünk volt. Gondolhatunk élettársunk szerető karjaira, gyermekeink szép szavaira, amellyel körbevesznek bennünket. De azokat mégsem érezzük személyünknek szóló ajándéknak. Sikerünket a magunk emberségének köszönhetjük, gondoljuk, mindazt, amit a saját erőnkből vívtunk ki. És még ha rá is döbbenünk néha, hogy a gondviselés segített meg, még akkor is nehéz dolog szeretetet sejteni az ajándékozó Isten szívében. Aki csak a hagyomány vagy az okoskodó értelem vezet Istenhez, az talán elismeri, hogy van egy felső hatalom, akit szolgálnunk kell, de alig ha melegszik föl a szíve, ha Istenre gondol. Észre kell vennünk, hogy magunkban és másokban is annyi minden keresztény. Van keresztény egyházunk, vannak keresztény szokásaink, ismerünk keresztény elveket, rendelkezünk keresztény könyvekkel, de ezt a szeretetet nem tapasztaltuk meg. Hiszen Isten szeretetét csak a hit érteti meg velünk. Miért nem elég tudni Istenről? Miért nem elég tudni azt, hogy Isten fent van a mennyben, ő az, aki teremtett bennünket, ő az, aki nap mint nap gondoskodik rólunk. Mert aki nem ismeri Istent, az ő szeretetét, a teljes önzetlenségig menő szeretetét, az önmaga feláldozása árán történő működését, az nem ismeri Istent. Isten ugyanis éppen az ő gyakorlott, kinyilvánított, kézzelfoghatóvá lett szeretetéből lehet megismerni.

A felolvasott igerész, mely János közönséges első levelében található, a 4. fejezetben, Jézus szeretett tanítványától, Jánostól származik. Ő az a tanítvány, aki legközelebb állt Jézus Krisztushoz, akinek olyan nagy örömöt okozott, hogy az ő fejét mestere vállára hajthatta. Az ő nagyon rövid levelei is tele vannak a jézusi szeretetről szóló bizonságtételekkel. A megszólításokból is érezhető, mennyi krisztusi gyöngétség van az ő szavaiban. Szeretteim, fiacskáim, szólongatja azokat, akikhez írja apostoli leveleit. János apostol célja a keresztény tanítás védelme olyan személyekkel szemben, akik azt tanítják, hogy ők különösen magas istenismeret birtokában vannak, és lenézik a közönséges keresztényeket. Éppen ez a szeretetlenség, ez a gőg és felfuvalkodottság, a többiek megvetése a bizonság arra, hogy istenismeretük nem helyes. Isten szeretet, olvassuk a Bibliánkban. Olyan mondat ez, amely első olvasásra semmit sem mond már. Olyan gyakran hallottuk, hogy immár semmit sem gondolunk, amikor kimondjuk. A Szentírás gondolatai azonban nem azokon a nyomokon járnak, melyeket az emberi értelem már kitaposott. Azért sokszor éppen olyan megfoghatatlanok előttünk. De alig van olyan igazság az ígében, amit jobban hangoztatna a Szentlélek, mint ez, hogy Isten a szeretet. Számtalan hasonlattal szemlélteti ezt. A lány szereti ékszerét, de Isten jobban szeret bennünket. Az édesanyja nem feledkezik meg gyermekéről, de ha ő el is feledkezne, Isten el nem hagy bennünket sohasem. A vérszerződéssel elkötelezett barát szereti az ő szövetségesét, de Isten még ettől is jobban szeret. Annál, hogy Isten ezt a világot szereti, csodálatosabb üzenet nem létezik az ember számára. Természetesen, amikor a világról beszélünk, az embervilágra kell gondolnunk. Nem arról van szó, hogy az Úristen szereti az ő csoda alkotását, a természetet. A tavasz lágy fuvallatára életre viruló fák, a víg dalt csicsergő pelyhes madarak, az aranyos szegélyű hamvas felhők, a csöndes csevegő patakok és a magasztos éneket zúgó tengerek. Mindezek néhány költői képen szemléltetve méltók a teremtő szeretetére. De az ember? Szedegesd össze emlékezetedben mindazt, amit a legutóbbi 24 órában láttál, vagy pedig hallottál. Ne gondolj csak a televízióra vagy újságra, hanem amit személyes életedben megtapasztaltál az elmúlt 24 órában. Mit olvastál ki az elmúlt napon az emberek pillantásaiból, szavaiból, cselekedeteiből? Tisztaságot, jó indulatot, önzetlenséget, igazságot, vagy talán békességet? De ha csak önmagamra gondolok, vajon mondhatom-e jóhiszeműen azt, hogy Isten szeret engem? És ha világra nézünk, amelyben oly sok a gonoszság, a szenvedés, oly sok a pusztuló és tönkrement élet, nos, akkor hogyan beszélhetünk szerető Istenről? János mégis azt állítja, hogy a szeretet Isten természete. És ha nem akarjuk értelmetlenné üresíteni az Isten szót, fel kell ismernünk, hogy ez a végtelen, egyszer s mint személyes teremtő nem túl nagy ahhoz, hogy törődjön a mi kicsinke életünkkel. János apostol leírásában megcsodálhatjuk valamennyiünk iránt megnyilvánuló, minden részletre kiterjedő szeretetét és gondoskodását, midőn elfogad gyengeségeinkkel együtt, és újjáteremti életünket. De ez nem minden. János apostol nem arról beszél, hogy Isten szeret bennünket, hanem azt mondja, hogy ő maga a szeretet. Talán közelebb jutunk ennek a kijelentésnek a megértéséhez, ha meggondoljuk, hogy mi az ember három fő sajátossága. Gondolok először az önzésre.
hiszen lényegünkben gyökerezik az önzés. Minden szabad önátadásunk alapjában véve az önzés látóhatárán belül marad. A második sajátossága az embernek a testiség. A testiség alatt nem okvetlenül durva érzéki bűnöket értek, csak azt, hogy az életnek anyagi oldala borzasztó módon uralkodik a szellemi lelki fölött. Az egyensúly teljesen rossz. Az értéktelenebb lehúzza az értékesebbet. Nem tudom, mi lenne az eredmény, ha valaki statisztikai adatokat mutatna be, hogy hány embernek okoz több örömöt egy szép költemény vagy zenemű, mint egy pohár sör. A gyermekeket, mármint a szülők jól tudják, anyagi jutalmazásokkal kell szellemi javak megszerzésére csábítani, testi fenyítékkel lelki károsodástól megóvni. Igen, az anyagi oldala túlsúlyban van az emberi életnek a szellemi fölött. Sokszor kísértésbe esünk arra gondolni, nincs-e igazuk azoknak, kik az embert nem tartják egyébnek, mint kissé bonyolultabb, tökéletesebb szervezetű állatnak. Harmadik sajátossága az embernek a hazugság. Értek alatta nem csak szót, hanem minden olyan cselekedetet, magatartást, mely az igazságnak nem felel meg. Hazudnak az emberek érdekből, szeretetből, sokszor gyávaságból. De a legfőbb hazugságnak, az állandó hazugságnak az oka valami megmagyarázhatatlan, oktalan hiúság, mely arra kényszeríti az embert, hogy nyomorult lelki állapotát kendőzéssel igyekezzék szebbé tenni. Készek vagyunk minden körülmények letagadni azt, hogy nyomorultak vagyunk, azt, hogy bűnös természetünk van. Az emberek szégyelik önző anyagiasságukat, és szívesen tesznek úgy, mintha szellemi javakban gazdagabbak volnának, mint amilyenek. Milyen szegények vagyunk.

Ez a világ, amelyben élünk, amely körülvesz bennünket. De milyen Isten? Ha csak halvány töredezett fogalmunk van is róla, s az ő lelkének mélységeibe távolról sem tudunk behatolni, két dolog azt hiszem teljesen világos mindnyájunk előtt, kik az Istenben való hitet el nem hajítottuk teljesen magunktól. Az, hogy az Isten lélek, és hogy az Isten igazság. Lehetetlen másképpen csak elképzelnünk is, mint úgy, hogy az ő lényéből nem csak a hazugság, de az álnokságnak még legcsekélyebb árnyéka is teljesen ki van zárva. Hogy ő engesztelhetetlen ellentétben áll minden csalfasággal, képmutatással. Lélek, igazság. Csak két vonás a végtelenségből. Isten viszont maga a teljesség. Az ő természete az, hogy mindene megvan. Isten életében éppen olyan alapforma a kiáradás, mint a miénkben a gyarapodás. Létszükséglete a kiáradás. Közelebb visz ennek megértéséhez, ha felidézzük, hogy Isten a Bibliában úgy jelenti ki magát, mint Szent Háromság. Három személy egy Istenben. Véges értelmünkkel sohasem leszünk képesek rá, hogy ennek a teljes jelentését fölfogjuk. De legalább annyit megragadhatunk, hogy az Istenség lényének legmélyén a szeretet dinamikus kölcsönhatása működik. A három személy között szüntelen egymásra hatásban áramlik a szeretet, úgyhogy minden tevékenységük a szeretetet fejezi ki, amely nem más, mint az isteni természet. Isten szeret, mert az a természete, hogy szeressen. Ezért, ha valaki azt képzeli, hogy Isten nem szeret bennünket, az tagadja az ő valódi természetét, nem ismeri el jellemét. Ezzel eltorzítjuk Isten ingyen kegyelmét. Értéktelenebbnek, feltételhez kötött szeretetnek állítjuk be, olyannak, mintha gyakorlásához az ember vonzerejére és értékességére volna szükség. Az isteni szeretet egészen más. Nem lehet elnyerni, nem lehet kiérdemelni. Isten szeret bennünket, mert ez a természete. Ennek bizonyítékát szolgálja a teremtés és népével való jelenléte. Gondoljunk csak a felhő és tűzoszlopra, a szövetség sátorra, a templomra, és ennek a boldogító és biztosító jelenlétnek a bizonyítékára. De Isten önátadó, önközlő, szerető jelenlétének egyértelmű meghatározásához az apostol mégis két fontos bizonyítékra fordítja figyelmünket. Isten szeretete látható Krisztus keresztjében, és a keresztények egymás iránti szeretetében. Ugyancsak János evangéliumának 3. fejezetében, a 16. versben a következőket mondja. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az isteni szeretetet Jézusnak az a cselekedete mutatja be tökéletesen, hogy életét odaadta övéjéért. Tehát az a szeretet, amire úgy csóválog a szeretet éjségében vergődő emberi szív, az nem csupán távol, valahol megfoghatatlanul létezik, hanem a szeretet nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztus testetöltése által. Most, amikor János újra visszatér a kereszt témájához, azzal kezdi, hogy Isten szemszögéből veszi szemügyre, mit jelent ez. A levél elején tudatja velünk, hogy Krisztus az élet megjelent ebben a világban. Most Jézus halála által mutatja meg Isten népe iránti szeretetének megjelenését a világban. Emlékszünk még a bűn következményeként, az ember sorsa halál, az örök halál. Isten szeretete Krisztus által kiengesztelte magával a világot. Nem a jogos megtorlást, hanem a megbocsátást és a bűnbocsánattal járó szabadítást gyakorolja az emberrel való kapcsolatában. Megismételném ezt az alapvető igazságot. Jézus a mi bűneinkért
bűneink miatt halt meg, hiszen neki magának egyetlen bűne sem volt. Halálában legyőzte bűneinket. Megfizette a mennyei atyától való elválasztás büntetését, amelyet mi érdemelnénk meg. Isten szeretete nem cél nélküli ajándék, nem isteni ajándékok céltalan pazarlása, hanem konkrét segítség a bűn, nyomorúság, szenvedés és halál rabságában szenvedő embernek. Isten megváltó és gondviselő szeretete mindig meghatározott helyzetben adott valóságos segítség. Ez a segítség csak Jézus által lehet a miénk. Ő az a személyes közbenjáró, aki az Atya trónjánál könyörög értünk, aki megtesz mindent azért, hogy a mi életünk már ma megváltozzon. A 11. vers. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az egymás iránti szeretetet nem magyarázza, hanem inkább hálás engedelmességként írja le. Jézus Krisztus vére folyt ki azért, hogy mi bocsánatot nyerhessünk. Mi pedig, kik elnyertük a bocsánatot, egymás iránti újfajta szeretetünkkel bizonyítjuk az életünk lényegét érintő forradalmi változást. Tartozunk szerető atyánknak azzal, hogy nem gyalázunk tovább az ő nevét, megtagadva szeretetét emberi kapcsolatainkban. Milyen is ez a szeretet? Aki igazán szereti a másikat, az nem zárja el a szívét attól, aki szükségben van. A legtöbb embernek nem is magára a szükséget megoldó javakra van igazán szüksége, hanem valaki szívének a megnyílására. Úgy, ahogy a kislány, aki kész volt kevéske pénzét odaadni azért, hogy valaki szeresse. Nem mindegy az, hogy mit, hogyan adunk. Lehet 1 milliót úgy adni valakinek, hogy semmi szeretet sincs abban. És lehet egy darab kenyeret átnyújtani, hogy a szeretet teljességét adjuk vele. Először a szívet kell megnyitnunk, és azután a pénztárcánkat. Mi pedig úgy vagyunk, hogy még segítségadás közben is bezárjuk a szívünket. Szív adja szívnek szívesen. Jut eszembe a népies mondás. Minden jó cselekedetben a szívünket kell megmutatnunk, és szívünk szeretetével egy másik szívet kell keresnünk, hogy abba visszatérjen az Atya iránti bizalom és a testvérek iránti szeretet. Hány szív vár ma is támogatásra, fölmelegítésre, jóságra, igazi tiszta szeretetre? Nyíljanak meg hát a szívek Isten szeretete előtt, és telítkezzenek meg azzal, hogy megnyilván a bajban lévő atyafiak előtt Istentől vigyenek oda szeretetet.

A vallástudomány művelője az értelem világánál tudja, hogy a keresztény tanítás szerint Isten szeret minden embert. A hívő keresztény biztos abban, hogy Isten valóban szeret minden embert. De csak a teljesen kifejlett hit ébreszti rá a buzgó keresztényt arra, hogy Isten őt is szereti. A minket beragyogó isteni szeretet felismerése rendesen lassan a keresztény élet normális fejlődése során érik meg, úgy, ahogy egy gyermek lassan fejlődik, ami keresztény életünkben is Jézus Krisztus segítségével sajátítjuk el ennek a szeretetnek a gyakorlását. Isten úgy akarja velünk kegyelmét közölni, hogy mi kérjük őt. Imában újból és újból járulhatunk Isten színe elé, elmondva gondjainkat, örömeinket, kérve azt, hogy segítsen bennünket megvalósítani az ő akaratát. Ezt gyarapítja a Szentírásnak elmélkedő olvasása, amennyiben a hívő lassanként tudatosítja magában, hogy rá is vonatkozik mindaz, amit a Biblia Istennek, az ő népéhez, az ő szegényeihez, az ő tanítványaihoz való viszonyáról mond. Vagyis egy szóval, mindazt, amit olvasunk, minden egyes Biblia vers, minden egyes kifejezés, mindenek előtt önmagamra érvényes. De növekszik bennünk ennek a viszonynak a helyes megértése a jó cselekedetek hatása alatt is. Mert hiszen az Isten igazságai úgy vernek bennünk gyökeret, hogy tesszük az igazságot a szeretetben. Minél többet gyakoroljuk, annál inkább válik jellemünk részévé. Aki egész szívvel elfogadja az igazságot, hogy Isten szeret bennünket, annak megváltozik az élete. Továbbra is dolgozik, de munkája nem lesz könnyebb. Az együttélés egén nem oszlik el minden felhő. Ha beteg volt, nem gyógyul meg egy csapásra, és a halál sem fogja megkímélni. De mindez új értelmet, új jelentést kap a számára. Felfedezi, hogy az atya gyermekeit a beteljesülés felé akarja vezetni. De hogyan teljesülhetne be emberségünk teljes kifejlődése másként, mint azon az úton, amin az atya saját fiát vezette emberségének teljes fölmagasztalására, a kereszt útján. A kereszt a hívő ember számára már nem kudarc, hanem végtelen, bölcs szeretettel kimért alkalom, kihívás az üdvösségre való elérésre. Derűs percei már nem lesznek a véletlen következményei. Nem érzi őket a maga ügyessége vívmányainak. Isten az örökké valóságban úgy tervezte a világot, hogy gyermekeit ne nyomja olyan teher, amit ne tudnának elviselni. Időnként föllélegezhessen fáradt gyenge természetük, sőt, talán a saját kezdeményezéseikből is le tudjanak mondani valamiről az ő kedvéért, ami nem szolgálja a mi hasznunkat. Így minden jó az életünkből az atyai szeretet figyelmes ajándéka lesz. A törvény sem látszik már rideg, személytelen követelménynek, hanem egy útjelző nyílnak, ami megmutatja, hogyan kell haladni az üdvösség felé. Aki egész szívvel és konkrétan hiszi, hogy Isten szereti őt, azaz önmaga szemében nem egy nyomorult ember, hanem a mindenható atya gyermeke. Ezért lesz ereje rá, hogy minden körülmények között tudja Istent dicsőíteni. Csak az képes a feléje áradó szeretetet észrevenni, felfogni, értékelni, aki maga is szeret. A világ nyelvén a szeretet lényegében véve érzelem, ami talán elhatalmasodik rajtam, de ami nem tőlem függ. A hit nyelvén azonban a szeretet elsősorban szabad önátadás. Az Isten és fele barát szeretet elválaszthatatlan egymástól. Csak így tudom igazán elfogadni az emberi közösséget, ha azonosítom magamat annak központjával, Istennel. Csak úgy tudom szeretni igazán az embert, ha megértem, hogy Isten mennyire szereti az ő gyermekeit. A személyes keresztény élet az Istennek való engedelmességben lefolyó ismeretben kezdődik, és Istennek
és az embernek való együttes szolgálatban teljesedik ki. Az igazi keresztény ember mindig az Istenre néz és tőle kér tanácsot, hogy mit tegyen a másik ember érdekében. Ez az a lelki szolgálat, amelyre Krisztus elhívott, s amelyet nekünk is végeznünk kell. A mi keresztény buzgolkodásunkból milyen gyakran hiányzik ez a kettős tekintet? Az Istenre és a másik emberre való együttes rágondolás. Isten szolgálat az emberek között, azoknak a javára. Isten szeretete, bennünket boldogító, megváltó, vigasztaló szeretete készen van. Itt közöttünk Jézus Krisztusban, és általa bennünk, és általunk a világban is jelen van.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívei.

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos napot.

0: sors kérdések.
1: Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből szeretném olvasni. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelének első fejezetéből a 18. verset, majd pedig a 23. és 24. verset. Így hangzik Istennek igéje. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Pál apostolnak ezekben a szavaiban azzal találkozunk, hogy Krisztus és a Golgota keresztje a mi számunkra az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma és az Isten bölcsessége. Vajon szükségünk van nekünk a kereszt megtartó erejére? Én úgy gondolom, hogy mindannyian a szívünk mélyén azt mondjuk, hogy igen. De azonnal felvetődik, hogy miért? Mert a bűn világa a hívő ember számára egy olyan ellenséges területnek tekinthető, ahol soha nem lazíthatunk, soha nem vagyunk biztonságban. Ami ellenségünk állandóan résen áll és próbál támadni bennünket, kísérteni, becserkészni, megtéveszteni, becsapni, és ha lehet, áldozat.

ként a maga oldalára állítani. Isten azonban fel akar vértezni bennünket, védetté akar tenni bennünket, hogy védettek legyünk a kísértések hatalmával szemben. Védettségünk első lépcsőjét az Isten által megtisztított szívünk jelenti, hiszen azt tanultuk az eddiekben, hogy ha mi készek vagyunk Jézus előtt megnyitni a szívünket, akkor ő pedig kész azt újjáteremteni. Mert akik Krisztusban vannak, azok új teremtések. Bennük a régi kezd elmúlni, hogy újjá legyen minden. De sajnos még a Jézus által megtisztított szív állapotában is meg tud környékezni bennünket a bűn. De már nem uralkodik úgy bennünk, mint korábban. Már nincs az az ellenállhatatlan ereje, mint amilyen korábban volt. A megtisztított szívet már ugyanis csak kívülről tudja ostromolni a kísértő. Már nem úr benne. És ilyen esetben mi könnyebben el tudjuk utasítani magunktól. Amikor a kívánságaink, a vágyaink, a hajlamaink szintjén már Sátán nem úr a szívünkben, ezt onnan vehetjük észre, hogy nincs az az ellenállhatatlan vonzás és hatalom és erő, amely szinte ellenállhatatlanul sodor a bűnbe. Már el tudjuk utasítani magunktól, már ellen tudunk állni. Ahogy említettem is, ebben az esetben csak kívülről tud kísérteni. Ez viszont csak akkor tudja megtenni, ha mi nem töltöttük fel megfelelő tartalommal. Ha Jézus megtisztította a szívünket, az nem elég, itt nem szabad megállni. Engedni kell, hogy az isteni jellemvonások, tulajdonságok, értékek, azok jöjjenek a mi szívünkbe, töltődjünk fel, a lélek a maga gyümölcsét teremje bennünk, és töltse be az egész lényünket. Jézus egy alkalommal elmondta azt a példázatát, hogy amikor egy megtisztított szívhez, az onnan kiűzött tisztátalan lélek visszatér, és azt látja, hogy jaj, hát ez a szív üresen áll. Akkor azonnal heted magával jön vissza. Mert biztosítani akarja maga számára ezt a terepet. Már nem egyedül megy. Isten éppen ezért arra int bennünket, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük meg az általa megtisztított szívünket. Ő kéri tőlünk, és azt mondja, hogy adjad, fiam, nekem a te szívedet. Azt akarja, hogy ő újjáteremthesse, teljesen más tartalommal töltse fel. És amikor ez megtörténik, akkor nekem őrködnöm kell, nekem vigyáznom kell. Jézus azt mondja az evangéliumban, figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. És mindezt azért, mert Sátán, mint ordító oroszlán még mindig szerte jár, mert ez a világ, amiben mi itt élünk, az ő világa. Jézus maga is a világ fejedelmének nevezte Sátánt. De már egy legyőzött fejedelem. Jézus a győztes vezér a mi oldalunkon állhat. És hogyha mi hozzá ragaszkodunk, ha mi vele élünk kapcsolatba, ha vele járjuk az életünk útját, akkor mi biztonságban lehetünk. Az őrzés egyik módja az, testvéreim, hogy a lelkünkhöz vezető utakat jól őrizzük. A lelkünkhöz vezető utak az öt érzékszervünk, amin keresztül Sátán meg tudja tenni, hogy belép az én belső lényembe. Megláttat velem olyan dolgot, meghallat velem olyan dolgot. Éva is valahogy így esett áldozatul. Oda ment a tiltott fához, és kinyitott egy utat a lelkéhez. Elkezdte szemlélni a tiltott fát. Elkezdett benne gyönyörködni. És ezáltal a kísértő számára kinyitotta a lelkéhez vezető utat. A tiltott területen. Sátán területén. És mi úgy őrizhetjük a lelkünkhöz vezető utakat, ha nem megyünk a tiltott fákhoz. Nem megyünk olyan területre, ahol a kísértőnek szolgáltatjuk ki magunkat, és nem engedjük, hogy olyan dolgokat nézzünk, lássunk, érezzünk, és így tovább, amelyen keresztül Sátán be tud lépni a mi belső emberünkbe, hogy onnan olyan vágyakat szabadítson fel, amely a bűn felé sodor bennünket ellenállhatatlanul. Isten az ős evangélium üzenetével mondja el, hogy ő azt szeretné, hogy ne vele legyünk ellenséges viszonyba, hanem a bűnnel és a bűn szerzőjével.
már az első emberpárnak is azt mondta, hogy én, az Isten, ellenségeskedést fogok szerezni. Közted és a bűn között. Isten munkája azt a Szent Lelke által, hogy én ne érezzem jól magamat a bűnben. Jézus maga is csak ilyen módon tudta lelkét tisztán megőrizni. Őrizte a lelkéhez vezető utakat. Ézsaiás próféta úgy jövendől az eljövendő Mesiásról, Ézsaiás könyve 42. fejezet 19. és 20. versében olvashatjuk, kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe, fülei nyitvák, de nem hall. Jézusról tehát azt mondja az ige, hogy ő vak volt és süket volt, de nem olyan értelemben, ahogy mi használjuk ezt a hétköznapokban. Jézus vakká tette magát, süketté tette magát, nem engedte, hogy olyan dolgoknál időzön a tekintete, olyan dolgoknál időzön a füle, amely a kísértő területe. Ezért élete végén elmondhatta, jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Szívünk tisztán való megőrzésével kapcsolatban Luther, a nagy reformátor egyszer azt mondta, arról nem tehetek, hogy a madár elrepül a fejem fölött, de arról igen, ha fészket is rak oda. Olyan világban élünk, amikor a madarak a fejünk felett repkednek. Mi olyan világban élünk, amikor kísértő gondolatok suhannak át rajtunk. Talán mi magunk is csodálkozunk, hogy hogy juthatott nekem ilyen eszembe. Nem nekem jutott eszembe. A kísértő sugalta ezt a gondolatot, ez nem az én gondolatom. Ő adta, ő sugalta, de én úgy élem át, mintha az enyém volna. És azért is idegen tőlem, mert nem az enyém. Azért csodálkozok rajta, hogy hogy juthatott ilyen eszembe, mert nem az én gondolatom volt. Csak átrepült rajtam ez a kísértő madár, mert olyan világban élünk. De arról már tehetünk, hogy a madár ne rakjon fészket a fejünkre, a kalapunkra. Arról tehetünk, hogy a bűn kísértése ne rakjon fészket a szívembe. Ne tudjon ott maradni. Ne tudjam dédelgetni. Na erről már tehetek. Ehhez már a szabad akaratú hozzájárulásomra van szükség. A bűnnel való azonosulásra van szükség. Hogy a kísértő gondolat megfogadjon bennem. És bűnt szüljön. Mivel mi nem olyan tiszta és ártatlan állapotban és környezetben vagyunk megkísértve, mint Ádám és Éva, ezért a megmaradásunkhoz sem elég csupán a mi emberi igyekezetünk. Ádám és Éva még megőrizhette volna a szent tiszta életét. Mi a magunk erejéből már képtelenek vagyunk erre. Egy mennyei erőre van szükségünk, hogy a megmaradásunk biztosított legyen. Dávid, Istennek kedves embere is, érezte ennek a mennyei erőnek a szükségét, és miután azért imádkozott a bűnbánati imájában, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, utána azonnal hozzátette, és az erős lelket újítsd meg bennem. Hogyha te már újjáteremtetted a szívemet, akkor én minden féltett dolognál jobban tudjam megőrizni a tőled kapott erővel, a te erőddel, Uram. Mert arra is képtelenek vagyunk, a magunk erejéből, hogy az Isten által megtisztított szívünket megőrizzük. Egy kívülről jövő segítségre és hatalomra, erőre van szükségünk. Ezzel a mennyei erővel csak azok rendelkeznek, akik már befogadták Jézust a szívükbe, és ő megtisztította azt a régi élettől és annak bűneitől. János evangéliumának az első fejezetében olvashatjuk, ha valakik befogadták őt, azoknak hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyenek. Pál apostol pedig, aki maga is befogadta a szívébe Jézus Krisztust, amikor a damaszkuszi úton találkozott vele, azonnal kitárta a szívét, és azt mondta, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Vedd birtokodba az én életemet, rendelkezzél velem! Mit akarsz, hogy én tegyek? És amikor így befogadta Jézust az ő életébe, akkor átélte azt a tapasztalatot, hogy most már ő is rendelkezett ezzel az erővel. Amíg ez az eset nem történt meg, addig ő is úgy küzdött, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a bűn testétől.
Hogyan szabadulok meg a megkötözöttségemtől? De amikor Jézus előtt megnyitotta a szívét, akkor már azt mondta, Krisztus által mindenre van erőm. Krisztus személyes jelenléte egy különleges erőt hoz a hívő ember életében, amit nekünk komolyan kell venni, élni kell ezzel a kegyelemmel és lehetőséggel. Ennek az erőnek a birtokában már parancsolhatunk a kísértőnek. Újra szeretném elmondani, parancsolhatunk a kísértőnek. Elutasíthatjuk magunktól. Figyeljétek meg Jézus Krisztus megkísértését is. Amikor a kísértő már bűnre akarta kísérteni őt, akkor Jézus egyszerűen azt mondta, távozz tőlem, Sátán. És nem találunk az igében olyan feljegyzést, hogy Sátán próbált volna magyarázkodni, és mentegetőzni, meg kifogásokat keresni. Neki el kellett menni. Az Isten erejével, amit Jézus felajánl a mi számunkra, mi magunk is parancsolhatunk neki, és elutasíthatjuk magunktól. Ezt a mennyei erőt azonban nem elég egyszer megszerezni, hanem naponta állandóan kell igényelnünk, és Jézus ennek érdekében biztatta a tanítványait, és mivel az igében ez feljegyzésre került, ezért az igény keresztül bennünket is biztat erre, hogy kérjetek, és akkor adatik nektek, keressetek, és akkor találtok, zörgesetek, és megnyittatik, vagyis forduljunk oda Jézushoz ezért az erőért, kérjük tőle ezt az erőt, igényeljük ezt az erőt tőle, és akkor rendelkezünk vele. Mert Isten senkinek sem adja automatikusan. Nekünk sem. Kérni csak azok fogják viszont, akik érzik az isteni segítségnek a szükségét. Akik akarják igénybe venni ezt az erőt. Mert rájöttek arra, hogy a maguk erejéből képtelenek megállni. Testvérem, gondolkozz a saját életeden. Érezted már azt, hogy a te erőd kevés? Érezted már azt, hogy próbáltál megszabadulni valamitől, és nem ment? Akkor kérd Jézust, adja neked ezt az erőt. Lépjen be a te életedbe. Éld át azt a tapasztalatot, hogy Krisztus által mindenre lehet erőd. Ezt azonban csak azok tudják megtenni, akik készek lépni. Akik el tudják határozni magukat abban, hogy igen, én közeledni akarok az Istenhez. Hadd említsem a Bibliának azt a csodálatos példáját, amikor Izrael népe vonult be Kánaánba, és a megáradt Jordánon kellett neki keresztül menni. Emberileg teljesen lehetetlen volt, hogy egy megáradt folyón, ami még az árterületet is elöntötte, ott emberi tömegek átvonuljanak. Mindenkit elsodort volna az áramló víz. És Isten itt vezeti keresztül az ő népét. Az emberileg lehetetlen területen lehetett volna egy egészen sekély gázlót is keresni, de Isten nem ott vezette keresztül a népét. Mert meg akarta mutatni azt, hogyha valakik ővele járnak, és az ő Istenük mellettük van, akkor mindenen keresztül mehetnek. Nincs akadály, amely őket megállíthatná. De a Jordánon csak akkor tudtak keresztül menni, az Isten csak akkor cselekedett értük, amikor az első lépést megtették. Amikor a papok a frigyládával beleléptek a vízbe. Addig semmi nem történt. Hitáltal kellett megtenni az első lépést. És az Isten tőlünk is ezt várja. Merjük megtenni hitben az első lépést. Ha nem merjük ezt a hitben megtett első lépést megtenni, akkor Isten nem tud cselekedni értünk. Ezért mondja az ige, kérjetek, és akkor adatik nektek. Isten ugyanakkor szabad akaratú lényeknek teremtett bennünket, és ezen a ponton szeretné biztosítani számunkra a szabad választás lehetőségét. Hogy ne érezzem azt, hogy Isten rám kényszeríti az ő akaratát. Ezért várja tőlem, hogy én tegyem meg magamtól az első lépést. Mint egy ezzel szeretne megajándékozni azzal a biztonság tudattal, hogy én dönthetem el, akarok Isten útján járni, vagy nem akarok. És így szabadon, önként tehetem meg az első lépést. És ezt hitben kell megtennem. Isten csak az állandó függőségünk tudatosításával tud megóvni,
az elbizakodástól. És Isten azt is tudja, hogy az emberek csak azt tudják igazán értékelni, azt becsülik meg, amiért ők maguk is tettek erőfeszítéseket, amiben az ő erőfeszítésük is benne van. Amihez könnyen hozzájutunk, az valahogy hamar elveszíti a varázsát, és már keresünk is egy újabbat. Így szokott ez lenni a gyermekeink megajándékozásánál is, hogy amikor a gyermekünknek eszibe jut valami, és mi azonnal ugrunk és megvesszük neki, akkor a gyerek játszik egy pár percig vele, aztán teszi a többi közzé. De ha hozzászoktatjuk a gyermekeinket, hogy nekik is tenni kell azért, hogy kapjanak valamit. Ha megtanítjuk őket, hogy erőfeszítést kell tenni azért, hogy legyen valami, akkor rendkívül fogja értékelni, és meg fogja becsülni azt, amit kapott. És az Isten is tudja ezt. Ez ott van, ez a természet mindannyiunknak a génjében. És az Isten ismer bennünket, és éppen ezért várja tőlünk, hogy mi is tegyünk lépéseket azért, hogy a szabadulásnak ezt a csodáját éljük át. És talán még azért is, mert Isten újra és újra összehasonlítási alapot szeretne biztosítani, hogy megtudjuk azt, hogy mit jelent az, amikor vele éljük az életünket, és mit jelent az, ha elengedjük az ő kezét, és a magunk útján járunk tovább. Ebben az igében, amit felolvastunk, Pál apostol nagyon fontos dolgok egész sorát villantja fel előttünk az Istentől származó erővel kapcsolatban. Azt olvastuk az igében, hogy a keresztről való beszéd az nekünk, akik megtartatunk, az Istennek ereje. És ha életünkben Krisztus áll a középpontban, akkor ez az Isten hatalmát jelenti számunkra, és az Istennek bölcsességét. Milyen jó volna, testvéreim, ha mindannyian átélnénk azt a csodát, hogy a kereszten függő Jézus, a kereszten megnyilatkozó szeretet, ami szívünk és gondolkodásunk központjában lenne. Ha valóban úgy állna a mi életünk középpontjában az, ami ott történt, hogy az a mi számunkra hatalmat, erőt és az Isten sokféle bölcsességét tudná kifejezni és képviselni. Ezekkel a gondolatokkal Pál azt szeretné hangsúlyozni, hogy ami ott történt a kereszten, abban az Isten ereje és a hatalma nyilatkozott meg akkor. Az az erő nyilatkozott meg, amire nekünk, mint bűnösöknek szükségünk van. Jézus Krisztus ugyanis a kereszten törte meg a bűn hatalmát. A kereszten dőlt el az a nagy küzdelem, ami Krisztus és Sátán között folyt. Elkezdve a mennytől. Már a mennyben kitört a lázadás, már a mennyben kitört egy nagy küzdelem Isten és Sátán között, és ez a küzdelem a Golgotán csúcsosodott. Ott dőlt el, hogy ki a győztes. És Jézus, mielőtt a keresztre indult, előtte egy különös kijelentést tett a tanítványainak. Azt olvashatjuk az evangéliumokban, Jézus azt mondta nekik, most van e világ kárhoztatása, és most vettetik ki e világ fejedelme. A Szentírás gondolataiból ismerjük azt, hogy egyszer Sátán már kivettetett a mennyből az angyalaival együtt, mindazokkal, akik Isten ellen lázadtak. Azonban amikor az embert, Ádámot legyőzte, akkor e föld fejedelemségét átvette Ádámtól. Ettől kezdve Sátán lett e világ fejedelme. És mint a föld képviselője, mint a föld fejedelme, neki joga volt visszatérni egymagába a mennybe, hogy ezt a világot, a bűnvilágát az Isten trónja előtt képviselje. Jobb Pátriárka könyvében olvashatunk erről, amikor egy alkalommal éppen egy olyan gyűlés volt, ahol a különböző teremtett világok képviselői jelentek meg Isten előtt. És ezek között megjelent Sátán is. Tehát neki visszajárási joga volt. Ádámtól átvett joga. Azonban a Golgota keresztjén a második Ádám Sátán győzte le. És amikor Jézus kikiáltotta azt, hogy elvégeztetett, akkor nem egyszerűen azt mondta, hogy hát elvégeztetett, meg befejeződött az, amiért jöttem, hanem Jézusnak ez a diadal kiáltása volt. Az a diadal kiáltás, hogy győztem, elvégeztem azt, amiért jöttem.
Én a második Ádám, legyőztem az ős ellenséget, aki az első Ádámtól elvette ezt a világot. És erre utal Jézusnak az a szava, most van a világ kárhoztatása. Most vettetik ki a világ fejedelme. Vagyis Jézus golgotai győzelmével legyőzetett az ős ellenség, és végleg kivettetett a mennyből. Soha többé visszajárása nem lehet oda. És mindazok, akik a Golgota keresztjéhez menekülnek, azok védelmet találnak Jézus mellett, a hatalmas győző mellett. Csodálatos dolog azzal a tudattal élni a hitéletünket, hogy egyrészt Sátán már egy legyőzött ellenfél, másrészt pedig azzal a tudattal élni, hogy mi a győztesnek a barátai vagyunk, és ő a mi oldalunkon áll. És az ő oltalmában élvezhetem magam. Előttem van egy kép, amikor egyszer a utcai kapum előtt a szomszédommal beszélgettem, aki a kisfiát sétáltatta ott az utcánkon, és a mi telkünknek a határánál úgy ívesen megkanyarodott az út, és ott míg mi beszélgettünk egymással, a kisfiú elszaladgált, és ott abba a kanyarba egyszer csak azt látjuk, hogy ott megáll, lecövekel, és látjuk az egész lényén, hogy valamitől nagyon megrémült. Már éppen szaladni akarunk oda, hogy ha valami történik, akkor időben ott legyünk, de a kisfiú megfordul és rohan az édesapjához. És amikor odaér, akkor úgy átöleli a lábát, és egy pár pillanatig úgy ölelve tartja, aztán megfordul, és néz a sarok felé. Mi is nézünk, és akkor látjuk, hogy egy hatalmas kutya jön, sétál be ott abba a kanyarba. Na, ettől ijedt meg a gyerek. De amikor megfordult, és ott állt az édesapja mellett, és fogta a kezét, akkor az egész kisgyereknek a lényéből szinte sugárzott, úgy ki is húzta magát, és az egész lénye sugalta, hogy na, most gyere! Most én védett vagyok, itt vagyok az édesapám mellett. Nem mondott ugyan egy szót se, de az egész lényéből elsugázott ez az üzenet a kutya felé. És testvéreim, mi a világ mindenség teremtő Istenének a barátja vagyunk. Annak a barátja vagyunk, aki az ellenségünket legyőzte. Ő mindennél hatalmasabb, és ő áll a mi oldalunkon. Ezért, ha mi az ő kezét fogjuk, akkor Jézus mellett, az ő védelme alatt, mi mindig biztonságban vagyunk. Sajnos nem élünk mindig ezzel a lehetőséggel és ezzel a kegyelemmel. A Jézus követés gondolata is egy kicsit eltorzult az embereknek a tudatában. Szomorú tényként lehetne szinte megállapítani, hogy a Krisztus követés lényege eltolódott az emberek értékrendszerében. Valószínű, hogy nagyon sok ember követné Jézust ma is, ha például a Jézus dicsőségében lehetne osztozni. Ahogy ez történt annak idején is, hogy amikor Jézus vonult be Jeruzsálembe, akkor milyen hatalmas tömeg kísérte őt. És mindenki hozsannázott neki. Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jő az Úr nevében. A ruháikat terítették elé, mert azt hitték, hogy Jézus azért vonul most be, hogy Dávid trónját elfoglalja. És a dicsőségében részesülni akartak. És valószínű, hogy nagyon sok ember követné Jézust akkor is, ha a korabeli időkhöz hasonlóan most is meggyógyulnának a betegek, feltámadnának a halottak, amerre ő jár, akkor vége láthatatlan sora kísérte Jézust mindig az útján, az egyik tömeget elbocsátotta, átment a másik oldalára a tengernek, és ott már egy újabb tömeg várta. Mert mindenki várt és remélt tőle valamit. Vajon mennyi követője lenne Jézusnak ma is, ha most is például megszaporítaná a szegényeknek az eledelét? Ha egy-egy alkalommal több ezer embert megvendégelne, akkor is ezrek voltak mellette. És ezért a tettéért készek lettek volna azonnal királlyá kiáltani őt. Bizonyára akkor is lennének ma is követői, ha a keresztény egyházat jönne megtisztítani, mint ahogy egykor a jeruzsálemi templomot, az ő atyának házát. Ma is volna mit tisztogatni, és biztos, hogy nagyon sokan lelkesen mellé állnának ebben.
Ezek az emberek azonban szinte mind csak azért követték őt, hogy sütkérezzenek Jézust körülvevő hatalomban és dicsőségben. De ugyanezek az emberek nem sokkal később másért követték Jézust. Azért követték, hogy Pilátus háza előtt már azt kiálthassák, hogy feszítsd meg őt, és inkább a mi fiainkon és rajtunk legyen az ő vére, de feszítsd meg őt. Ennyire meg tud fordulni az emberek gondolkodása. Csak nagyon kevesen követték akkor is Jézust a kereszthez, a szenvedésében, a megaláztatásában, a tűrésében. Bár a Jézus követésében mindenkinek az életéhez hozzátartozik a kereszt is, ez a kereszt azonban a hatalmat és az isteni erőt hordozza számunkra, ami által megtartathatunk. A Jézus követés keresztjével olyan dolgokat tudunk megvalósítani az életünkben, amire másként nem lennénk képesek. Jézussal mindenre van erőnk. Jézus nélkül semmit sem tehetünk. És ez nem az én megállapításom, maga Jézus mondja ezt. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért mondja Jézus az igében, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. A kereszt tehát azt is jelenti, hogy valamit nekem fel kell venni, valamit vállalnom kell. És ez Krisztusért és az evangéliumért kell, hogy történjen. A kereszt a megfeszített és feltámadott Krisztust biztosítja számunkra, aki már győzött a bűn és a halál felett, ezért nekünk ő benne van az erőnk. A kereszt tulajdonképpen Jézusról beszél, az ő szeretetéről, az ő áldozatáról. A kereszt mindazok számára egy ellenállhatatlan vonzást gyakorol, akik megfelelő szinten ismerhették meg azt, hogy mi történt ott a kereszten, a Golgotán. A kereszt először is azért erő, mert az Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdeti felénk. Keresztre nem lett volna szükség, ha én nem vagyok bűnös, és ha te nem vagy bűnös. Ezért a keresztre csak azért van szükség, mert vétkeztünk, mert bűnösökké lettünk. És amikor a keresztről beszélünk, akkor Isten az ő bűnbocsátó kegyelmét akarja hirdetni nekünk a bűnösöknek. Azt hirdeti, hogy Jézus komolyan gondolta azt, amit ő ígért, hogy helyet cserél velünk, hogy a mi helyünkbe áll. Azt jelenti, hogy az elkövetett bűneinkért most már nem nekünk kell meghalni, elviselni a kárhozat ítéletét, hiszen ő elvállalta helyettünk. Így viszont az a tudat, hogy Jézus meghalt azokért a bűnökért, amit én követtem el, ez felszabadít, egy lelki békességet és biztonságtudatot ad, egy boldogságot hoz a szívünkben. Reménységgel tudok az Istennel való találkozás elé tekinteni. Már nem félek az Istennel való találkozástól, mert elfogadtam az én helyettesemet, aki meghalt helyettem és értem, aki kész volt helyet cserélni. Ő meghalt az én bűnömért, hogy én pedig élhessek az ő igaz életeiben. János apostol ezért fogalmaz így az ő levelében, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. A szeretetben nincs félelem, sőt, az teljes szeretet kiűzi a félelmet. A félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Ha Jézussal helyet cseréltünk, testvéreim, akkor olyan büntelenül állhatunk meg az Isten előtt, mintha soha semmilyen bűnt nem követtünk volna el. János olyan szépen fejezi ki, mindez azért, mert amint ő van, úgy vagyok én. Jézus pedig úgy volt, hogy ő nem követett el egyetlen bűnt sem. És ezt nekem adja, hogy én éljek az ő büntelen élete alatt. Vagyis úgy legyek, ahogy ő volt. Tisztán, szentül és ártatlanul. Ugyanakkor a kereszt azt tudatosítja, hogy Isten megbocsátotta a múltunkat. Segít felállni, és tovább haladni az új életben. Visszaemlékszem gyerekkoromra, hogy amikor valami csínt elkövettem, és kicsit szorongva, félelemmel, aggodalommal kerültem
a szülők elé, mit fognak mondani, milyen büntetést fogok kapni, és milyen mázsás kő szakadt le rólam, amikor végre meghallottam azt a szót, hogy na jól van, fiam, menj el, de többet ne forduljon elő ilyest. Tele volt a szívem örömmel, boldogsággal, ahogy kikerültem a látómezőből, szinte ugráltam örömömben. És az Isten ezt ígéri, a kereszt által. Az ő bűnbocsátó kegyelméről biztosít. Azt hirdeti nekünk a kereszt, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy ő előre megbocsátott nekünk. És elengedi a mi bűnünket. Azt mondja nekünk is, mint annak az asszonynak, akit oda vezettek Jézushoz. Eredj el, de többé ne vétkezz. Ez a szeretet Istene. A kereszt a maga szörnyűséges valóságában állítja elénk a bűnt. És ez tiszta látást ad nekünk abban, hogy elszakadjunk a bűntől. Hiszen az a tény, hogy a keresztre azért volt szükség, mert én vétkeztem, Isten fiának azért kellett meghalni, mert én bűnös vagyok, helyettem ment a Golgota keresztjéhez. Ha ezt komolyan végig gondoljuk, akkor ez valahol egy lelki érzékenységet kell, hogy kiváltson belőlünk. Többé már nem mentegethetjük, nem élvezhetjük a bűnt, mert ez a bűn, ez Jézus halálát igényelte. Megtanít nekünk a kereszt, a bűnt olyannak látni, amilyen az a maga valóságában. A kereszttel együtt nézve, Jézus halálára gondolva, már nem tud olyan vonzó lenni a bűn. Ha azt látom, miközben a bűnömet követem el, ha azt látom eközben, hogy ez a bűn mit is okozott, hogy a szerető megváltónak, Jézus Krisztusnak a halálát eredményezte, akkor már elveszíti a bűn a varázsát. Már nem tud annyira csábítani, már nem tudom annyira élvezni azt. A kereszt, testvéreim, meggyűlölteti velünk a bűnt. És azzal, hogy meggyűlölteti, el is fordít bennünket a bűntől. Már nem találunk örömet benne. És ha nem találunk örömet benne, nem is fogjuk sokáig csinálni. Ezt jelenti a kereszt. Az életünkre olyan befolyást gyakorol, hogy megfordítja a gondolkodásunkat, az érzelmünket, az egész életünket megváltoztatja. És amíg nem feledkezek el a keresztről, addig nem fogom újra és újra a bűn útját választani. A kereszt visszatartó ereje az egész világegyetemre is kihatással van, az örökké valóságon keresztül. Pál apostol levelében, az efézusiakhoz írott levélben olvashatjuk az első fejezet 10. versében, hogy Isten a Golgota áldozatával ismét egybe szerkeszt magának mindeneket, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Az egész teremtett világ bensőségesebb kapcsolatba kerül az Istennel. Mindenki személyes meggyőződésre jut arról, hogy Isten valóban a szeretet. Mert nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Jézus pedig az ellenségeiért is kész volt meghalni. Hiszen mi akkor még az ellenségei voltunk, és Jézus meghalt helyettünk. A Golgota keresztje tehát az isteni szeretet emlékoszlopa. Arra emlékeztet bennünket állandóan, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. A Golgotai kereszt eseménye azonban csak a befogadás arányában válik hatalommá az életünkben. Egyébként, ahogy olvastuk az apostol írásaiban, egyébként csak bolondság vagy botránkozás. Minden esetben az életünk tesz bizonyságot arról, és hirdeti mindennél hangosabban, hogy a kereszt nekünk most bolondság, vagy éppen az Istennek hatalma és az Istennek ereje. János apostol szerint, ha mi hittel fogadjuk be őt, aki a kereszten volt értünk, ha megértjük azt a szeretetet, amely ebben a tettében megnyilatkozott, akkor mi hatalmat nyerünk tőle. És ez a hatalom arra vonatkozik, hogy ezután tudjak úgy élni, mint ahogy eddig nem voltam képes, mint ahogy eddig az Isten fia élt. Azzal, hogy helyet cseréltünk Jézussal, Jézus szeretne a maga helyére állítani, és azt mondani nekünk, én meghaltam helyetted, te pedig folytasd az én életemet. Éld azt az életet, amit én példaként adtam eléd.
Testvéreim, ezt a felkínált erőt hittel ragadhatjuk meg. Ezzel a hittel képesek vagyunk legyőzni az egész világot, a világban lévő hatalmasságokat, fejedelemségeket, akik ellen a mi küzdelmünk tart. Mert mindaz, mondja az apostol, aki Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzi a világot, ez pedig a mi hitünk. Hit által ragadhatjuk meg a Golgota keresztjében felkínált isteni hatalmat és erőt és kegyelmet. Pál apostol éppen ezért mondta, ha Isten velem, ha én a Golgota keresztjénél állok, ha én Krisztussal élek, mert élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus, ha én vele élem az életemet, ha az Isten velem, akkor kicsoda ellenem? Akkor én győzők seregéhez tartozok. Mert én a győző oldalán állok, Jézus Krisztus oldalán. Azonban a kereszt az nem csak úgy áll a rendelkezésünkre, hogy hát én elfogadom és élek általa, és most már tele van a szívem boldogsággal, hogy igen, Krisztus az enyém. Szeretnék emlékeztetni egy történetre, már említettem ezt, a samáriai asszonyt. Amikor ez az asszony rádöbbent arra, hogy ő a világ megváltójával áll szembe, akkor nem sütkérezett ott abban a helyzetben, hogy jaj, de jó, hogy megtaláltam Jézust, és most itt vagyok, és együtt beszélgetünk. Emlékeztek, hogy mi történt? Azonnal ott hagyott mindent, még Jézust is. Mert ő meg akarta osztani ezt az örömét másokkal. Mert azt akarta, hogy ne egyedül legyen az a boldog ember, aki Jézusra talál, hanem minél több embert oda csődítsen és vezessen Jézushoz. Testvérem, találkoztál Jézussal? Érintette a szívedet? Akkor mondd másoknak el. Vezessél Jézushoz embereket. Általában minden ember arról szeret beszélni, amivel tele van a szíve. Én mindig csodálom az édesanyákat, kicsit úgy következetesen is szoktam figyelni, egy kicsit sütkérezek az ő boldogságukban. Olyan sokat tudnak beszélni a kisbabájukról. Kifogyhatatlanok. Elmondják, hogy már mennyit fejlődött, már mit csinál, már hogy forgatja a kezét, már hogy figyel dolgokra, és így tovább, mindig újabb és újabb dolgokat tudnak elmondani róla. És testvérem, ez természetes, mert ezzel van tele a szívük, mert nagyon szeretik az ő kisgyermeküket. És tudjátok, én az igében azt olvasom, talán hadd olvassam is fel, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében találjuk ezt a igei gondolatot. A rómaiakhoz írott levél 10. részének a 8. versét szeretném idézni. Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Pál apostol ugyanis azt mondja el, hogy a Krisztusra talált embernek a szíve tele van a hit beszédével. Nem tudja magában tartani. Muszáj, hogy elmondja másoknak azt az örömet és azt a boldogságot, hogy ő megtalálta Jézust. Egy alkalommal Jézus meggyógyított két embert, a tisztátalan lelkeket űzte ki belőlük a Gadarea földjén, és amikor ez a két ember, most hadd fogalmazzak én ilyen sarkosan, önző módon Jézussal akartak maradni, azzal, aki meggyógyította őket, aki megszabadította őket a tisztátalan lélektől, akkor Jézus azt mondja nekik, nem követhettek engem. Ti menjetek vissza a tieitekhez, a ti városotokba, és mondjátok el, hogy mit tett veletek az Isten, miképpen könyörült rajtatok. És ez a két ember először talán megszomorodva, de később majd boldogan visszamegy, és elkezdik mondani azt a csodát, ami velük történt. És az életükkel meg bemutatják, hogy ez valóság. Átélték a csodát. Odaállítják a megszabadult életüket azok elé, akik ismerték őket korábban is. És amikor ez a bizonyos csoda történt, ez a gyógyítás, akkor a Gadarea városából kijött egy követség, és Jézusnak azt mondta, hogy hagyd el a vidékünket, ezen a területen te ne tanítsál, és ne munkálkodjál. Szinte elűzték Jézust.
De amikor ez a két ember visszament ebbe a városba, és elkezdték mondani, hogy mi történt velük, és a saját életükkel bebizonyították és mutatták, akkor az ott lévő emberekben is feltámadt az a vágy, de jó volna, ha mi is átélnénk ezt a csodát. És tudjátok, azt mondja a Szentírás, miután lezárja ezt a történetet, hogy amikor Jézus ismét visszament oda, akkor megint egy nagy tömeg várta. De most már nem azért, hogy hagyd el a vidékünket, hanem azért várták, mert ők is szerették volna átélni azt, ami azzal a másik két emberrel történt. Testvéreim, a Jóisten azt akarja, hogy amikor a kereszt és az ott történt isteni szeretet érinti a szívünket, amikor hat ránk, amikor megváltoztatja az életünket, amikor ez a szeretet a vonzásába hoz bennünket, és hatást gyakorol ránk, akkor mondjuk el másoknak. Azt mondja az Úr, hogy mondd el, hogy mit tett veled az Isten, és miként könyörült rajtad. Azt, ami velem történt, ami veled történt, azt mindenkinél jobban el tudod mondani. Abba meggyőző erő lesz. A Jóisten nem akarja, hogy mi nagy prédikációkat tartsunk embereknek. Csak tegyük azt, amit a samáriai asszony tett, amit ez a két gadarénus ember tett. Mondjuk el, hogy mi történt velünk. Mondjuk el, hogy Jézusra találtunk. Mondjuk el, hogy milyen jó Jézussal együtt lenni. És legyen közel a hit beszéde, ami szánkon. A szánkon viszont csak akkor legyen, ha a szívünkben is ott van. Ezért Pál apostol összekapcsolja ezt a két szót, és azt mondja, a hitbeszéde egyszerre kell ott legyen a szánkon és a szívünkön. Mert a szív teljességéből, ha szól a száj, és a szív teljességéből az Isten iránti szeretet nyilatkozik meg, a Jézussal való találkozásnak a boldogsága szólal meg, akkor az hatást gyakorol az emberekre. És úgy történik, mint a samáriai asszony esetében, hogy olyan embereket is Jézushoz tudtak vezetni, akik máskor szóba se álltak ezzel az asszonnyal. De most érezték, hogy valami olyasmi sugárzik az asszonyból, valami olyan változáson ment keresztül, hogy nekik is muszáj oda menni Jézushoz. Na, ezt akarja a lelkünkre helyezni az Isten. Ha érintette a szívünket az Úr, ha Jézusra találtunk, ha beengedtük őt a szívünkbe, akkor vigyük magunkkal másokhoz. És mondjuk el azt a boldogságot és örömet, amit nekünk jelent az Isten. És ilyen vonatkozásban is érvényes az, hogy a keresztről való beszéd másoknak lehet, hogy bolondság, de nekünk, akik az Isten szeretetét tapasztaljuk meg a keresztnél, akik az Isten hatalmát éljük át a keresztnél, akik az Isten gyógyító erejét éljük át, nekünk ez csodálatos dolog. És ha tele van ezzel a szívünk, az Úr azt várja, hogy ezt adjuk tovább, mondjuk másoknak. És rajtam keresztül az Isten mindenkinek a lelkére szeretné helyezni ezt a felelősséget. Mondjuk el a boldogságunkat, mondjuk el az örömünket. Legyünk az Úr követei. Tudjátok, az igében van egy olyan gondolat, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, és talán ezzel hadd zárjam a mai ige tanulmányunkat. A korintusiakhoz írott második levél, második fejezetében találjuk Pálnak ezt a különleges üzenetét. A második levél második fejezetének a 14. és 15. versében így olvasom. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk, mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Azt mondja az apostol, a Krisztusról szóló üzenetünket, amit a lelkünkbe helyezett bele, az ő szeretete által, azt mi úgy tudjuk továbbadni másoknak, hogy ez jó illat legyen. És én biztos vagyok, hogy mindenki egyetért velem abban, hogy amikor valami kellemes, finom, jó illatot érzünk, akkor mit szoktunk csinálni? Mély levegőt szívunk, hogy minél többet beszívni ebből a kellemes, csodálatos illatból. És hogyha mi Krisztus jó illatai vagyunk, ha Krisztust úgy tudjuk továbbadni az embereknek, hogy a vágyat támasszuk fel a szívükben, na akkor töltöttük be azt, amire a Jóisten hív bennünket.
mindenkit, aki Jézussal találkozott, Jézus ezzel akar megbízni. Segítsen az jó Isten, hogy a mi életünkben a Golgota keresztje tudja hozni egyrészt azt a hatalmat, azt az erőt, a bűneinkkel való szembefordulást, a bűn igazi tisztánlátását, de ugyanakkor azt a gyógyító erőt is, ami Isten szeretne biztosítani vele, és hogyha átéltük az ő gyógyító kegyelmét, akkor pedig ezt adjuk tovább, mondjuk el másoknak. Segítsen az Úr, hogy így kivétel nélkül mindannyian az Isten követei tudjunk lenni a magunk környezetében. Amen.

Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltam.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

emelitek a gonoszok személyét. Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásban vagyunk, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk együtt. Meghívom újra önöket, hogy tanulmányozzuk ennek a könyvnek a 36. fejezetét a mai alkalommal, amely a közelgő küzdelemről ír.

36. fejezet. A közelgő küzdelem. A mennyben elkezdődött nagy küzdelemnek már egészen az elején az volt Sátán célja, hogy Isten törvényét megdöntse. Ezért lázadt fel a Teremtő ellen. A mennyet ugyan el kellett hagynia, de a harcot folytatta a földön. Szívósan igyekszik az embert elámítani, hogy rá tudja venni Isten törvényének áthágására. Hogy ez Isten egész törvényének félredobásával történik, vagy csak egyetlen szabály elvetésével, az eredmény végtére is ugyanaz. Aki egy ellene vétkezik, az egész törvényt megsérti. Befolyásával és példájával a törvényszegés oldalára áll, és az egésznek megrontásában bűnöse. Sátán, hogy a menny törvényeit lejárassa, kiforgatta a Biblia tanításait, és ezért tévedések kerültek sok ezer ember vallásába, akik azt vallják, hogy hisznek a Szentírásban. Az igazság és a tévejgés közötti utolsó nagy összecsapás csupán az Isten törvénye miatti hosszú küzdelem végső csatája. Mi most kapcsolódunk be ebbe a harcba, az emberi törvények és a Jahve rendelkezései, a Biblia vallása és a mesék és a hagyományok vallása közötti küzdelembe. Már lázasan működnek azok az erők, akik e harcban az igazság és a szentség ellen szövetkezni fognak. Isten szent igéje, amely oly sok szenvedés és vér árán jutott el hozzánk, nem sok megbecsülést kap. A Bibliához mindenki hozzáférhet, de kevesen fogadják el igazán életük útmutatójának. Aggasztó mértékben eluralkodott a hitetlenség, de nem csak a világban, hanem az egyházban is. Sokan olyan tanításokat is megtagadnak, amelyek a keresztény hit oszlopai. Az állítólagos kereszténység nagy hányada részben vagy teljesen elveti azt, amit az ihletett írók a teremtés nagy tényéről, az ember teremtéséről, az engesztelésről és Isten törvényének örök érvényűségéről mondanak. Emberek ezrei, akik bölcsességükkel és függetlenségükkel kérkednek, a gyengeség tanújelének tartják a Bibliába vetett feltétlen hitet. A Szentírás bírálását és legfontosabb igazságainak elspiritualizálását és elsekélyesítését pedig a nagy tehetség és műveltség bizonyítékának vélik. Sok lelkész arra tanítja híveit, sok tanár és tanító pedig tanítványait, hogy Isten törvénye megváltozott, illetve már nem érvényes, és akik kívánalmait most is érvényesnek és szóról szóra követendőnek tartják, azok csak gúnyt és megvetést érdemelnek. Az emberek az igazság megtagadásával az igazság szerzőjét tagadják meg. Isten törvényének sárba tiprásával a törvényadó tekintélyét cáfolják. Hamis tanokból és elméletekből épp oly könnyű bálványt csinálni, mint fából vagy kőből. Sátán hamis színben tünteti fel Isten tulajdonságait, és az általa festett képből az ember téves fogalmat alkot Isten jelleméről. Jahve helyett sokan egy filozofikus bálványt ültetnek a trónra, míg Krisztust, az ige és a teremtés munkája nyomán megmutatkozó élő Istent csak kevesen imádják. Ezrek istenítik a természetet, a természet istenét pedig megtagadják. A bálványimádás ma épp úgy létezik a keresztény világban, mint az illés korabeli, ősi Izraelben, csak más formában. Sok bölcsnek tartott ember istene, filozófusoké, költőké, politikusoké, újságíróké, az elegáns, divatos körök istene, számos főiskola és egyetem istene, sőt egyes teológiai intézmények istene nem sokkal különb, mint Baál, Fönícia napistene.
A keresztény világ tévedései közül egyik sem támadja vakmerőbben a menny tekintélyét. Egy sem észszerűtlenebb és károsabb következményeiben, mint az a rohamosan tért hódító, divatos tanítás, hogy Isten törvénye hatályát vesztette. Minden nemzetnek megvannak a maga törvényei, amelyek tiszteletet és engedelmességet követelnek. Ezek nélkül egy kormányzat sem létezhet. Az ég és a föld teremtője pedig törvények nélkül igazgatná keze alkotásait. Tegyük fel, hogy neves lelkészek nyilvánosan azt tanítják, hogy az országukat igazgató és polgárainak jogait védő törvényeket nem kell betartani, hogy azok korlátozzák az emberek szabadságát, és ezért nem kell nekik engedelmeskedni. Meddig tűrnének meg egy ilyen embert a szószéken? És vajon súlyosabb vétség áthágni az állami és a nemzeti törvényeket, mint sárba taposni a mennyei elveket, amelyek minden kormányzat alapját képezik? Ha egy nemzet törvényeit eltörölnék, és alattvalóinak önkényes cselekvési lehetőséget adnának, ez korán sem lenne olyan következetlen dolog, mintha a világegyetem kormányzója helyezné hatályon kívül törvényét, és fosztaná meg a világot a bűnöst elítélő és az engedelmest felmentő normától. Ha a szentség normáját félreteszik, a gonoszság fejedelme szabad utat kap a földön. Ahol Isten szabályait elutasítják, ott a bűn nem tűnik rossznak, és a szentség nem kívánatos. Akik nem hajlandók meghódolni Isten kormányzata előtt, azok teljesen alkalmatlanok önmaguk kormányzására. Bomlasztó tanításaikkal elültetik az engedetlenség szellemét a gyermekek és az ifjúság szívébe, akik természetszerűen nehezen tűrik az irányítást. A következmény törvényellenes, feslett társadalom. A tömegek, miközben azok hiszékenységén gúnyolódnak, akik engedelmeskednek Isten kívánalmainak, mohon kapnak Sátán ámításain. A vágyaknak adják át a gyeplőt, és olyan bűnökben élnek, amelyekkel a pogányok kihívták Isten büntető ítéletét. Akik arra tanítják az embereket, hogy Isten parancsolatait könnyen vegyék, azok engedetlenséget vetnek, és azt is aratnak. Ha ledöntenék az Isten törvénye által emelt korlátot, az emberi törvények is hamar tekintélyüket veszítenék. Mivel Isten tiltja a becstelenséget, az irigységet, a hazugságot és a csalást, az emberek sárba tiporják Isten törvényeit, mert földi jólétük gátjának tartják. E szabályok száműzése azonban beláthatatlan következményekkel jár. Ha a törvény nem volna kötelező, miért félne bárki is áthágásától? Javaink nem volnának biztonságban. Az emberek erőszakkal elvennék fele barátaik tulajdonát, és a legerősebb lenne a leggazdagabb. Az emberi életet sem tisztelnék, a házassági eskü nem védené többé szent védőbástyaként a családot. Az erősebb erőszakkal elvenné fele barátja feleségét, ha megkívánná. Az ötödik parancsolatot elvetnék a negyedikkel együtt. Gyermekek gátlástalanul kioltanák szüleik életét, ha ezzel elérhetnék romlott szívük vágyait. A civilizált világ tolvajok és gyilkosok hordájává válna. A béke, a nyugalom, a boldogság mind eltűnne a földről. Az a tanítás, amely szerint nem kell Isten kívánalmainak engedelmeskedni, gyengíti az erkölcsi kötelezettség súlyát, és rányítja a gonoszság zsilipjeit a világra. A jogtalanság, kicsapongás és romlottság elsöprő áradatként zúdul reánk. Sátán a családban is rombol,
zászlaja ott leng az állítólagos keresztények otthonában is. Irigykednek, gyanúsítgatnak, képmutatoskodnak, egymástól elhidegülnek, versengenek, viszálykodnak, elárulják az igazságot, kielégítik bűnös vágyaikat. A vallási elvek és tanítások egész rendszere, amelynek a társadalmi élet alapját és vázát kellene képeznie, düledező, omladozó, romhalmaznak tűnik, sokszor a legaljasabb bűnözők, amikor vétségükért börtönbe kerülnek, olyan kiváltságokban, figyelmességekben részesülnek, mintha irigylésre méltó, kitüntető teljesítményt értek volna el. A sajtó jellemüknek és bűncselekményüknek nagy reklámot csinál, közhírré teszi vétkük felháborító részleteit, és ezzel másokat is elindít a csalás, lopás és gyilkolás útján. Sátán pedig újong ördöngi mesterkedése sikerének. A bűn csodálata, a fékezhetetlen gyilkolás, a minden rendű és rangú mértéktelenség és romlottság iszonyú fokozódása láttán tegye fel mindenki a kérdést, aki féli Istent, mit lehet tenni a gonoszság áradatának feltartóztatására. Számos bíróság is megvesztegethető. A hatalmasságokat a nyeresség és az érzéki örömök utáni vágy sarkalja. Mértéktelenségükkel sokan annyira eltompították képességeiket, hogy Sátán csak nem korlátlanul uralkodik rajtuk. A gyok tudósai megvesztegethetők, megtéveszthetők. Iszákosság, dorbézolás, indulatosság, irigység és mindenféle visszaélés előfordul azok között, akik részt vesznek a törvénykezésben. Az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be, írja Ézsaiás könyve. Az a romlottság és lelki sötétség, amely Róma főhatalma idején eluralkodott, elkerülhetetlenül következett abból, hogy betiltotta a Szentírást. De mi lehet az elharapódzott hitetlenségnek, Isten törvénye elvetésének és az ebből következő romlottságnak az oka a vallásszabadság korában, amikor az evangélium teljes fénnyel ragyog? Most, hogy Sátán már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Ha Sátán el tudja hitetni az emberrel, hogy Isten törvényét nem kötelező megtartani, épp úgy ráveszi a törvényszegésre, mintha az ember egyáltalán nem ismerné előírásait. Most is, mint az előbbi korokban, Sátán felhasználja az egyházat szándékai előmozdítására. Korunk vallásos szervezetei hallani sem akarnak a világos, de népszerűtlen bibliai igazságokról, és a megdöntésükre kigondolt magyarázataikkal és nézeteikkel elhintik a szkepticizmus magvait. Ragaszkodva ahhoz a pápai tévedéshez, hogy az ember természeténél fogva halhatatlan, és a halál állapotában is megőrzi öntudatát, elvetették a spiritizmus csalásai ellen emelt egyetlen védőbástyát. Az örök gyötrelem tana sok emberben kétejt támaszt a Bibliával szemben. A negyedik parancsolat kívánalmainak hallatán az emberek meg fogják tudni, hogy a hetedik napi szombatot meg kell tartani. Ekkor sok népszerű tanító kijelenti, hogy Isten törvényének ama már nincs kötelező érvénye. Csak így tudnak kibújni egy olyan kötelezettség alól, amelyet nem akarnak teljesíteni. Elvetik a törvényt a szombattal együtt. Amikor a szombat reformja nagyobb mértéket ölt, csak nem az egész világ meg fogja tagadni Isten törvényét, hogy elhárítsa a negyedik parancsolat követelményeit. A vallási vezetők tanításai hitetlenséghez, spiritizmushoz és az Isten szent törvényének semmibevevéséhez vezetnek.
E vezetőket félelmes felelősség terheli a keresztény világ gonoszsága miatt. Ezek az emberek azt állítják, hogy a rohamosan terjedő romlottság jó részt az úgynevezett keresztény szombat megszentségtelenítésének tulajdonítható, hogy a vasárnap megtartásának kikényszerítésével nagy mértékben megjavulnának a társadalom erkölcsei. Ez az állítás különösen Amerikában hangzik, ahol az igazi szombat tantételét legtöbben prédikálják. Az egyik legkimagaslóbb és legfontosabb erkölcsi reform, a mértékletességi munka, itt gyakran kapcsolódik a vasárnap mozgalomhoz. Az utóbbi képviselői azt állítják önmagukról, hogy a társadalom legfőbb érdekeinek előmozdításán fáradoznak, azokat pedig, akik nem hajlandók összefogni velük, a mértékletesség és a reform ellenségeinek bélyegzik. De az a tény, hogy egy mozgalom, amely tévejgéshez vezet, olyan munkához kapcsolódik, amely önmagában jó, nem érv a téveigés mellett. Álcázhatjuk a mérget egészséges ételbe keverve, de hatását nem változtathatjuk meg. Ellenkezőleg veszélyesebbé tesszük, mert így valószínűbb, hogy gyanútlanul beveszik. Sátán egyik stratégiája, hogy annyi igazságot kever a hazugságba, amennyivel a hazugságot hihetővé tudja tenni. Előfordulhat, hogy a vasárnap mozgalom vezetői olyan reformokat hirdetnek, amelyekre az embereknek szükségük van, olyan elveket, amelyek összhangban vannak a Bibliával. De ha e reformok és elvek Isten törvényének megrontásával járnak, Isten szolgái nem foghatnak össze hirdetőikkel. Nincs mentségük, ha emberi előírásokkal felcserélik Isten parancsolatait. Hogy a közelgő küzdelem miben rejlik még, mindezt a következő adásban fedezzük fel, amikor újból halljuk egymást. Addig is egy pihentető és kellemes estét kívánok a viszonthallásra.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretettel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztút adásában. A következő időszakban minden kedd este a Szívek és Vágyak mezőfelében megtartott sorozat alkalmait tekinthetik meg, melyet Veres József lelkipásztor mutatott be. Köszönöm, hogy velünk tartanak a ma esti alkalommal.

Isten békéjével, szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet, vendégeinket, barátainkat, akik kézhez kapták esetleg, vagy tudomást szereztek a meghívásra, arra, hogy részt vegyenek ezen az előadás sorozaton, vagy élőben esetleg követik, vagy utólag. Köszöntöm a Reménység TV nézőit is, akik esetleg utólag fogják ezt a sorozatot végignézni. Óriási lehetőség ez az alkalom arra, hogy újból Istennek az ígéjét meghalljuk, és szívem vágya az, hogy valójában találkozzunk Jézus Krisztussal, megtapasztaljuk az ő közelségét, az ő jóságát. Amúgy ez az egész sorozatunknak az általános fő címe, hogy szívek és vágyak, és a kezdő énekünk, amelyet himnuszul választottuk, abban is van ez a rész már az első verszakban, hogy betöltötte szívem vágyát. Itt vagyunk, eljöttünk ma este ez alkalommal, itt vannak a szívek, és itt vannak a vágyaink, amelyek ott bent meghúzódnak mindannyian, mindannyiunk életében, mindannyiunk szívében, elméjében. Tele vagyunk vágyakkal, óhajokkal, kívánságokkal. És ezeket szeretném, hogyha az ige fényében és az Isten jelenlétében tisztáznánk ezeket a vágyakat, és valójában meghozná az életünkben az eredményt, és pedig azt, hogy igazán boldogok legyünk. Emberi szükségletekkel vagyunk tele, vágyakkal. Az ember keresi a boldogságot, ezért vagyunk itt többek között. És ez a vágy nem egy rossz dolog. Ezt el kell ismerjük, kell méltányoljuk, hisz maga Isten helyezte az ember szívébe ezeket a vágyakat, kívánságokat. A Zsoltáros azt mondja a 21. Zsoltár 3. versében, és ezt szeretném olvasni most, ezt az ígét, tehát a 21. Zsoltár 3. verse: szívének kívánságát megadtad néki, és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Itt a királyról beszél a Zsoltáros. A királynak is, és a királyembernek is vannak kívánságai, vágyai, álmai. És itt azt találjuk, hogy egy jó királynak, az Isten által kijelölt királynak a kívánságát, a szívének a kívánságát Isten megadta, és az ő ajkainak a kérését, ami imádságot jelent, amikor Istenhez fordulunk, hogy nem tagadtad meg. Tehát ezt kívánom én is számotokra, hogy találjuk meg, találjunk rá az isteni boldogságra, amely tőle származik. Egy másik ige azt mondja, ezt most nem olvasom, a Prédikátorok könyve 3. fejezetének a 11. versében, hogy az ő elméjébe, az ő szívébe helyezted az örökké valóság gondolatát, vagy a világ gondolatát. A jövő felől, hogy tudjunk gondolkodni, elmélkedni. Ezt jelenti a kívánság. És mégsem nem foghatja meg az ember. Olyan dolgok kívánkoznak, és szükségleteinkhez hozzánk tartoznak, például, mint az éhség. Minden nap tapasztaljuk az éhséget. Minden normális ember normális esetben éhes, igaz, reggel, mikor fel kell. Aztán a szomjúság, víz nélkül nem lehet úgy szintén élni, és szomjasok vagyunk, szomjúhozzuk. Maga Jézus Krisztus a kereszten szomjúhozott. Ez is hozzátartozik a vágyakhoz, a kívánságokhoz. Kívánjuk ezeket a fizikai dolgokat, az eledelt, a vizet. A pihenés, az álmosság érzése, ez is sokszor elfog bennünket. Ez is egyfajta kívánság, hogy lehajtsad a fejedet. A béke a mai világban, gondoljunk csak bele, milyen helyzetek vannak a világban, a nemzetek között, és sokan ezt választották most szlogennek, hogy békesség, békepártiak, hogy legyünk. Meg a Biblia is persze Pál apostol beszél erről a jövendőlésekben, és azt mondja, hogy mikor azt mondják az emberek, hogy békesség, biztonság, akkor hirtelen nagy veszedelem következik, de most ebben nem megyek bele. Csak erről a békéről, ami egy bibliai fogalom, nagyon tág fogalom, erre is szüksége van az embernek.
A kapcsolatok utáni vágy, ezt sokszor el szoktam mondani, és nem győzöm hangsúlyozni a Biblia alapján, hogy mi kapcsolatok nélkül nem is tudunk létezni, mi nem is vagyunk emberek kapcsolatok nélkül. Tehát nagyon sok vágy van ott az ember szívében, benn, mélyen, csak fel kell fedezni azokat, a szükségleteket, és beteljesülésre várnak azok. Sok jó dolog van a világban, szinte minden tárgy és minden lehetőség, amit Isten megteremtett, az önmagában jó. Nem is csak semleges, hanem jó. És a szükségletek beteljesítését kell, hogy kövessük. De érdekes jelenség az, hogy miután különböző kívánságokat, vágyakat az ember megkap, úgy, ahogy itt is olvastuk, hogy szívének kívánságát megadtad neki, és az Isten lehetővé teszi, utána megunja az ember, és már nem érdekes. Már minthogyha több kellene, vagy más kellene, hogy nem tudják igazán ezek a földi dolgok beteljesíteni az ember igazi szükségleteit. Miután megkapjuk ezeket, rájövünk, hogy valójában van egy belső lelki vágyakozás, amit nem lehet kielégíteni. Jézus Krisztus beszélt erről a fajta belső lelki vágyakozásról a samáriai asszonynak például. Mikor azt mondta, hogy aki ebből a vízből iszik, az megszomjúhozik, de abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, örök kútnak buzgó feje lesz benne, és az többé soha nem fog megszomjúhozni. Az asszony azt mondta, add nekem azt a vizet most. Tehát van egy lelki belső szükséglete az embernek. Tehát miután az ember megkapja a földi dolgokat, és sok mindent már megkaptunk, utána jön sokszor az az érzés, hogy csak nem teltünk be boldogsággal, jön a csalódás, jön a kiábrándulás, utána meg a hamis képzetek, a hamis imádat, a függőség, a rabság, a szenvedély, mert tovább hajhásszuk azt a földi dolgot, ami nem képes bennünket boldoggá tenni. Az emberi szív hajlamos valamit megragadni, valami jót, például a sikeres karriert, vagy a szerelmet, vagy az anyagi javakat, vagy akár a családot, amely majd aztán képtelen őt igazán boldoggá tenni, mert az Istent kihagyja ebből a képletből. Tehát olyan dolgok kínálkoznak, hogy boldoggá tegyenek, mint anyagi javak, a pénz, az egészség, ami szintén fontos, a munka hozzátartozik az ember életéhez, a család, a kapcsolatok, a szerelem, az evés, az ivás, a siker, a megvalósítás, az elismerés, a befolyás, a kinézet, a szépség, az értelem, a tudás, a tehetség, a hobbi, ezek mind ott vannak, rendelkezésünkre állnak. Mikor megkapod, rájössz, hogy mégsem vagy boldog, mert valamit kifelejtettél, vagy valakit. Hozom például a munkát. A munka egy jó dolog, egy szükséges dolog. A nemes, becsületes munka, a lelkismeretes munka. De ha a munkából áll az életem, csak a munkából, e körül forog, reggel felkelek, reggeltől estig csak dolgozok, ez így helyes, ez így jó, a munka az szükséges. Aki nem dolgozik, aki nem akar dolgozni, mondja Pál apostol, az ne is egyék. Tehát a munka az egy fontos része, eleme az életünknek, de nem képezheti az életünknek a célját. A munka. A munka nem lehet az életnek az értelme önmagában. Ha valaki csak a munkába ássa bele magát, és munkamániákus lesz, vagy szoktuk mondani angolul, hogy workaholic, tehát nem alkoholista, hanem munkalista, munkaalkoholista, igaz? Tehát van, aki az alkoholba menekül, és annak válik a szenvedélyévé, a rabjává, van, aki nem az alkoholba, hanem mibe? A munkába, és túlzásba viszi a munkát. Tehát nem lehet munka nélkül, munkára szükség van, a munka az jó dolog, de mégsem nem lehet az alapja és a végső célja az életünknek a munka, mert akkor tönkre fog tenni a munka.
amit kiválasztottunk, amit szeretünk, de ha az lesz az életünknek, a boldogságának a fő forrása és az alapja, akkor kárunkat okozza. Tehát a jó dolog is, hogyha túlzásba van víve, és nem a maga helyén, maga mértékén van használva, akkor az bennünket tönkretesz, az egészségünket tönkreteszi, és végül nem maradunk semmivel, mert dolgozunk, hogy legyen, és felhalmozzuk, és a végén mi következik, mert szembe kell nézzünk a halállal még, és akkor az anyagiakat így is úgy is elveszítjük. Mezítelen jöttem ki az anyámnak méhéből, és mezítelen megyek oda-vissza, mondta Jobb, igaz? Tehát csak a munkát hoztam fel most egy konkrét példára, de itt egy hosszú listát soroltam fel, amelyek úgy szintén jó dolgok önmagukban, hogyha viszont túlzásba vannak víve, és a boldogságunk fő forrását képezik, akkor tévútra térünk. Kedveseim, szeretnék ma este egy vágyról beszélni, ami az Ótestamentumban nagyon fontos vágy volt, ma is az, benne van, belénk van ez programálva, és pedig az, hogy utódokat hozzunk létre. Amúgy ez egy isteni parancs, egy isteni elvárás és egy terv, hogy az ember az sokasodjék, szaporodjon. Felolvashatom, a Biblia első lapján találjuk, a Mózes első könyve első fejezetében a 28. verset. És megáldá Isten őket, Ádámot és Évát, az első emberpárt, és mondta nékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá. Tehát az utódok nemzése, a gyerekszülés, a gyerekvállalás, a családalapítás, ez fontos része az életünknek. És magyar nyelven olyan szépen hangzik, még mindig ezt így mondjuk, ha bár a modern világ sokat rontott ebben a felfogásban, hogy gyerekáldás. Mikor egy gyerek születik egy családban, ott van a férje, a feleség, az apa és az anya, és egy élet születik, ami egy csoda, Isten ezt így rendelte, hogy szaporodjunk, olvasható, hogy sokasodjunk, és akkor a magyar nyelvben ez úgy van, ez régebbről így származik, hogy úgy van leírva, hogy gyerekáldás. És mindenki örvend, igaz? És látjuk azt, hogy Isten egy újabb életet hozott létre, és mi is annak része vagyunk, úgymond Isten általunk használt fel eszközül egy új élet létrehozásában. Tehát nagyon fontosak ezek a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, és főleg a közeli, családi, vérrokoni, szülő-gyerek, fér-feleség, testvér kapcsolatok. És most történetesen a szülő-gyerek, az apa-fia, az anya-fia vagy anya-lánya kapcsolatáról beszélek, ami egy különleges kapcsolat. Minden kapcsolatnak megvan a maga típusa. Másképp szereti a férj és a feleség egymást, és másképp szereti az apa és a gyerek egymást. Igaz? Más ugyanazon szeretet, de mégis különböző típusú szeretet. Tehát megvan ez a vágy ott bennünk, hogy gyerekeket nemzünk, hogy utódokat hozunk létre. Gyorsan mondjam el ezt is, nem egy ideális világban élünk, ez a bűnös világ, ez nem egy normális állapot, tehát mégis számolnunk kell olyan helyzetekkel, amikor az ideális isteni elgondolás valamilyen oknál fogva adott esetekben nem teljesül be. Vannak, akik magányosak, igaz? Van, aki hamarabb elveszíti az élettársát, mármint akit az Isten rendelt neki, a házastársát, özvegy marad. Van, amikor a szülők, és ez így földi viszonylatban, a bűnös természetű világban ez elfogadható, hogy a gyerek temesse el a szülőt, de van eset sajnos, és ez tragikum, amikor a szülő temeti el a gyerekét.
ennél fájdalmasabb, szívszaggatóbb dolog nem is létezhet. Tehát különböző típusú szeretetek léteznek, de a szülő-gyerek kapcsolat, a családnak a része, ez egy édeni utasítás, édeni parancs, és ez az embernek a feladatához, felelősségéhez hozzátartozik. De még egy ilyen kapcsolat is, mint a család, mint apa-gyerek kapcsolata, megvan ott is a mérték, amikor nem lépheti át a határt, és nem kerülhet az Isten helyére a gyerek vagy a szülő. Szeretjük, azzal a szeretettel, amelyikkel szeretni kell, áldozunk érte, felneveljük a gyereket, de viszont nem kerülhet az Isten helyére. Szeretnék három esetet felsorolni, amikor megvolt valakikben ez a vágy, nagyon erős vágy, hogy gyerekeket hozzanak világra, és hogy gyereket szüljenek. Az első kettő az egy női személy, és a harmadik pedig egy férfi személy, őt fogjuk inkább kibontani. De vegyem az első női személyt, akinek egy nagyon mély vágya volt ilyen tekintetben. A Mózes első könyve 30. fejezetében az első két verset olvasom. Mózes első könyve 30. fejezetében az első két vers. És látá Rákel, hogy ő nem szüle Jákobnak, irigykezni kezde Rákel az ő nényére, és mondta Jákobnak, adj nékem gyermekeket, mert ha nem, mi történik? Meghalok. Nem is tudjuk felfogni, hogy ez mit is jelent. Tehát ő nem látta már értelmét az életének. Erről beszélek. Amikor egy gyerek, vagy egy potenciális gyerek születés annyira fontos, és annyira nem lát már más értelmet az életben, ha nem születik meg, hogy átveszi a gyerek az Isten helyét. Jákob így is válaszol neki vissza, elég durván szerintem. Azt mondja a második versben, felgerjed-e azért Jákob haragja Rákel ellen, pedig mindenkinél jobban szerette, ezt is látni fogjuk majd, Jákob Rákelt. Felgerjed-e a haragja Rákel ellen, és mondta, avagy Isten vagyok-e én, ki megtagadta tőled a méhednek gyümölcsét? Fú, nagyon durva válasz volt. Tehát ő elmondta, Jákobnak mondta, adj nekem gyermekeket, mert ha nem, meghalok. Itt van ez a vágy, gondolom most úgy észrevettük, vagy felfedeztük ezt a vágyat, hogy mennyire akart egy női személy gyereket. Egy másik női személy, aki szintén ennyire akart, de ő nem a férjétől kérte, bár ott is volt a férjével való beszélgetése, ebből is fogok olvasni, a Sámuel első könyvében található. Sámuel első könyvében, az első fejezetben. És itt a 8. verset olvasom először. Sámuel első könyve 1:8. És mondanéki Elkána, az ő férje, Anna, miért sírsz és miért nem eszel? Mifelett bánkodol szívedben? Avagy nem többet éreké én néked 10 fiúnál? Ugyanaz a vágy. Egy asszony részéről, aki szintén fiút akart. És a férje itt azt válaszolta, itt is nagyon durván válaszolt, hogy miért sírsz? Nem tudta megérteni a férje, hogy mit jelent egy nőnek, egy asszonynak, hogy fia legyen abban az időben, és hogy így akarta a férje szeretetét is úgymond megnyerni. És azt válaszolja neki, hogy hát itt vagyok én, mint férj, nem érek én neked többet 10 fiúnál? Nem. Mert a kétfajta szeretet, a kétfajta kapcsolat nem ugyanaz. De itt Elkána nem értette meg. A
a főpap sem értette meg, 11. versben azt olvassuk először, hogy fogadástőn Anna is mondta az úrnak, seregeknek, ura, ha megtekinted a te szolgáló lányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló lányodról, hanem fiú magzatot adsz a szolgáló lányodnak, én őt egész életére az úrnak ajánlom, és borotban nem érinti az ő fejét soha. És a főpap Éli meg is feddi, mert annyira sírt, azt hitte, hogy részeg, és úgy imádkozik, és mondta, hogy nem erről van szó, hanem nagyon bús az ő lelke. Na de kedveseim, most megyek a harmadik személyhez, mert ez képezi valójában a ma esti témánknak is a címét, hogy engedd el a fiad, itt egy férfiről van szó, lehet, hogy már gyanítjuk, de hadd írjam körül, olvasom az ígét, ennek a férfinak a története úgy kezdődik, hogy megnősül, feleséget vesz magának, ezt olvassuk a Mózes első könyve 11. fejezetében, a 29. verstől. Mózes első könyve 11:29, Ábrám pedig és Nákor vőnek maguknak feleséget. Az Ábrám feleségének neve Szárai, a Nákor feleségének neve pedig Milha, Háránnak Milha atyának és Jikszá atyának leánya, Szárai pedig magtalan vala, nem vala néki gyermeke. Tehát ugyancsak egy asszonynal találkozunk, Szárai, később Sára. Nem vala neki gyermeke, magtalan vala. Nincs leírva az ő lelki világa, később még olvasunk róla, de gondolom ugyanaz a fajta belső vágy volt az ő szívében is, mint az előbbi kettőnek, és pedig Rebekának és Annának. De itt megjelenik a férfi is, Ábrám, később Ábrahám, akinek családot alapított, feleséget vett magának, viszont nem lett gyermeke. Ebben a helyzetben Isten arra kéri Ábrahámot, amellett, hogy nem is lett gyermeke, meddő volt a felesége, hogy hagyja el ott az ő családját. Ezt olvassuk a 12. első három versében, olvasom, és mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz, és megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. És kiméne Ábraham, mint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ővele, Ábraham pedig 75 esztendős valamikor kiméne Háránból. Tehát gyerek nincsen, ugyanaz a helyzet, nyomorúságos helyzet, és még ráadásul Isten azt mondja ennek a férfinak, hogy vedd a te feleségedet, a szűk rokoni körödet, és menj ki a földről, menj ki a te házadból egy idegen földre, amit én mutatok neked, és kelj útra az én kedvemért. Manapság sokat utazunk, költözünk esetleg, modern világban élünk, de akkor ez nem volt ilyen könnyű, és nem volt észszerű sem, de Ábrahám engedelmeskedik, bár nem tudta, hogy hova megy. Ezt olvassuk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versében. Nem tudta, hogy hova megy. Egy idegenbe, a pusztába. És ő elindult, mert engedelmeskedett. Gyerek még nem volt. Az ókori férfiak többségéhez hasonlóan ő is vágyott egy fiúra, Ábrahám. Egy örökösre, aki majd tovább viszi az ő nevét. De nem jött a gyerek, már 75 éves volt. És tovább teltek az évek. És Isten ugyanakkor, amint láttuk, ígéretet tett ennek ellenére, hogy nagy nemzetté teszi. És ez hitet követelt az Ábrahám részéről. És valóban Ábrahám 100 évesen
100 éves is elmúlt, és Sára pedig 90 éves volt, és a megígért gyerek megjött. Érdemes lenne elolvasni, de most nincsen időm arra, hogy lássuk azt is, hogy ők nevettek, mind a ketten nevettek, és ezt a nevet is adták a fiúnak, hogy Izsák, ami azt jelenti, hogy nevetés. Tehát nevettek mindketten, Sára le is tagadta, hogy ő nem nevetett, de az úr nagyon finoman rápirított, azt mondja, de bizony nevettél. És az Izsák név, hogy nevetést jelent, ez utalhat arra, hogy ők hitetlenek voltak, bizalmatlankodtak, de az örömre is, hogy végül megjött a gyerek. Hosszú idő elteltével a reménytelen helyzet ellenére mégiscsak fiú született, végre megkapta Istentől, amire egész életében vágyott. Ez megedzette a hitét, de végbe ment egy másik változás is az életében. Egy folyamat kezdete, egy veszély állt fenn, annyira vágytál egy gyerekre, hogy az majd boldoggá tesz téged, hogy az életednek a legnagyobb álma, vágya, hogy örökösöd van, hogy most már nem mondhatják, hogy bolond vagy, hogy elindultál az idegenbe, most már megjött az eredménye a hitnek, hogy ez a gyerek szép lassan, ahogy kezd növekedni, átveszi, amint láttuk ezt a veszélyt, átveszi magának, az Istennek a helyét. Ábrahám szerette az Istent. Ez tagadhatatlan. Ezért indult el, hitt az Istennek Ábrahám. Csodálatos tapasztalatokon ment át, bár ő is tévedett, volt, amikor hazudott is. De az Isten úgy is kiállt mellette, és ő is végül az Istent választotta. És megjött az ígéret, megjött a gyerek, a fiú gyerek, és most jött az óriási nagy veszély, ami Ábrahám esetében fennállt, hogy a gyerek fogja betölteni, amiről beszéltünk, a mindent. A boldogságnak az egyedüli forrása, alapja lesz majd ez a gyerek. És átveszi az Istennek a helyét. Vajon megtörténik ez Ábrahámnál? Ez itt a kérdés, hogy Ábrahám valójában kire is várt leginkább? Az Istenre várt, vagy a fiúra várt? Lehetséges volna, hogy Istenben csak egy eszközt látott saját céljai elérésében? Végső soron kinek adta oda a szívét? Ábrahám. Istennek, vagy ennek a fiúnak, akit annyira várt, aki végül megérkezett? Aki ott van, karjaiban tartja, az övé, az igazi, mert volt még egy másik fiú, aki megelőzte Izsákot, de az nem volt az ígéret fia, az örökös, nem volt a Sára gyereke. Kit szeretett jobban Ábrahám? Az ajándékot, vagy az ajándékozót, az Istent magát? És ez a nagy kérdés ma számomra is, kit szeretek jobban? Az ajándékokat, amelyekkel Isten elhalmoz, felkínál, megadja nekem, szívem vágyát megadja, vagy az ajándékozót, az Istent magát jobban szeretem az ajándékainál? Ő persze mindent megad, mindent megkapok. Ha Isten az enyém, minden az enyém. De mi kell nekem inkább? Az Isten maga, a vele való kapcsolat, és rábízom magam teljes mértékben, legyen ahogy lesz, vagy inkább az ajándékhoz ragaszkodok görcsösen. Ábrahámnál fennállt ez a veszély, hogy a gyerek átveszi az Isten helyét. Ez történik a 22. fejezetben, erről olvasunk, és éppen ezért kérte Isten, hogy megelőzze, hogy elejét vegye ennek az elindult folyamatnak, ennek a veszélynek. Mert Ábrahám úgy tűnik, hogy elindulhatott ezen az úton, de Isten közbelép, és azt mondja a 22. fejezet a második versében. Mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el
Móriának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondándok néked. Ábrahám nem érthette, vagy mégis igen, ezt a kérést, ezt is mindjárt tisztázni fogjuk, de amit kért, az egy óriási kérés volt Isten részéről. És azt mondta, add ide nekem a te fiadat, engedd el a te fiadat. Miután megkaptad, mivel fennállt a veszély, hogy átveszi az Isten helyét, hogy az Isten helyére lép, Isten ezért azt mondja, hogy add ide nekem, és pedig áldozd fel. Ábrahám kiállta a próbát, helyesen döntött, és Istent választotta. Őt tette most is, utoljára, végleg, végérvényesen első helyre az Istent, és a fiát csak második helyre. Többet jelentett számára az ajándékozó, mint az ajándéka, és mint minden. A 12. versben így válaszol az Úr neki, az Úr angyala, 12, és mondta, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem, ezt az Isten üzeni neki. Isten tudta, hogy Ábrahám hogy fog dönteni, de mégis belevitte ebbe a próbába, két oknál fogva is. Az első az volt, hogy az Ábrahám szívét, ha fennállt valamilyen mértékben ez a veszély, hogy túl nagy fontosságot tulajdonítson még az Istennél is az ő fiának, hogy helyre tegye az ő szívét, hogy őt szeresse jobban, és csak utána mindent mást. Másodszorban pedig, Ábrahám lehet, hogy ezt akkor nem nagyon értette, de mi most már értjük az új szövetség fényében, hogy mindez a történet előre mutatott egy helyettes áldozatra. Ott is volt egy helyettes áldozat, egy kós. Felemeli a 13. versben Ábrahám az ő szemeit, és látta, és ime háta megett, egy kós akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám is elhozzá a kóst, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett. Tehát Ábrahám, nagyon érdekes, hogy Isten nem azt kérte tőle, hogy menjen be Izsák sátrába, és Izsákot ölje meg, gyilkolja meg. Lehet, hogy ezt nem tette volna meg Ábrahám. Elmondom mindjárt, hogy miért. Nem azt kérte Isten Ábrahámtól, hogy ölje meg Sárát, az ő feleségét. Talán, tudjuk azt, hogy nem tette volna ezt meg Ábrahám, mert ennek nem lett volna logikája. És a fiát sem ölte volna meg a sátorban, hanem azt mondta, vedd a te fiadat, menj ki egy hegy tetejére, amelyet én mutatok neked, és olvasom újból az ígét, azt mondja, áldozd meg ott égő áldozatul. Ez már egészen mást jelent. És pedig ez jelenti azt, hogy a bűnért nekünk meg kell halni. És a zsidó hitrendszerben és a gyakorlatban ezt minden áldozatnál tudták, hogy valaki helyettes áldozat kellett, hogy meghaljon, az első szülött helyett, aki képviselte az egész családot. Minden izraelita meg kellett váltsa az első szülöttet egy helyettes áldozattal. Ezt Ábrahám akkor tudhatta, mert már volt áldozati rendszer, és a 15. fejezetben ő maga hoz áldozatot, és az Édenben már tudjuk, hogy áldozatot mutatott be maga az Isten Ádámnak és Évának, megtanította őket az áldozathozatalra, és itt Isten azt mondja, hogy hozza az ő fiát égő áldozatul, és ezért teszi Ábrahám, mert tudja, hogy ez az ő bűneiért kéri az Isten, ezt neki tenni kell, ennek van logikája. Na most, amit Ábrahám nem tudott, csak előre tekintett hitben, hogy eljött valaki, és az nem más, mint Jézus Krisztus maga, aki feláldozta magát. Ő is az egyetlen egy volt, az Atya egyszülött fia, és eljött hozzánk
azért, hogy feláldozza magát helyettünk, érettünk és miattunk. Isten is elengedte az ő fiát értünk. Nem a kós vére törölte el az első szülöttségi adóságot, nem. A sok áldozat előremutatott egy végleges és teljes áldozatra, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Azt olvassuk több helyen az Új Szövetségben, akár idézhetném az alapígét is a Bibliából, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagy a Pál apostol azt írja a Romabelekhez írt levél 8. fejezetében, nagyon keményen és lényegre törően fogalmaz itt az apostol. Róma 8.32-ben azt olvasom. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ezzel az ígével szeretném is zárni, és felhívást intézek, hogy Isten nem kímélte az ő tulajdon fiát, magát Jézus Krisztust, nem kedvezett neki, úgy, ahogy Ábrahám sem, de Ábrahám nem tudta, hogy az ő esete csak egy előképe annak, ami történik az egész világért, az Isten részéről. Ő is elengedte a fiát. A legkedvesebb dolgot engedte el az Isten is. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, és mindig egy titok maradt számomra, hogyha fel kell áldozzuk magunkat, akkor inkább önmagomat áldozom fel, mint a fiamat, igaz? Inkább bevállalom én. Na és az Isten, mivel önmagából a legdrágábbat kínálta fel, ezért az ő istenségének a fiát, az ő saját tulajdon fiát, ahogy itten olvassuk, azt áldozta fel érettünk. Mi módon ne ajándékozna vele együtt nékünk mindent? Ez a kérdés. Adjuk át neki mindenünket, amink van. Bízzuk magunkat Istenre. Ábrahám nem tudta, hogy Isten hogyan fogja megoldani a helyzetét, de rábízta magát. Ugyanezt kell tegyük mi is. Isten azt kéri most tőlünk, hogy mindent engedjünk el, még ami a legkedvesebb számunkra. És ezt a kérdést tegyük fel ma este. Mi az, amit a legjobban szeretek? Sajnos magyar nyelvben van egy olyan kifejezés, megint erre utalok, hogy amit sokszor halljuk, főleg a fiatalok ajkáról, hogy valamit imádnak. Imádom. Imádom az ételt, imádom a kocsit, imádom a házat, imádom. Valójában csak azt akarják kifejezni, csak rosszul, hogy szeretik, hogy nagyon oda vannak, hogy nagyon szeretik. De az Istent nem előzheti meg semmi. Egyedül csak Istent szabad imádni, és az Isten méltó az imádatra. Szeressük a családunkat, szeressük a gyermekeinket, szeressük a hozzátartozóinkat, szomszédainkat, de az Istennél senkit sem szerethetünk jobban. Nagyon kemény üzenet ez, nagyon kemény döntést vár el Isten a mi részünkről ez alkalommal is. Isten azt mondja, hogy adjunk át neki mindent, és szeressük őt mindennél jobban, és majd visszakapunk mindent a maga helyén. Ezt kívánom számotokra, mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen.

Az ószövetségi történetek szépen bemutatják, hogy a család, a gyerekvállalás minden időben milyen fontos volt az ember életében. Ábrahám élettörténete még inkább ezt mutatja be. Ugyanakkor azt is, hogy Isten habár megajándékozza az embert családdal, az nem léphet Isten helyére életünkben. Isten nem kedvezett fiának, Jézus Krisztust felajánlotta életünkért. Ezt kéri tőlünk is, hogy mindent engedjünk el, ami fontosabb lehet, mint ő, mert ő ezt megelőzően megtette Jézus Krisztus által, és az ő személyét a mi életünkben semmi sem előzheti meg. Amen.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most már nem olyan homályos, olyan bizonytalan a kép, hogy most már 8. alkalommal már látjuk azért, hogy vezet ki az út a depresszióból, hogyan lehetünk derültek és vidámak, még a betegség környékez bennünket is, még a különböző problémákkal küzdünk is az életünk során, ha megtaláljuk a kivezető utat, és megtaláljuk azokat a mérföldköveket, amelyek segítenek bennünket, akkor kitalálunk. Beszéltem dr. Miri Medlinek a könyvéről, a kivezető út a depresszióból, ez a fiatal ember írta ezt a nagyszerű könyvet, sok-sok munkával, nagyon sok kutatást végzett, mert van egy kiváló felesége, aki Delikának hívnak, és aki innen származik Erdélyből. Egy nagyszerű asszony talált, nem ott Amerikából, hanem innen.

és a mi közösségi, szociális életünket. Ez a négy pillér az, amelyen a mi személyiségünk nyugszik. Bármelyik pillért kiütjük, akkor olyanok leszünk, mint a háromlábú szél. Hol erre billen, hol arra billen, csak éppen nincsen egyensúly. Akár a fizikai életünk terén jönnek dolgok, azok kibillentenek minket az egyensúlyból. Akár a mi mentális állapotunkban következik be valami, az is kibillent. Ha állandóan szomorúak vagyunk és stresszelünk magunkat, és állandóan szorongunk, az se egy kiegyensúlyozott békés boldog élet, nem? De ha egyedül vagyunk, ha nincs közösségünk, ha nem mosolyog rám senki, ha nem kérdezi meg tőlem senki, hogy hogy van, mi van vele, mi történt vele, ha nem számíthatunk senkire, akkor is olyanok vagyunk, mint a három lábúszék. Bizonyítja ez. Isten azt akarja, hogy mind a fizikai, mind a mentális, mind a lelki, mind a mi közösségi életünk rendben legyen. Azért nem bölcsek azok, akik nem járnak el ide helyre a helyre a gyülekezetbe. Nem bölcsek azok. Hát milyen gyakorlati utak vezetnek a fizikai egészség optimalizálására? Mi az, amit tennünk kell, hogy a fizikai egészségünk rendben legyen? Megfelelően kell táplálkoznunk, rendszeres stresszgyakorlást kell végeznünk, kerüljük el azokat az izgató, stimuláló szereket, a nikotint, a koffeint, az alkoholt, amelyek pillanatnyilag a gondok enyhítésénél talán segíthetnek, a fizikai fáradtságot talán egy kicsit elűzhetik, de amikor elmúlik ezeknek a hatása, akkor háromszorosan megnövekedve hullanak vissza ezek a gondok a vállainkra. Ezek által a szerek által az ember becsapja magát, de a szervezetét nem tudja, mert a szervezet előbb vagy utóbb benyújtja a számlát. Csökkentsük a minimálisra a gyógyszereknek a használatát. Talán tudsa, hogy ezt mondom, miközben a feleségem orvos is néha írja a recepteket, de ő maga is ezt mondja. A kisunokám 3 napig lázas volt, és amikor beszélgettünk telefonon, rögtön azt mondta, de antibiotikumot nem adtunk neki. Minimálisra. Mert vannak bizonyos vírusos fertőzések, amelyeknek 3 nap a lefolyási ideje. És kaphatnak-e antibiotikumot, ha nem, antibiotikumot, ha nem, 3 nap alatt lefolyik az a betegség, és a szervezet leküzdi, és megerősödik. Kimérjék az egészségüket és a pénztárcájukat. Nem kell a gyógyszerek után kapkodni. Nagyon kulcsfontosságú, hogy optimális legyen a mi táplálkozásunk. Isten úgy teremtette az ember, hogy örömöt leljen abban, amikor eszik. Nem kell kapkodni. Nyugodtan meg lehet telíteni, még hétköznap is. Arra a kis időre nyugodtan el lehet elnyerni és a gondokat elfelejteni, és örömmel fogyasztani. Jézus örült, amikor táplálkozott. Örült az ételnek Jézus. Azt mondta a tanítványainak, hogy én kívánom, én vágyakozom megenni veletek a húsvéti bárányt, nem? Ahogy meghívták a rómaiak, meghívták a zsidó főemberek Jézust. Örömmel elment velük, hogy velük vacsorázzon, hogy időt töltsön velük, ápolja a közösséget velük, és véletlen, lelkiekben, mentálisan, és a közösség által az életüket boldoggá tegye és felemel. Nagyon fontos dolog az, hogy elkerüljük az életünkben azokat a dolgokat, amelyek ilyen finomítottak. Én úgy szoktam mondani, hogy ami már nem természetes, hanem valami rafináláson átment. Sajnos az ember mindig azt szereti, ami kevésbé jó neki. Ami jó, azt az ember kinek, minek adja? Az állatok.

egyszer csak meg, hogy hogy vagyunk. Mitől erős egy ló, fényes a szőre? Az attól, nem? És az ember mit csinál az abban? Odaadta a lónak. Legyen életvidám, legyen fényes a szőre. Ő maga ettem vizet. Annak a lisztjét is igen-igen kifinomítva, nem? Hogy már szinte semmi tápérték, ne legyen benne, de legyen fehér, mint a hó. Az ördög így megrontja az ízlésünket, nem? Bár itt ezt most nem kell mondanom, a kukorica. Mennyi tápérték van a kukoricában? Rengeteg. Sokkal több, mint amit általában az ember fogyaszt. És Magyarországon mit csinálnak? Odaadják a disznónak. Hadd legyen jó kövér, hadd hízzon, hadd gyarakodjon. Ahelyett, hogy az emberi test táplálékával használnak. Ha a burgonya esetét nézzük, mit használunk mi? Krumplit, nem? És mit használhatnánk a krumpli helyett? Csicsókát. Ismerni itt a csicsókát? Többszörös tápérték van benne, mint a krumpliban. Ilyen az embernek a gondolkodása, amikor megromlott, amikor nem a mennyei tanács szerint éli az életét. Ha valaki szeretne finom kenyeret sütni, akkor süsse meg az Ezékiel kenyeret. Keresse meg a Bibliában, hogy Ezékiel mit tanácsol, miből süssünk kenyeret. Az tápláló, az teljes értékű. Ezekre a dolgokra kell igazán odafigyelni. El kell távolítsuk magunktól az ilyen stimuláló szereket, mert ezek, mint például a koffein, ami nem csak a fekete kávéban található, a cukorban, a kólában, a különböző üdítő italokban, a csokoládék tartalmaznak ilyeneket. Mit eredményez ez? Nyugtalanságot, idegességet. Este már némelyik ember olyan feszült, hogy csak egy gyufát kellene meggyújtani, és lángra kapna minden, nem? És akkor megkérdezik, hogy hány kávét ittál? Hát még emlékszem, hogy reggel ittál egyet, mielőtt elmentem, 10 óra tájban is, elég után is, még aztán már nem is számolja. De olyan ideges, de erős, eleve, ugye? Izgatottá válik, kivörösödik az arc, gyakori viszelést eredményez, gyomor és bélrendszeri zavarokat, izomrángás. Amikor elkezd az embereknek vagy a szeme, vagy az arcizma, vagy a kezében, lábában érzi az ember ezt az idegi rángást. Ez mind amiatt van, mert a táplálékában olyan dolgokat vesz magához, ami az idegrendszerén megterheli, és a testének azon a részén jelentkezik ez az izomrángatás, ahol a legérzékenyebb. Szívritmusa megváltozik, összezavarodik, és a szív kihagy, vagy gyorsabban ver, és rendkívüli aktivitást eredményez az ilyen állapot, de ugyanakkor pedig mérhetetlen nyugtalansággal kell szembenézni. Az alkohol és a stressz között igen szoros a kapcsolat. Ha valaki alkoholt fogyaszt olyankor, amikor nagyon stresszes állapotba kerül, akkor igen nehezen tud megnyugodni, mert éppen azokat a hormonokat köti meg, illetve azoknak a hormonoknak a fejlődését akadályozza meg az alkohol, többek között a szerotonin, ami a kiegyensúlyozottságot eredményezni az ember számára, az olyan megbékélés. Nem tudjuk sokszor megakadályozni, hogy a dolgok fel ne háborítsanak bennünket. Nem tudjuk. De hogy egy pillanat, vagy két perc eseménye napokon át háborítsanak és nyugtalanítsanak bennünket, ezt meg tudjuk akadályozni. Ha úgy élünk, hogyha agyunk számára szükséges hormonok működése normális és kiegyensúlyozott. A szerotonin, ahogy már említettem, idegingerelő átvezet, átvívő anyag az agyban, és ha ez hiányzik,
más hormonokkal együtt, akkor zavar. Ha alacsony a szerotoninnak a szint, akkor ez hozzájárul a buskomorsághoz. Akkor elkeserítenek dolgok bennünket. A szerotonin legnagyobb mennyiségben az agy homloklebeny területén termelődik. Itt, ahol az érzék, ami érzelmi, erkölcsi és minden más döntésünket meghozunk. Ha az agy ellátása nem biztosított, akkor olyan döntéseket hozunk, amilyeneket. Aztán nézhetjük magunkat sokáig. Az agy nem képes szerotonint előállítani, triptofán hiányában. Beszéltek elég részletesen, talán részletesebben is ezekről a dolgokról, mint ahogyan talán követni lehetett volna azokat. Különböző gyógyszerek csak mellékhatással együtt szedhetők. Amikor magunk nézünk szembe a mi problémáinkkal, akkor nagyon sokszor ijesztőnek tűnnek azok. És bizonyos helyzetek, élethelyzetek, amikbe belemegyünk, amik újra meg újra előjönnek az életünkben, ez bizony stresszhez vezető lépések. Mit eredményez? Miből fakad a stresszes állapotunk? Ha bizalmatlanok vagyunk mások iránt. Ha állandóan arra kell figyelnünk, hogy na mit csinál a másik. Vannak emberek, akik mérhetetlen feszültséget élnek át, egy helytelen, ugye a bizonyos savak, illetve hormonok hiányában, amire az agynak szüksége van, a gondolkodásuk labilissá válik, és mérhetetlen ilyen önvédelmi reakciókra ragadtatják ezek az emberek. Akkor is védekeznek, ha senki nem támadja őket. Nem tudom, hogy ismerőse az ilyen típus. Akik állandóan védekező álláspontban vannak. És állandóan azt figyelik, hogy na a másik. Volt egy idős lelkész, aki nagyon kedélyes ember volt, és éppen nagyon fordítottjára használta ezt a dolgot, amikor összeálltunk egy-egy értekezleten, lelkész értekezleten néhányan, Ödi bácsi jött oda hozzánk, egy pillanatra úgy megállt, és azt mondja, na hallom, megint rólam beszéltek. De hogy beszéltünk róla? De így köszönt be a társaságba. Ha valahol be akar kapcsolódni a beszélgetésbe, volt egy ilyen furcsa szokása, hogy így köszönt be. Hallom, megint rólam beszéltek. És akkor nagyon vilám, tréfálkozó ember volt, nagyon szerettem őt, szerint ember volt. De van, aki ezt el és komolysággal gondolja, nem? Hányan, négyen, ötven beszélget, biztos rólam beszélt. Nem borzasztó ígéret. Nincs kellő önértékelése. Isten előtt állok, ő tud mindent az életemről, róla előle el nem rejtenek semmit sem. És az emberek csak jót mondanak rólam, Isten tudja az én bűneimet és hibáimat. Ugyan mit jelent az, hogy az emberek hogy vélekednek rólam? Mi számít igazán? Isten hogyan vélekedik? És aki így gondolkodik, az előbb-utóbb elszigetel, vagy körülveszi magát olyan emberektől, akik minden hibáját jónak mondanak. Olvassuk csak el, ha hazamegyünk Ézsaiás könyvének az 5. fejezetét. Azt mondja, hogy de jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják, a rosszat pedig jónak, akik az édes keserűnek, a keserű édesnek, a világosságot sötétségnek, és a sötétséget világosságnak. Jaj, az ilyen ember, aki csak ki tud élni, hogy ilyen emberekkel veszi körül magát. A magányosságnak az érzése is kiváltja az emberből a depressziót, de ezeknek a lépéseknek a nyomán nem is jutunk ide. És ami a legborzasztóbb, hogy legyengül az immunrendszerünk, és igen fogékonyak leszünk bármilyen betegséggel szemben. Megnő a stressz a mi életünkben, és sokkal nagyobb kockázatokat teremt a fizikai, mentális, lelki és a mi közösségi életünkben. Három lábú székké válik az életünk, ami ingadozik. Ha ilyen életszemlélettel élik az életünkben, mi erősíti az immunrendszer? Miért az, ami feljavíthat bennünket?
azt mondja Ézsaiás próféta, és nagyon tanácsolom Ézsaiás könyvének a tanulmányozását. Ő az új szövetségi, ószövetségi próféta. Elég bonyolult ez. De azzal a lelkülettel, azzal a kifinomult belső érzékkel írja az ő proféciáját, amit csak az Úr Jézusnál és az apostoloknál látunk. Az ószövetség legérzékenyebb, legkiegyensúlyozottabb, legboldogabb profétája volt Ézsaiás. Pedig mi történt vele? Kettő fülőszerepét egy okosság. Sokszor kellett az életét mentsen. De mégis, ha Ézsaiás könyvét olvassuk, akkor abból derű bizakodás, ragaszkodás az Istenhez, ez a mentalitás sugárzik belőle. Azt mondja az 58. fejezetben, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkük megelégített, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ilyen az egészséges hívő ember, aki önzetlen, aki együttérző, aki keresi az Isten jelenlétét. Beszéltem már a zenének a jótékony hatásáról, a komoly zenének a jótékony hatásáról, ami csökkenti a szorongást, a emberi test ritmusát jó irányba befolyásolja, segíti az ellazulást, csökkenti a fájdalomcsillapítók szükségességét, a rákos pácienségnél, szülésnél is. Nagyon hasznosan alkalmazzák pszichológiai betegeknél. Ami a legnagyobb veszélyt gyakorolja ránk, az az aggódás. Az az aggódás. Jézus azt mondja, ne aggódjatok a holnap felől. Ne aggódjatok, mert a holnap majd aggodalmaskodik maga felől. Bízzunk az Úrban. Tervezzük meg az életünket. Ne lépjünk sötétbe, amikor elindulunk az életünk útján. Bárcsak minden nap úgy tudnánk elkezdeni a mi napunkat, hogy Istenhez imádkozunk, és azt mondjuk, Uram, az én terveimet leteszem a kezedbe, ne segíts, hogy azokból megvalósítsak, vagy elhagyjak dolgokat. Isten azt szeretné, hogyha mi így élnénk az életünket, és Jézus tanítását, és az ő szavait az életünk csillagmértékévé tennénk, akkor olyanok leszünk, mint amilyenek Ézsaiás leírja. A békés, boldog, Isten félő ember. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Hogy depresszió helyett, boru helyett legyen vidám a mi életünk. Éljünk a századik zsoltár szellemében. Énekeljünk az Úrnak, szolgáljunk neki örvendezéssel, és menjünk eléje vigassággal. Ilyen legyen az élet.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjük!

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, fedd és meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Ugye elmondtam én már azt egyszer, valamikor, amikor az Új Szövetség elején, illetve az Ószövetség elején beszéltem, hogy a Biblia a szóban készült. Ezt mindig el szeretem mondani a következőt. Mert mi úgy gondoljuk, hogy ahogy most írunk egy könyvet, úgy írtak régen is könyvet. Tehát leül az ember a laptopjához, legalábbis én így szoktam csinálni, előveszi a vázlatait, mert még régi módi, mert már az újabbaknak vázlatuk sincsen, csak beírja a laptopba tépen a könyvnek a tartalmát. És akkor ugye erre szerzői jog van, és ehhez nem nyúl hozzá senki, hogyha meg akarja valaki stilizálni, akkor engedélyt kell kérni, és így tovább. Az ókorban természetesen nem így volt. Nem csak a bibliai korban volt ez így, hanem mindenütt. A Biblia a szóban készült. Azért készült szóban, nem azért, mert nem tudtak olvasni az emberek. Nagyon érdekes, hogy a Biblia azon a területen készült, ahol először tudtak nagy tömegben olvasni az emberek. Tudnélik, a betűírást az eddig ismereteink szerint a Sinai félszigeten lévő kis népek találták fel először. A hangjelölésű betűírást, ami nagyon egyszerűvé teszi az egészet. Ugye 24 betű van a héber nyelvben, csak a másalhangzókat írták, és ez egy nagyon nagyszerű találmány volt. Jézus idejében minden valamire való ember tudott írni, olvasni, az asszonyok is.